0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele. 5. rész. Mint szeretett gyermekei Istennek, legyetek tehát az ő követői és utánzói. És éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozatul, ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznoság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön köztetek, ahogyan ez a szentekhez illik. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, kabzsinak, vagyis bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Istennek királyságában. Senki meg ne tévesszen titeket üres szavakkal, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek részt, ne legyetek részes társak ilyenekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A szellemnek gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg, gondoljátok meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le, és fedjétek meg ezeket. Mert amiket ők titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság megfed, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánosságra kerül, ami láthatóvá válik, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan, milyen módon éltek. Ne esztelenül, ne bolond módon, hanem bölcsen. Áron is megvásároljátok az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, s menthetetlen romlás van benne, hanem teljetek meg, teljesedjetek be Szent Szellemmel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és szellemi énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ő a test üdvözítője, megmentője, megtartója is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Ti férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és odaadta önmagát érte. Azért, hogy a víz fürdőjével, az Isten szava által megtisztítva megszentelje, és így állítsa maga elé az egyházat dicsőségben, hogy azon ne legyen semmi folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fethetetlen legyen. Hasonlóképpen férfiak, szeressétek a feleségeteket, mint a saját testeteket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja, gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mivel hogy az ő testének vagyunk a tagjai. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, de én ezt most a Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként, úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.
5: Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok ezen az estén, köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy Isten jelenlétében vagytok velünk együtt, és magasztalhatjuk a királyok királyát, köszöntjük azokat, akik ma bejöttek Isten királyságába, legyetek nagyon megáldva, keressetek meg bennünket, helyi gyülekezeteket is, szívesen segítünk, hogyan tudtok tovább menni Isten királyságában. Köszönjük nektek ezt az estét, hiszen együtt dicsértük itt az Urat, az ő jelenlétében, és még egy lassú, régi énekkel azért elköszönünk tőletek, azért a biztonság kedvéért.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok nektek. Ma János első levelének harmadik fejezetéből olvasom a második verset. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Lehet, hogy sokszor mi hívők úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát Isten lehet, hogy elfeledkezett rólam, nem is érdekli annyira az életem. Meg még az oké, hogy meghalt értem a kereszten 2000 éve, de a mostani problémáimról biztosan nem tud. Meg hát ő Isten, annyi dolga van. A Biblia viszont egészen mást mond, mivel Isten mondja, és Isten szava a Biblia. Ezért jó fontolóra venni, hogy ő mit mond, és nem pedig azt, hogy én mit gondolok magamról. A János evangélium első fejezet 12. versében azt mondja Isten, hogyha valaki befogadja őt, hatalmat adott annak, hogy Isten fiává legyen azoknak, akik az ő nevében hisznek. János azt mondta, hogy akik befogadták Krisztust és hisznek az ő nevében, azok Istentől születtek. Isten a gyermekeként néz rád. Úgy lát, mint fiát, úgy lát, mint lányát, mivel ő tökéletes apa, tökéletes atya. Ha úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát én egy kis semmi vagyok Isten szemében, és nem is érdeklem, ekkor megbántjuk Istent, mivel semmibe vesszük az ő szavát. Nagyon fontos azt gondolnunk magunkról, amit Isten mond rólunk. Engem nem az határoz meg, hogy milyennek látnak mások, még az sem, hogy mit mondanak rólam a szüleim, vagy a saját elképzelésem.

0: képzeléseim magamról. Engem az határoz meg, amit Isten mond rólam. És ő azt mondja, hogy a fia vagyok, vagy a lánya vagyok, és arra vagyok elhívva, hogy őt mutassam be az életemen keresztül, úgy, mint apukámat. Egy szeretettel teli, nagyon bensőséges közösségre hívott el engem, mint Isten fiát. Ehhez mindössze annyi a teendő, hogy Isten gyermeke légy, hogy újjászülessél. Ha befogadtad Jézust a szívedbe, az életedbe, tehát akkor Istennek a fia vagy, és ez azt jelenti, hogy nem a majomtól származol, újjászülettél Jézusban. Ne gondold azt, hogy kevésség azt mondani magadról, hogy Istennek a fia vagy. Hogyha Isten mondja ezt rólad, akkor jobb, hogyha elhiszed, és elkezdesz te is eszerint gondolkodni magadról. Ha egyetértesz mindezekkel, akkor mondj el velem egy rövid imát. Köszönöm, mennyei atyám, hogy megvan írva a te beszédedben, hogyha valaki befogad téged, az a te fiad. Köszönöm, hogy a fiad, lányod lehetek. Köszönöm, hogy tőled származom, és nem a majomtól. Odaszánom magam arra, hogy úgy gondolkodjam magamról, ahogyan te gondolkodsz rólam, és olyan kapcsolatba legyek veled, mint egy apa a fiával. Jézus nevében, amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele. 6. rész. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez így igazságos, így helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig az, hogy jó legyen a dolgod, és hosszú életű legyél a földön. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne a szemnek, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, az Úrtól visszakapja, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők, hatalmak és fejedelemségek ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemi lényei ellen, amelyek a mennyei magasságukban vannak. Éppen ezért vegyétek föl az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve meg tudjatok állni. Álljatok meg tehát, övezzétek körül derekatokat igazság szeretettel, igaz lelkűséggel, és öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. Sarúzzátok föl a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, vegyétek föl mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek föl az üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, amely az Istennek beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért és én értem is. Hogy adassék nekem a szó, amikor beszédre nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsekben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan beszélnem kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tichikusz, az Úrban szeretett testvér és hű diakonos, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik romlatlanságban szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.
0: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 6. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok nektek. Ma János első levelének harmadik fejezetéből olvasom a második verset. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Lehet, hogy sokszor mi hívők úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát Isten lehet, hogy elfeledkezett rólam, nem is érdekli annyira az életem. Meg még az oké, hogy meghalt értem a kereszten 2000 éve, de a mostani problémáimról biztosan nem tud. Meg hát ő Isten, annyi dolga van. A Biblia viszont egészen mást mond, mivel Isten mondja, és Isten szava a Biblia. Ezért jó fontolóra venni, hogy ő mit mond, és nem pedig azt, hogy én mit gondolok magamról. A János evangélium első fejezet 12. versében azt mondja Isten, hogy ha valaki befogadja őt, hatalmat adott annak, hogy Isten fiává legyen azoknak, akik az ő nevében hisznek. János azt mondta, hogy akik befogadták Krisztust és hisznek az ő nevében, azok Istentől születtek. Isten a gyermekeként néz rád. Úgy lát, mint fiát, úgy lát, mint lányát, mivel ő tökéletes apa, tökéletes atya. Ha úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát én egy kis semmi vagyok Isten szemében, és nem is érdeklem, ekkor megbántjuk Istent, mivel semmibe vesszük az ő szavát. Nagyon fontos azt gondolnunk magunkról, amit Isten mond rólunk. Engem nem az határoz meg, hogy milyennek látnak mások, még az sem, hogy mit mondanak rólam a szüleim, vagy a saját elképzeléseim magamról. Engem az határoz meg, amit Isten mond rólam. És ő azt mondja, hogy a fia vagyok, vagy a lánya vagyok, és arra vagyok elhívva, hogy őt mutassam be az életemen keresztül, úgy, mint apukámat. Egy szeretettel teli, nagyon bensőséges közösségre hívott el engem, mint Isten fiát. Ehhez mindössze annyi a teendő, hogy Isten gyermeke légy, hogy újjászülessél. Ha befogadtad Jézust a szívedbe, az életedbe, tehát akkor Istennek a fia vagy, és ez azt jelenti, hogy nem a majomtól származol, újjászülettél Jézusban. Ne gondold azt, hogy kevésség azt mondani magadról, hogy Istennek a fia vagy. Hogyha Isten mondja ezt rólad, akkor jobb, hogyha elhiszed, és elkezdesz te is eszerint gondolkodni magadról. Ha egyetértesz mindezekkel, akkor mondj el velem egy rövid imát. Köszönöm, mennyei atyám, hogy megvan írva a te beszédedben, hogyha valaki befogad téged, az a te fiad. Köszönöm, hogy a fiad, lányod lehetek. Köszönöm, hogy tőled származom, és nem a majomtól. Odaszánom magam arra, hogy úgy gondolkodjam magamról, ahogyan te gondolkodsz rólam, és olyan kapcsolatba legyek veled, mint egy apa a fiával. Jézus nevében, amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: János apostolnak első levele, első rész. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel is megérintettünk az életnek beszédéről, és az élet megjelentést láttuk, és tanúbizonyságot is teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk, amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával, és az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy az örömötök teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot cselekedjük. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől, minden céltévesztéstől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, akkor megcsaljuk magunkat, és az igazság nincs meg mi bennünk. De ha megvalljuk bűneinket, a céltévesztettségeinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, akkor hazuggá tesszük őt, és az ő beszéde nincs mi bennünk.
0: János első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok nektek. Ma János első levelének harmadik fejezetéből olvasom a második verset. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Lehet, hogy sokszor mi hívők úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát Isten lehet, hogy elfeledkezett rólam, nem is érdekli annyira az életem. Meg még az oké, hogy meghalt értem a kereszten 2000 éve, de a mostani problémáimról biztosan nem tud. Meg hát ő Isten, annyi dolga van. A Biblia viszont egészen mást mond, mivel Isten mondja, és Isten szava a Biblia. Ezért jó fontolóra venni, hogy ő mit mond, és nem pedig azt, hogy én mit gondolok magamról. A János Eva...

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok nektek. Ma János első levelének harmadik fejezetéből olvasom a második verset. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Lehet, hogy sokszor mi hívők úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát Isten lehet, hogy elfeledkezett rólam, nem is érdekli annyira az életem. Meg még az oké, hogy meghalt értem a kereszten 2000 éve, de a mostani problémáimról biztosan nem tud. Meg hát ő Isten, annyi dolga van. A Biblia viszont egészen mást mond, mivel Isten mondja, és Isten szava a Biblia. Ezért jó fontolóra venni, hogy ő mit mond, és nem pedig azt, hogy én mit gondolok magamról.

0: nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Lehet, hogy sokszor mi hívők úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát Isten lehet, hogy elfeledkezett rólam, nem is érdekli annyira az életem. Meg még az oké, hogy meghalt értem a kereszten 2000 éve, de a mostani problémáimról biztosan nem tud. Meg hát ő Isten, annyi dolga van. A Biblia viszont egészen mást mond, mivel Isten mondja, és Isten szava a Biblia. Ezért jó fontolóra venni, hogy ő mit mond, és nem pedig azt, hogy én mit gondolok magamról. A János evangélium első fejezet 12. versében azt mondja Isten, hogy ha valaki befogadja őt, hatalmat adott annak, hogy Isten fiává legyen azoknak, akik az ő nevében hisznek. János azt mondta, hogy akik befogadták Krisztust és hisznek az ő nevében, azok Istentől születtek. Isten a gyermekeként néz rád. Úgy lát, mint fiát, úgy lát, mint lányát, mivel ő tökéletes apa, tökéletes atya. Ha úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát én egy kis semmi vagyok Isten szemében, és nem is érdeklem, ekkor megbántjuk Istent, mivel semmibe vesszük az ő szavát. Nagyon fontos azt gondolnunk magunkról, amit Isten mond rólunk. Engem nem az határoz meg, hogy milyennek látnak mások, még az sem, hogy mit mondanak rólam a szüleim, vagy a saját elképzeléseim magamról. Engem az határoz meg, amit Isten mond rólam. És ő azt mondja, hogy a fia vagyok, vagy a lánya vagyok, és arra vagyok elhívva, hogy őt mutassam be az életemen keresztül, úgy, mint apukámat. Egy szeretettel teli, nagyon bensőséges közösségre hívott el engem, mint Isten fiát. Ehhez mindössze annyi a teendő, hogy Isten gyermeke légy, hogy újjászülessél. Ha befogadtad Jézust a szívedbe, az életedbe, tehát akkor Istennek a fia vagy, és ez azt jelenti, hogy nem a majomtól származol, újjászülettél Jézusban. Ne gondold azt, hogy kevésség azt mondani magadról, hogy Istennek a fia vagy. Hogyha Isten mondja ezt rólad, akkor jobb, hogyha elhiszed, és elkezdesz te is eszerint gondolkodni magadról. Ha egyetértesz mindezekkel, akkor mondj el velem egy rövid imát. Köszönöm, mennyei atyám, hogy megvan írva a te beszédedben, hogyha valaki befogad téged, az a te fiad. Köszönöm, hogy a fiad, lányod lehetek. Köszönöm, hogy tőled származom, és nem a majomtól. Odaszánom magam arra, hogy úgy gondolkodjam magamról, ahogyan te gondolkodsz rólam, és olyan kapcsolatba legyek veled, mint egy apa a fiával. Jézus nevében, amen.
1: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
2: Reggeli Kávé Mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: János apostol első levele, második rész. Fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért. De nem csak a mieinkért, hanem az egész világért is. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazudik, és nincs abban meg semmi igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy is kell járnia, ahogy ő járt. Atyám fiai, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely előttetek volt, kezdettől fogva. A régi parancsolat az a szó, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok nektek, ami igaz, ő benne, és ti bennetek. Mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli az ő atyafiát, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti az ő atyafiát, az a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Aki gyűlöli az ő atyafiát, az a sötétségben van. Az a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség az ő szemeit megvakította. Írok nektek, gyermekek, mert a ti bűneitek meglettek bocsátva az ő nevéért. Atyák, írok nektek, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Ifjak, írok nektek, mert legyőztétek a gonoszt. Fiaim, gyermekeim, írok nektek, mert megismertétek az atyát. Írtam nektek, atyák, hogy megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek is, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten szava megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azokat, amelyek a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a testnek kívánsága, a szemeknek kívánsága, és az élet kérkedése, kevéssége, az nem az atyától van, hanem a világból van. És a világ elmúlik, és annak kívánságai is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az mindörökké megmarad. Fiacskáim, itt az utolsó óra. És amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, így most már sok Antikrisztus támadt. Ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Nektek kenetetek van a Szenttől, és tudtok mindent. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincs az igazságból, ami hazugság lenne. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Senkiben nincs meg az atya, aki tagadja a fiút. Aki vallást tesz a fiúról, abban az atya is megvan. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az atyában és a fiúban maradtok. És az az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. Ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad. És így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz és nem hazugság, amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. És most, gyermekeim, maradjatok ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.
4: János első levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, harmadik rész. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem nyilvánult meg az, amivé leszünk, de tudjuk, hogy meg fog nyilvánulni, mert hasonlókká leszünk ő hozzá. Mihelyst, és ahogy, meg fogjuk látni őt, ahogy ő van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, mert a bűn a törvénytelenség. És tudjátok, ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Aki bűnbe esik, egy sem látta meg őt, és nem is ismerte meg őt. Fiaim, senki el ne hitessen benneteket, aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiképpen ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben van. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekszik bűnt, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszi, az egy sem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt és meggyilkolta az ő testvérét. Miért gyilkolta meg? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, az a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, az mind embergyilkos. És tudjátok, egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami ő benne megmaradhatna. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie ezen a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségbe van, és elzárja attól az ő szívét, hogyan marad meg abban Isten szeretete? Fiaim, ne csak szóval szeressünk, és ne csak nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorkká és bátorságosakká előtte a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, akkor bizalmunk van Istenhez. És bármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekedjük, amik kedvesek előtte. Az pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint meg is parancsolta nekünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban, és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, amelyet nekünk adott.
0: János első levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levelének 4. része. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e. Mert sok hamis proféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten szellemét. Valamelyik szellem Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamelyik szellem nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől. Az az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok már, hogy eljön, és most már ebben a világban van. Ti az Istentől vagytok, fiaim, és legyőztétek azokat. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki ebben a világban. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, az hallgat ránk. Aki nincs az Istentől, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak szellemét, és a tévejgésnek szellemét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten maga a szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten erre a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga szelleméből adott mi nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, mert amiképpen ő van, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, de gyűlöli a maga atyafiát, az hazug. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát? Az a parancsunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga testvérét is.
4: János első levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: következő percekben Darko Kreiner, a Királyság gazdaságának 10 parancsolata című tanítását hallhatjuk.
1: Yesterday we looked at kingdom communication.
2: Tegnap a királyságbeli kommunikációt vizsgáltuk meg.
1: In the content of learning how to communicate and to come into true koinonia.
2: Abban az összefüggésben, hogy hogyan kell az igazi koinóniáig eljutni, hogyan kell abban kommunikálni.
1: This morning we'll be looking at kingdom economics.
2: Ma reggel a királyság gazdaságát fogjuk megvizsgálni.
1: Jesus said, "My kingdom is not of this world."
2: Azt mondta Jézus, hogy az én királyságom nem a világból való.
1: Amen.
2: Amen.
1: His principles, his kingdom, his laws, his statutes, they operate differently than this world.
2: Az ő alapelvei, a királysága, annak törvényei, szabályai másképpen működnek, mint e világéi.
1: Almost everything Jesus taught about the kingdom was diametrically or exactly the opposite of what the world system teaches.
2: Majdnem minden, amit Jézus a királyságról tanított, homlok egyenes ellenkező volt azzal, amit a világ tanít ugyanarról.
1: At the heart of the kingdom of God operates faith.
2: Isten királyságának a velejében a hit működik.
1: The world says seeing is believing.
2: A világ azt mondja, hogy ha látom, akkor hiszem.
1: Jesus said believing is seeing.
2: Jézus azt mondta, hogy ha hiszed, akkor látni is fogod.
1: When you believe my word and act upon it, you will see the results.
2: Hogyha hiszitek az én beszédemet és annak alapján jártok el, akkor meglátjátok az eredményeket.
1: This is true in every area and to include economics.
2: Ez minden területen igaz, a gazdaságban is.
1: The kingdom of God operates under a different set of eternal principles and truths.
2: Isten királysága az örökkévaló alapelveknek és igazságoknak egy egész más készletével működik, mint a világ.
1: Now, I've traveled around the world and lived in different countries.
2: Az ember ugye, hogyha a világ több részén él, különböző országokban.
1: And every country, every kingdom has a different set of economic rules that you have to learn.
2: Minden ország, minden birodalom más gazdasági szabályok alapján működik, ezeket meg kell tanulni.
1: I'm now living in Slovenia and now I have to learn the rules and the laws of the economic of the European Union.
2: Most Szlovéniában élek, és ilyen módon az Európai Unió gazdasági szabályait, törvényeit kell megtanulnom.
1: Much more socialistic than what I'm used to.
2: Ezek sokkal szocialistább jellegűek, mint amihez hozzá voltam szokva.
1: It's a different kingdom.
2: Ez egy másféle birodalom.
1: You see, under socialism, if I have two cows,
2: tudjátok, a szocializmusban, ha van két tehenem,
1: I keep one, and I give one to you.
2: Akkor egyet megtartok, egyet meg odaadok neked.
1: Communism was a different system.
2: A kommunizmus az is egy más rendszer.
1: Under communism,
2: a kommunizmusban,
1: if I have two cows,
2: ha van két tehenem,
1: the government takes both of my cows and gives me back a little bit of milk.
2: A kormány elveszi mind a két tehenemet, és visszaad egy kis tejet.
1: I'm used to capitalism.
2: Én a kapitalizmushoz vagyok szokva.
1: Capitalism, if I have two cows,
2: a kapitalizmusban, ha van két tehenem,
1: I keep one,
2: egyet megtartok,
1: I sell the other and buy a bull,
2: a másikat meg eladom, és veszek az árán egy bikát.
1: I build up a cow farm, a cow ranch, a milk dairy farm.
2: És akkor már egy egész teljes gazdaságot építek fel, és egy egész gulyám lesz.
1: You see, very different ways of thinking.
2: Tehát egész mások a gondolkodásmódok ebben.
1: And if we're going to understand the kingdom of God and kingdom economics, we're going to have to think differently.
2: És hogyha meg akarjuk érteni azt, hogy Isten királyságában hogyan működik a gazdaság, akkor másképpen kell gondolkodnunk.
1: I know how most of us think.
2: Tudom, hogy legtöbben hogyan gondolkodunk.
1: I don't make enough.
2: Nem keresek eleget.
1: I live from paycheck to paycheck.
2: Egyik fizetéstől a másikig élek.
1: I don't need a budget.
2: Nincs szükségem költségvetésre.
1: What little bit comes in goes out.
2: Hiszen egy kicsi bejön, az ki is megy.
1: Very simple.
2: Nagyon egyszerű az egész.
1: I need more money.
2: Több pénzre van szükségem.
1: That's the answer to my problem.
2: Ez a válasz a problémámra.
1: And that's not kingdom thinking.
2: De ez nem királyságbeli gondolkodás.
1: That's how the world thinks.
2: A világ gondolkodik, right? Így.
1: Seeing,
2: így van.
1: Is believing.
2: Hogy amit látok, azt hiszem.
1: When I have more money, more resources,
2: amikor több pénzem van, több forrásom van,
1: then suddenly I will begin to behave differently.
2: Akkor hirtelen elkezdek másképpen viselkedni.
1: Jesus says that's not true.
2: De Jézus azt mondta, ez nem igaz.
1: If you're not faithful with little, Jesus says you will not be faithful with more.
2: Jézus azt mondta, hogy ha nem vagy hűséges a kevéssel, akkor a sokon se leszel az.
1: And I believe God desires to give us more.
2: Én hiszem, hogy Isten többet akar nekünk adni.
1: But he wants to prepare or to develop our character and our heart so that we can be responsible with more resources.
2: De fel akar minket készíteni, a jellemünket fel akarja készíteni arra, hogy felelősebben bánjunk azzal is, ha többünk van.
1: Amen? If I can't manage and steward 10,000 forint,
2: hogyha nem tudok jól sáfárkodni 10,000 forinttal,
1: I'm not going to steward any more effectively 100,000 forint.
2: Akkor 100,000 forinttal sem fogok sokkal hatékonyabban sáfárkodni.
1: Or 100 million forint.
2: Vagy 100 millióval se.
1: Right? That's what Jesus taught.
2: Jézus ezt tanította.
1: And so we need to understand the principles and the thinking of the kingdom.
2: Tehát meg kell értenünk a királyság gondolkodásának az alapelveit.
1: Which is built upon the foundation of simple faith and obedience.
2: Amelyek az egyszerű hit és engedelmesség alapjára épülnek.
1: Would you agree with me? Jesus never stressed or fretted or was anxious over money or resources.
2: Ugye egyetértetek velem abban, hogy Jézus soha nem aggódott, soha nem izgult a pénzügyek, a forrásai miatt.
1: He says, in fact, he says, look at the lilies of the field. Solomon in all of his glory was not splendor. It was, didn't have so much splendor.
2: Azt mondta, hogy nézzétek a mező liliomait. Solomon az ő egész dicsőségében nem öltözött olyan pompásan, mint ezek közül egy.
1: God takes care of the birds. They have no fret. They don't concern.
2: Isten törődik a madarakkal. Azok se aggódnak, nem szorongnak, hogy mi lesz.
1: Their every need is met.
2: Minden szükségük be van töltve.
1: So as we operate in faith and obedience, the promises, the Father's promises that He will meet our every need.
2: Tehát, hogyha mi hűségesen az alapelvek szerint járunk el, akkor hihetjük Isten Atya ígéretét, hogy ő minden szükségünket be fogja tölteni.
1: Sometimes through very supernatural means.
2: Néha ezt egészen természetfölötti módokon teszi.
1: Sometimes through very what seems to be very natural means.
2: Néha pedig úgy, hogy nagyon természetesnek tűnik a dolog.
1: Giving you the right job.
2: Mondjuk megkapjuk a megfelelő munkahelyet.
1: Giving you promotions.
2: Előléptetnek minket.
1: Opening opportunities.
2: Megnyílnak lehetőségek.
1: Other times it's supernatural. When God fed Elijah supernaturally, I think that was amazing. He fed him with ravens.
2: Tehát amikor például Illést Isten természet fölötti módon táplálta a hollók segítségével, szerintem az egészen lenyűgöző.
1: After that he sent him to the home of a widow with her young son who had nothing to give him but a little bit of bread and oil.
2: Aztán elküldte egy özvegyasszonynak a házához, akinek volt egy fia, és nem volt semmiük tulajdonképpen, egy kicsi liszten és olajon kívül.
1: And when the little widow woman stepped out in faith and obedience to the word of the Lord.
2: És amikor ez az özvegy elkezdett hit és az Isten beszédébe vetett hit alapján engedelmesen eljárni.
1: God said God supernaturally provided meal, oil and food for the rest of, until the end of the drought.
2: Akkor azt olvassuk, hogy Isten természet fölötti módon gondoskodott a számára olajról egészen az éhínség végéig.
1: She and her son never went hungry again.
2: Tehát soha többé nem éhezett, sem ő, sem a fia.
1: One day Jesus, the disciples came up, they were a little concerned and fretting because some taxes had to be paid.
2: Egy napon a tanítványok egy kicsit szorongva mentek oda Jézushoz, mert adót kellett fizetni.
1: And again Jesus began to teach them that the kingdom economics.
2: És Jézus ekkor is a királyság gazdaságáról kezdte őket tanítani.
1: The kingdom, the economics of the kingdom don't operate upon fear and fretting.
2: A királyságban a gazdaság nem az izgulás, a szorongás és a félelem alapján működik.
1: But upon faith and obedience.
2: Hanem a hit és az engedelmesség alapján.
1: And when we're in God's will in faith and obedience.
2: Pardon?
1: When we are in God's will and walking in faith and obedience.
2: Tehát amikor Isten akaratában vagyunk és hitben és engedelmességben járunk.
1: He'll meet our every need.
2: Akkor ő minden szükségünket betölti.
1: Now go throw a fish line in the water, pull out the fish. First fish you pull out, take out the gold coin. Go ahead and pay my taxes and pay yours too.
2: És akkor azt mondta Péternek Jézus, hogy menj el a tóra, fogjál halakat, és az első hal, amit kifogsz, annak a szájában lesz egy arany pénz, és abból fizes ki utánam is, meg magad után is az adót.
1: Would you agree? That's a different economic system.
2: Egyetértetek velem abban, hogy ez egy másfajta gazdasági rendszer?
1: And I will tell you, I was stretting, not stressing, I was beginning to think in the natural mind before I moved from the States here.
2: És el kell, hogy mondjam nektek, hogy mielőtt Amerikából ide költöztem, elkezdtem természetes szinten gondolkodni a dolgokon.
1: And as I began to think as a natural mind, natural man,
2: és ugye természetes elmével gondolkodva,
1: I was retiring off of active duty.
2: Ugye tudjátok, hogy nyugdíjba mentem a seregtől.
1: So, let me see if I understand this. Lord, you want me to go to Europe?
2: Tehát ugye, és akkor megpróbáltam ezt megérteni, hogy Uram, azt akarod, hogy Európába menjek.
1: Move my family there.
2: Oda költözzem a családommal.
1: And I'm going, right now I'm about ready to take a 60% pay cut, because I'm going to retire.
2: És mivel most nyugdíjba mentem, ezért 60%-kal kevesebb lesz a bevételem.
1: I'm going to move to Europe.
2: Európába költözöm.
1: Everything is almost double the more expensive than what I'm used to.
2: Minden körülbelül kétszer annyiba kerül, mint amihez hozzá voltam szokva.
1: And then I'm going to take another 30 to 40% further cut because on the dollar euro conversion.
2: És aztán körülbelül még 30%-kal kevesebb lesz a pénzem, ugye mert át kell a dollárt váltani euróra.
1: How's this going to work?
2: Hogy fog ez működni?
1: You see, in the natural, that doesn't make economic sense.
2: Tehát természetes szinten gazdaságilag ennek semmi értelme nem volt.
1: You see, the kingdom of God operates on faith and obedience.
2: De tudjátok, Isten királysága a hit és az engedelmesség alapján működik.
1: And I already knew that.
2: És ezt én már tudtam akkor, persze.
1: And so I stepped out in faith and obedience.
2: Úgyhogy hittel engedelmesen kiléptem.
1: I tell you that to say that I'm just like you. I'm a natural. I struggle with the same things.
2: Én csak azt akarom nektek elmondani, hogy ugyanolyan vagyok, mint ti, ugyanazokkal a dolgokkal küzdködöm.
1: But I'm also here to testify that God's word is true.
2: De bizonyságot tehetek arról is, hogy Isten szava igaz.
1: In 33 years, I have never gone hungry, and my children have never begged for bread.
2: 33 év alatt soha nem éheztem, és a gyerekeimnek soha nem kellett koldulniuk.
1: And I've been here now a year and a half, and how that economically works, it's the kingdom.
2: És most másfél éve vagyok már itt, és hogy hogyan működik ez gazdaságilag a királyságban.
1: Our every need is met.
2: Minden szükségünk be van töltve.
1: Stella and I don't ever stress out over finances.
2: Stella-val soha nem kell küzdködnünk a pénzügyek miatt.
1: Because we're in his will.
2: Mert Isten akaratában vagyunk.
1: And he provides.
2: És ő gondoskodik rólunk.
1: In amazing ways, usually in ways I never could foresee.
2: Megdöbbentő dolgokon, olyan módokon, amiket előre soha nem láthattam volna.
1: My biggest challenge in yours as well is to continue to walk in faith and obedience.
2: A számomra és számotokra is a legnagyobb kihívás, hogy folyamatosan hitben és engedelmességben járjunk.
1: And not to be tempted to get off the road and get into the natural realm where we think and operate like natural men and women.
2: És ne essünk be abba a kísértésbe, hogy letérjünk erről az ösvényről, és csupán földi szinten élő emberként cselekedjünk.
1: Amen? Next slide. So here is the topic.
2: Tehát itt a témánk.
1: That I believe is one of the two most important life skills that we will. Can you read that?
2: El tudjátok olvasni? Pénzügye.
1: No.
2: Not really.
1: Okay. We'll have to change the font, but too late now.
2: Már késő ahhoz, hogy betűtípust változtassunk.
1: Now it's one of the two top reasons for stress that produces divorces, or results in divorces in marriage.
2: Tehát két fő. Két fő ok lehet, ami miatt az emberek házasságában feszültség van, és ami miatt elválnak, és ez az egyik. És ez a két legfőbb készség típus közül az egyik, ami nagyon fontos az életben.
1: This is not taught in our schools and universities.
2: Ezt nem tanítják az iskoláinkban és az egyetemeinken.
1: 16 out of 38 parables of Jesus address stewardship.
2: A Jézus 38 példázatából 16 a sáfárságról szól.
1: Over 2,300 scriptures address this topic.
2: Több mint 230 Biblia vers érinti ezt a témát.
1: And again, it's usually not taught very well, not taught in our homes, and not taught generally very well in most churches. Maybe not this one, but in most churches it's not taught well.
2: Általában nagyon sokszor a családunkban sem tanuljuk meg ezeket a dolgokat, és a legtöbb gyülekezetben sem tanítanak jól erről. Talán nem erről a gyülekezetről van szó, de sok ilyen van.
1: Why is this such an important subject?
2: Miért olyan fontos téma ez Istennek is?
1: Is God interested in our money or our resources?
2: Érdekli Istent a pénzünk vagy a forrásaink?
1: Does he need your money?
2: Szüksége van a pénzetekre?
1: I don't think so.
2: Szerintem nincs.
1: But he is interested because of another reason.
2: Egy másik ok miatt érdekli őt a téma.
1: Next slide. Because Jesus said, "Where your heart is, there where your treasure is, there will your heart be also."
2: Mert Jézus azt mondta, hogy ahol a ti kincsetek van, ott lesz a szívetek is.
1: Amen. So the stewardship of what God gives us is a direct reflection of our character and of our maturity in Christ.
2: Tehát a jellemünket és a Krisztusban való érettségünket egyenesen tükrözi az, hogy milyen sáfárai vagyunk a pénznek.
1: So God is interested in our character.
2: Tehát Isten a jellemünk érdekli inkább.
1: And he knows, since he is the creator God who engineered us.
2: És tudja, mivel ő a teremtőnk, tehát ő tervezett meg minket.
1: He knows the biggest nerve in the human body runs from the heart to the pocketbook.
2: Ő tudja, hogy az emberi szervezetben a legvastagabb idegszál a szívtől a zsebünkig, illetve hát a tárcánkig fut.
1: Amen. And he wants to teach us his kingdom perspective.
2: És meg akarja nekünk tanítani, hogy az ő királyságának szemszögéből hogy néznek ki a dolgok.
1: Next slide. This is what God is after as he is conforming us to the image of his son and maturing us.
2: Ezt akarja Isten elérni, ezt keresi, miközben érlel minket és az ő király és az ő fiának képmására akar minket formálni.
1: This is the character that I'm speaking of.
2: Ilyen jellemről beszélek.
1: God is training us to become prudent consumers.
2: Isten arra tanít minket, hogy legyünk megfontolt fogyasztók.
1: Generous givers.
2: Legyünk bőkezű adakozók.
1: Diligent earners, hard workers.
2: Szorgalmas kenyérkeresők, tehát szorgosan dolgozzunk.
1: Cautious debtors.
2: Legyünk óvatos adósok.
1: And wise investors.
2: És bölcs befektetők.
1: As we look at all the various parables of Jesus, this is what he's teaching.
2: Amikor megnézzük Jézus minden példázatát, leszűrhetjük, hogy ezt
1: tanítja.
2: Ezt akarja bennünk kifejleszteni.
1: Now when we talk on this subject, we need to be careful of some extremes that are out there in the body of Christ.
2: Amikor erről a témáról beszélünk, vigyáznunk kell, mert Krisztus testében néhány szélsőséges álláspont is van.
1: I think one extreme is this idea that we see in especially perhaps the Roman Catholic Church, this idea that poverty is somehow a blessing.
2: Van egy olyan szélsőség, amit hát főként talán a római katolikus egyházban látunk, ami azt mondja, hogy a szegénység tulajdonképpen áldás.
1: And for the last 15, 16, 1700 years, priests and monks have been making vows of poverty because they think that's somehow righteous.
2: És az elmúlt 1500, 1600, 1700 évben papok és szerzetesek szegénységi fogadalmakat tettek, mert valamitől azt gondolták, hogy ettől ők áldottabbak lesznek.
1: And I can assure you by the authority of God's word, from beginning to end, poverty in Scripture is a curse, not a blessing.
2: De biztosíthatlak titeket, Isten beszédének a tekintélye alapján, hogy a Biblia legelejétől a legvégéig úgy tűnik, hogy a szegénység nem áldás, hanem átok.
1: Amen? The other extreme,
2: a másik szélsőség,
1: is this idea of this prosper, I'll call the prosperity gospel.
2: Az úgynevezett bővölködési evangélium.
1: God wants us all to be materially rich.
2: Hogy Isten azt akarja, hogy anyagilag gazdagok legyünk.
1: Right? I didn't say rich, I said materially rich.
2: Tehát nem csak, hogy gazdagok, hanem hogy anyagilag gazdagok legyünk.
1: Yet we'll see the vast majority of scriptures warn against this extreme.
2: Mégis látni fogjuk, hogy a Bibliának egy nagy része ettől a szélsőségtől is óv minket.
1: Right? The love of money, not money, the love of money is the root of all evil.
2: Minden gonosz gyökere a pénz szerelme, nem a pénz, hanem a pénz szeretete.
1: And Jesus says, were it not for the power of God, it'd be impossible for a rich man to enter the kingdom of God.
2: Azt mondja Jézus is, hogy hogyha nem lenne Isten ereje és nem segítene, akkor a gazdagoknak lehetetlen lenne bemenni Isten országába.
1: So you see, we want to avoid those two extremes.
2: Tehát el kell kerülnünk a két szélsőséget.
1: As the Bible warns us.
2: A Biblia figyelmeztetése szerint.
1: And realize that there's a place, there's a straight and narrow path God desires us to walk.
2: Rá kell jönnünk, hogy van egy egyenes ösvény, amin Isten akarja, hogy járjunk.
1: In which he can bless us.
2: Hogy amin meg tud áldani minket.
1: Prosper us.
2: Bővölködést tud adni.
1: Meet our needs.
2: Be tudja tölteni a szükségeinket.
1: So we can then in turn be a blessing to others.
2: Hogy aztán áldással válhassunk mások számára.
1: That's the kingdom road he desires to walk.
2: Ez a királyság útja, amin azt akarja, hogy járjunk.
1: Now what I want to do now is, next slide. Is just kind of very quickly show us the biblical journey.
2: Most nagyon szeretném gyorsan megmutatni nektek a bibliai utat.
1: 1 Corinthians 15 says everything written in the Old Testament was for our instruction in the New.
2: Az 1 Korintus 15 azt mondja, hogy minden, ami az Ószövetségben megiratott, az ami oktatásunkra volt, akik az Új Szövetségben vagyunk.
1: So when we look at Israel's journey from Jacob who becomes Israel with his 12 sons, we see the journey that they go through.
2: Tehát, hogyha megvizsgáljuk Izrael nemzetének az utazását, akkortól kezdve, amikortól Jákobot elnevezték Izraelnek, akkor meglátjuk, hogy milyen pályát futottak
1: meg. It is a journey that most of us will have to walk.
2: A legtöbbünknek ugyanezt az ösvényt kell bejárnunk.
1: With the exception of a few, maybe that are born into family wealth and privilege.
2: Talán néhány ember kivételével, akik eleve kiváltságos módon gazdag családban születtek.
1: Most of us have not.
2: Legtöbben nem így vagyunk ezzel.
1: I started my journey when I left home at 17.
2: Én úgy kezdtem az utamat, amikor elmentem a szüleim házából 17 éves koromban.
1: And I had absolutely positively nothing.
2: Hogy gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy semmim nem volt.
1: And I venture to say most of us have started life that way.
2: És én merem állítani, hogy a legtöbben így indultunk el.
1: We were fortunate, we were not born into wealthy homes and families.
2: Általában nem jó módú gazdag családokban születtünk meg.
1: How many people have started the journey with nothing? Raise your hand.
2: Hogyan kezdtétek az utatokat semmivel?
1: A young person about ready to start with nothing.
2: Amikor fiatalkorotokban elindultatok.
1: Okay. Large to the right. Okay. So in the wilderness we see that they lived in the land of never enough.
2: Azt látjuk, hogy a pusztában úgy élt Izrael,
1: right?
2: vagy Egyiptomban, hogy soha nem volt elég nekik.
1: They were always working and laboring.
2: Mindig állandóan melóztak, dolgoztak.
1: But they never had enough.
2: De soha nem volt nekik elég semmiből.
1: From there, God moves them into a new stage. He moves them into the wilderness.
2: Aztán Isten átviszi őket egy következő szintre, a pusztába.
1: And for 40 years they lived in the land of just enough.
2: És 40 évig úgy éltek, hogy éppen elég volt nekik.
1: Right? Their needs were met.
2: Szükségeik be voltak
1: kötve. Manna came down from heaven every day and fed them.
2: Minden nap lejött az égből a manna, és azt tették.
1: Now they couldn't gather more manna than just for one day.
2: Nem tudtak egy napinál, egy napra szükségesebbnél több mannát összeszedni.
1: So they could never have more than enough.
2: Tehát soha nem lehet nekik több, mint elég.
1: Because that's the land of just enough.
2: Mert a puszta az az éppen elégnek a helye.
1: For 40 years the clothes didn't wear out.
2: 40 év alatt nem nyűlt el a ruhájuk.
1: The shoes didn't wear out.
2: A lábukról nem esett le a cipő.
1: God provided heat and provided cool in the cloud and the pillars.
2: Isten adott nekik éjjel meleget a tűzoszlopban, nappal hűvösett a felhőoszlopban.
1: And their every need was met.
2: És minden szükségük be volt töltve.
1: But just enough.
2: De ez csak elég volt.
1: And now I ask you, was that God's prophetic plan and purpose for his people?
2: Most megkérdezem tőletek, hogy ez volt Istennek a prófétai terve az ősz népe számára?
1: From the beginning, his plan was to bring them into the land of
2: kezdettől fogva a több mint elég földjére akarta őket bevinni.
1: Now their disobedience and unbelief delayed that process.
2: De engedelmesnek kell lennünk és hinnünk kell, amíg ezzel a folyamaton végig nem megyünk.
1: Just like our unbelief can also delay that process.
2: A mi hitetlenségünk és engedetlenségünk hátráltathatja ezt, ahogy az övéik is hátráltatta.
1: And that's exactly what the Hebrews writer is saying in Hebrews chapters 3 and 4. Don't make the same mistake that they made.
2: És a zsidó levél írója a harmadik és negyedik részben pontosan erről beszél, hogy ne kövessétek el ugyanazt a hibát, amit ők elkövettek.
1: Because of their unbelief, they wandered in the wilderness and did not enter into God's provision.
2: A hitetlenségük miatt vándoroltak a pusztában sok éven keresztül, és nem léptek be Isten gondoskodásának a földjébe.
1: And if you're like me, I don't have 40 years to waste wandering around.
2: És hogyha hasonlítotok hozzám, akkor nekem nincs 40 évem arra, hogy elpazaroljam azzal, hogy össze-vissza vándorlok.
1: The faster we get into God's perfect will for our lives, the better we are.
2: Minél gyorsabban jutunk be Istennek a tökéletes akaratába az életünkre vonatkozóan, annál jobb dolgunk van.
1: Because when we're in the land of God's perfect will, we are in the land of more than enough.
2: Mert amikor Isten tökéletes akaratának a földjén leszünk, akkor a több mint elég földjén leszünk.
1: Now I'm not saying that God wants everyone to have the latest model Mercedes in their parking lot.
2: Nem azt mondom, hogy Isten akarata szerint mindenkinek a parkolójában ott kell, hogy legyen a legújabb típusú Mercedes.
1: Okay. I'm not advocating materialism.
2: Tehát nem a materializmust szorgalmazom.
1: But at the same time, material things isn't really the issue.
2: De ugyanakkor nem is igazán az anyagi dolgokról van szó.
1: The heart's the issue.
2: A szív a lényeg.
1: See, can you have possessions as a believer?
2: Tudjátok, lehetnek dolgaitok nektek hívőknek.
1: Yes, as long as your possessions don't have you.
2: Igen, egészen addig, amíg nem az, amit van, uralkodik rajtad.
1: Amen. You see the difference?
2: Látjátok a különbséget?
1: You live like this, holding on to everything you get.
2: Hogyha így éltek, hogy mindent megpróbáltok megragadni, amit megtudtok.
1: That's an unhealthy place to be.
2: Ez egy egészségtelen helyzet.
1: But when we live life with open hands.
2: Nekünk nyitott marokkal kell élnünk.
1: And God can use us as an instrument of blessing. He can entrust us with more and more.
2: És hogyha Isten az áldás eszközeként tud minket használni, akkor egyre többet tud nekünk adni.
1: So I believe that the biblical definition of the land of promise.
2: Tehát én hiszem, hogy az ígéret földjének a bibliai meghatározása.
1: Is that we have enough to meet our every need.
2: Az, hogy elegünk van ahhoz, hogy minden szükségünket betöltsük.
1: And there's enough left over.
2: És marad még elegünk,
1: for God can use us to be a blessing to others.
2: Hogy Isten mások megáldására tudjon minket használni.
1: Amen? Amen. I want to say that again because I believe that to be the simple, balanced, proper biblical definition.
2: Újra el akarom mondani, mert szerintem ez a leghelytállóbb, legegyszerűbb és legjobb bibliai meghatározás.
1: God wants me in the land of abundance, a blessing, a promise.
2: Isten az ígéret földjén, a bőség földjén akar engem látni.
1: And he wants to meet every need I have, legitimate need I have for my family.
2: Be akarja tölteni minden jogszerű szükségemet nekem és a családomnak.
1: And enough left over where God can use me as a blessing to bless others as he leads.
2: És akarja, hogy még ezután elegem maradjon ahhoz, hogy mások megáldására használhasson engem.
1: Amen? And that is a happy place to live.
2: Nagyon boldog dolog ilyen helyen élni.
1: Like Jesus said, it is more blessed to give than it is to receive.
2: Jézus azt mondta, hogy áldottabb dolog adni, mint kapni.
1: Amen. So, what I want to do now in the remaining time that I have,
2: tehát szeretném most a maradék időmben
1: is run, go through very quickly God, what I've called God's Ten Commandments of economics. Of
2: szeretném nagyon
1: blessing.
2: Gyorsan áttekinteni azt, amit én úgy nevezek, hogy Isten tíz parancsolata a gazdasági szempontból, hogy áldások lehessünk.
1: I've covered a few of these in module 1 and a few in module 2.
2: Az egyes és a kettes modulban ezeknek néhány tételéről már beszéltem.
1: But I'm not going to reteach them today.
2: És ma nem fogom újra elmondani ezeket.
1: I've added some slides. Franz wanted me to add some more detailed things to make it more understandable.
2: Csak Franz arra kért meg, hogy néhány részlettel egészítsem ki az eddigieket, hogy érthetőbb legyen.
1: Quickly go through these 10 so that you can see the big picture.
2: De gyorsan szeretném ezt a tizet végigvenni, hogy lássátok az egész képet.
1: And hopefully better understand it.
2: És remélhetőleg jobban megértsétek.
1: And then in the next session, Polly and Franz will also two more sessions will help to develop this some more.
2: És a következő két tanításban Polly és Franz majd segít még jobban kibontani ezeket.
1: So the first commandment was, "Thou shalt honor the Lord your God." Next slide.
2: Tehát az volt ugye az első parancsolat, hogy tiszteld az Urat, a te Istenedet.
1: Says, "Honor the Lord with your possessions and the first fruits of your increase."
2: Tehát tiszteld az Urat a te bevételedből, a te bevételednek első zsengéjéből.
1: Jesus taught it this way. He said, "Seek first the kingdom of heaven and his righteousness, and all things will be added unto you."
2: Jézus ezt úgy tanította, hogy keressétek először Isten királyságát és az ő igazságát, és mindezek is megadatnak nektek.
1: Next slide. So this is the principle of first things first, put God first.
2: Tehát ez arról szól, hogy az első dolgok legyenek az első helyen.
1: And God says, what you do with the first is going to determine what I, as God, would do with the rest, how
2: tehát
1: I bless the rest.
2: Először Isten jön, és akkor azt mondja Isten, hogy amit teszel az első résszel, az meghatározza, hogy én mit csinálok majd a többivel.
1: And we saw how this was instituted with Abraham, and Melchizedek was the prince or the king of peace, a foreshadowing of Christ Jesus.
2: És tudjátok, hogy Ábrahámmal is Melchizedekkel kezdődött a történet, Melchizedek a békesség fejedelme volt, Jézusnak egy előképe.
1: And the principle continues on through Isaac, through Jacob, through Israel, through the tribes, through Moses, through Joshua.
2: És ez az alapelv folytatódik, ugye, Izsákkal, Jákobbal, aztán Mózessel, a törzsekkel, Józsuéval.
1: And this principle is reinstituted again under Ezra and Nehemiah after the Babylonian captivity ended and they come back to rebuild Jerusalem. They reinstitute these principles of blessing.
2: És amikor Esdrás és Nehémiás alatt a nép visszament Jeruzsálembe és újjáépítette a várost, ők újra bevezették ezeket az alapelveket.
1: Next. We saw Jesus addresses this and says it's a good thing you should do and continue to do. And we looked at the new covenant. This principle continues.
2: Tudjuk, hogy az új szövetségben is folytatódik ez az alapelv, mert Jézus bátorította az embereket, hogy ezek jó dolgok és csinálják csak.
1: In fact, we saw that Jesus himself operates this principle of kingdom economics.
2: Igazából azt látjuk, hogy maga Jézus is a királyság gazdaságának elvei szerint működött.
1: God offers his only begotten son, his first fruits on the altar at the cross.
2: Isten elküldte az ő egyszülött fiát, mint első zsengét, aki meghalt a kereszten.
1: Because of what the Father did with the first fruits.
2: És azért, amit az Atya tett az első zsengével.
1: Determined what was done with all of the rest of the remnant.
2: Megtörténhetett mindannyiunkkal, a maradékkal, velünk ugyanaz az áldás, a megváltás.
1: And God redeems back all of fallen man in the last Adam.
2: Az utolsó Ádámban Isten vissza megváltja önmaga számára a bukott emberiséget.
1: Commandment number two.
2: Második parancsolat.
1: Thou must sow before you reap.
2: Vetés után lehet aratni.
1: Next slide.
2: Következő.
1: While the earth remains, seed time and harvest will not cease.
2: Míg a föld lesz, vetés és aratás meg nem szűnnek.
1: Now I've been teaching these principles from the Word of God for 30 years.
2: Már 30 éve tanítjuk a Bibliából ezeket a törvényeket.
1: But it's really fun now because I actually live and I'm surrounded by farmers.
2: De igazából most már nagyon jó szórakoztatónak találom, mert földművesekkel körülvéve élek.
1: So I'm watching these principles actually outwork before my eyes every day.
2: Tehát minden nap látom, hogy a szemem előtt valósulnak meg ezek az alapelvek.
1: And in my own garden, in my own vert.
2: A saját kertemben, a saját környezetemben.
1: Right? Every farmer knows that you can't possibly expect a harvest if you don't first sow.
2: Minden földműves tudja, hogy nem számíthatsz az aratásra, hogyha először nem vetsz.
1: And depending on how much you sow, will determine on what, how much of a harvest you receive.
2: És az, hogy mennyit vetsz, meg fogja határozni, hogy mennyit arathatsz.
1: Next slide.
2: Következő kocka.
1: In 2 Corinthians 9, Paul says, if you give a little, you will get a little.
2: 2 Korintus 9-ben azt mondja Pál, hogyha keveset adsz, akkor ha keveset vesz, keveset aratsz.
1: A farmer who plants just a few seeds will get a small crop, but if he plants much, he will reap much.
2: Az a földműves, aki kevés magot vet el, az keveset fog aratni, de hogyha sok magot vet el, akkor sokat fog aratni.
1: Amen. Does that make sense?
2: Értető ez?
1: Okay. So now we're not talking about just the first fruits and tithes. Now we're talking about offerings and free will giving.
2: És most nem csak a tizedről beszélek, az első zsengéről, hanem az egyéb adományokról, mindenféle vetésekről is.
1: If we sow little, we'll receive little.
2: Hogyha kicsit vetünk, kicsit kapunk.
1: But if we sow abundantly, we shall reap abundantly.
2: Hogyha bőségesen vetünk, bőségesen fogunk aratni.
1: That's a law that we set as a law, it's a kingdom law.
2: Ez a királyságnak egyik törvénye.
1: And we see that all of creation operates under that same law.
2: És látjuk, hogy az egész teremtett világ ennek alapján működik.
1: God's kingdom economics operates the same way.
2: Isten királysági gazdasága is ugyanígy működik.
1: So let me give you an example. In fact, I took this example from Alan Vincent.
2: Hadd mondjak egy példát, ezt igazából én Alan Vincenttől vettem.
1: Three rice farmers.
2: Tehát van három rizstermelő.
1: Each of them were given 5 hectares of land.
2: Mindegyik 5 hektár földet kapott.
1: And each of them were given 50 kilos of seed.
2: És mindegyik 50 kiló magot kapott hozzá.
1: Three different approaches.
2: Három különböző módon közelítették meg ezt a helyzetet.
1: The first farmer.
2: Az első földműves.
1: Since 50 kilos is only enough to seed 1 hectare.
2: Azt mondja, hogy az 50 kiló csak arra elég, hogy 1 hektárt bevessek.
1: He seeds his land and he keeps back 10% for the next seeding and he consumes 90%.
2: Tehát beveti a földjét, eltesz 10%-ot a következőre és megeszi 90%-ot.
1: And he's maintaining.
2: És akkor így fenntartható a helyzet.
1: That's just enough sowing.
2: Hogyha ez éppen elégséges vetés.
1: So that, I mean, that's just enough savings so that he has enough seed to sow the next year.
2: Tehát pontosan annyi magot tesz el jövőre, hogy legyen elég vetőmagja.
1: 10 years later, he's about in the same place.
2: 10 évvel később körülbelül ugyanott tart, ahol elkezdte.
1: He's still farming only 1 hectare.
2: Még mindig csak 1 hektáron vet.
1: And he's not any better, he's not much worse, he's no worse.
2: És nem él sem rosszabbul, de jobban se.
1: The second farmer.
2: A második földműves.
1: He consumes, he doesn't hold back 10%, he only holds back 5%.
2: Ő nem tart vissza 5% magot, csak 10%-ot, csak 5%-ot.
1: And consumes 95%.
2: De és 95%-át megeszi.
1: After about 4 years, he is completely out of resources and has to begin to borrow.
2: Körülbelül 4 év múlva kifogy a forrásaiból és el kell kezdeni neki kölcsönöznie.
1: And in 10 years, he's completely bankrupt and unable to borrow anymore because no one will give him credit.
2: És 10 év múlva már eljut a csődig, mert már annyival tartozik, hogy már senki nem ad neki kölcsönt.
1: Now look at the third and the wise farmer.
2: Nézzük meg a harmadik bölcs földművest.
1: He also starts with 1 hectare of land.
2: Ő is 1 hektáron kezd vetni.
1: He says, but I'm going to make some early on sacrifices.
2: De azt mondja, hogy na most még a dolog elején hozok néhány áldozatot.
1: I'm not going to consume 90%, I'm only going to consume 80%.
2: Nem élem fele a magnak a 90%-át, csak a 80%.
1: So that I can sow 20% instead of only 10%.
2: Úgyhogy ne csak 10%-nyi maggal tudjak vetni, hanem 20%-nyival.
1: And he begins to sow 20%.
2: És elkezd 20%-ot elvetni.
1: And the next several years he's able then to expand because now he has enough harvest to and enough seed to go to exceed 2 hectares and 3 hectares and eventually 4 and 5 hectares.
2: És akkor az elkövetkező években egyre jobban fog neki menni, mert a 20% maggal egyre nagyobb területet képes ugye a termés miatt bevetni, előbb-utóbb már 2 hektárt, aztán 3 hektárt.
1: At the end of 10 years he is now using the full capacity of 5 hectares, his entire land.
2: 10 év múlva már az összes 5 hektárt, ami rendelkezésére áll, használja vetésre.
1: And he's now producing 60 times as much.
2: És már 60-szor annyi magot termel, mint amennyivel elindult.
1: Do you see the principle?
2: Látjátok ennek az alapelvét?
1: I mean, this is actually, it is very spiritual. But it's also very practical.
2: Ez tényleg nagyon szellemi, de nagyon gyakorlatias is.
1: You can put on a calculator, and this is mathematical.
2: Matematikailag is kimmel ki lehet számolni.
1: And it works in sacrifices.
2: De azt mondja, hogy na most még a dolog elején hozok néhány áldozatot.
1: I'm not going to consume 90%, I'm only going to consume 80%.
2: Nem élem fele a magnak a 90%-át, csak a 80%.
1: So that I can sow 20% instead of only 10%.
2: Úgyhogy ne csak 10%-nyi maggal tudjak vetni, hanem 20%-nyival.
1: And he begins to sow 20%.
2: És elkezd 20%-ot elvetni.
1: And the next several years he's able then to expand because now he has enough harvest to and enough seed to go to exceed 2 hectares and 3 hectares and eventually 4 and 5 hectares.
2: És akkor az elkövetkező években egyre jobban fog neki menni, mert a 20% maggal egyre nagyobb területet képes ugye a termés miatt bevetni, előbb-utóbb már 2 hektárt, aztán 3 hektárt.
1: At the end of 10 years he is now using the full capacity of 5 hectares, his entire land.
2: 10 év múlva már az összes 5 hektárt, ami rendelkezésére áll, használja vetésre.
1: And he's now producing 60 times as much seed.
2: És már 60-szor annyi magot termel, mint amennyivel elindult.
1: Do you see the principle?
2: Látjátok ennek az alapelvét?
1: I mean, this is actually, it is very spiritual. But it's also very practical.
2: Ez tényleg nagyon szellemi, de nagyon gyakorlatias is.
1: You can put on a calculator and this is mathematical.
2: Matematikailag is kimmel ki lehet számolni.
1: And it works in Croatia and it

0: years.
1: És akkor az elkövetkező években egyre jobban fog neki menni, mert a 20% maggal egyre nagyobb területet képes ugye a termés miatt bevetni, előbb-utóbb már 2 hektárt, aztán 3 hektárt.
0: At the end of 10 years he is now using the full capacity of 5 hectares, his entire land.
1: 10 év múlva már az összes 5 hektárt, ami rendelkezésére áll, használja vetésre.
0: And he's now producing 60 times as much seed.
1: És már 60-szor annyi magot termel, mint amennyivel elindult.
0: Do you see the principle?
1: Látjátok ennek az alapelvét?
0: I mean, this is actually, it is very spiritual. But it's also very practical.
1: Ez tényleg nagyon szellemi, de nagyon gyakorlatias is.
0: You can put on a calculator and this is mathematical.
1: Matematikailag is kimmel ki lehet számolni.
0: And it works in Croatia, and it works in Hungary, and it works in America, and it works in Africa.
1: Ez működik Horvátországban, Magyarországon, Amerikában, Afrikában.
0: And it absolutely works in the kingdom of God.
1: Isten királyságában meg aztán teljesen működik.
0: So Paul says, sow little and you will reap little.
1: Tehát Pál azt mondja, hogy ha keveset vesz, akkor keveset fogsz eredni.
0: The more generous you become, the more powerfully the kingdom will begin to multiply what is in your hand.
1: És minél bőségesebben vetsz, annál bőkezőbben fogja a királyság megsokszorozni azt, ami a kezedben van.
0: Amen? Now, does farmer 1 have any right to be jealous or envious of farmer 3?
1: Az egyes számú földművesnek van bármilyen joga és alapja arra, hogy irigykedjen a harmadikra?
0: Does farmer 2 have any right to be jealous and envious of farmer 3?
1: És a másodiknak van bármilyen alapja és joga arra, hogy féltékeny legyen a harmadikra?
0: Look at all the parables of Jesus, right? He says he gives the same talent to all 3 of his servants.
1: Ezek olyanok, mint Jézusnak a példázatai, hogy minden szolga ugyanannyi talentumot kapott.
0: One comes back with 10, another comes back with 5.
1: Az egyik 10-et keresett hozzá, másik 5-öt.
0: And another comes back with nothing, because he buried what he had.
1: És az egyik nem hoz vissza semmit, hiszen elásta azt is, ami volt neki.
0: You see, Jesus was teaching this the kingdom.
1: Látjátok, Jézus a királyságot.
0: This is how kingdom economics operates.
1: Így működik a királyságban a gazdaság.
0: It doesn't operate on envy and fear.
1: Nem irigységben és félelemben.
0: It operates on faith and obedience.
1: Hanem a hit és az engedelmesség alapján.
0: As we've said before, what drives the international markets in the world today?
1: Ahogy már mondtuk, mi működteti ma a világban a nemzetközi piacokat?
0: The stock market, the Fortune 500, the euro, the yen, the what drives
1: it? A tőzsdét, az eurót, a yent, mindenféle.
0: Two emotions.
1: Pénzpiacokat, két érzelem hajtja ezeket.
0: Fear and greed.
1: A félelem és a kapzsiság.
0: Amen?
1: Így van.
0: How many people believe that that's not the motivating power behind the economics of the kingdom?
1: És a királyság gazdasága mögött nem ezek a hajtóerők.
0: The kingdom operates under faith and obedience.
1: A királyság a hit és az engedelmesség alapján.
0: And we're not that concerned about what the world system is doing.
1: És nem nagyon törődünk azzal, hogy mit csinál a világrendszer.
0: Because though we're in this world, we're not of this world.
1: Mert noha a világban vagyunk, nem vagyunk a világból valók.
0: Amen?
1: Így van.
0: For example, as a retiree from the Air Force, I'm more concerned about what the American economy is doing, not what anything else in the world is doing.
1: Tehát én, mint aki az amerikai hadsereg nyugdíjasa vagyok, engem jobban érdekel, hogy mi történik az amerikai gazdaságban, mint bárhol máshol.
0: Because my provision comes from that country.
1: Mert abból az országból jön a gondoskodásom.
0: And you and I, as citizens of the kingdom, our provision comes from our heavenly kingdom citizenship.
1: De ugyanakkor nektek és nekem, mint akik a mennyei királyság polgárai vagyunk, nekünk onnan jön a gondoskodásunk.
0: Next slide. True story. Two brothers.
1: Következő a történet a két testvérről.
0: I happen to know them well. I happen to know them well.
1: Történetesen jól ismerem őket.
0: They both start off in the same home, same family.
1: Mindannyian ugye ugyanabból a családból indultak, nyilvánvaló módon.
0: They both leave the family the same age after they reach the same age.
1: Ugyanabban az életkorban hagyták el a szüleik otthonát.
0: Brother number one.
1: Az első.
0: Made less money but gave more during the course of until he reached 50.
1: Az 50 éves koráig, 18-tól kevesebbet keresett, mint a testvére, de többet adokozott mindig.
0: Brother one was able to pay for his college for his children.
1: Ki tudta fizetni a gyerekei számára a főiskolát a végén?
0: Brother one was able to help and pay for the weddings and all of the things that go on with children as they grow up and move out.
1: So the second couldn't pay.
0: Okay. At age 50,
1: és akkor az első tudta segíteni a másiknak a gyerekeit a házasságkötésükkor meg ilyenek.
0: At age 50, brother one was worth $1 billion, so in foreign about 305 million euros is what his accumulated assets were.
1: Tehát tulajdonképpen hát itt nekem most én dollárba látom, de ott euróba.

0: Ott van, hogy mekkora eurót halmozott fel az egyes számú báty 50 éves korára.
1: Right? Brother two.
0: A második.
1: Made more money during those years, but he gave less.
0: Mindezen évek alatt többet keresett, de kevesebbet adakozott.
1: Or he gave nothing.
0: Vagy semmit nem.
1: Both he adakozott. And his wife worked.
0: Ő is dolgozott, meg a felesége is.
1: They ended up in divorce.
0: Végül elváltak.
1: He went bankrupt.
0: Csődbe ment ez a férfi.
1: He could never afford to help his children later as they went into college.
0: És később, amikor a gyerekei főiskolára mentek, nem tudta őket segíteni.
1: And when he turned age 50, he was about 23 million forints in debt.
0: És amikor 50 éves lett, akkor körülbelül 23 millió forint adóssága volt.
1: Okay. Both were Christians.
0: Mind a kettő keresztény egyébként.
1: Both said they were Christians.
0: Vagy azt mondták magukról.
1: One operated under kingdom economics, the principles.
0: Az egyik a királyság gazdaságának alapelvei szerint.
1: And the other did not.
0: A másik pedig nem.
1: One made less money.
0: Az egyik kevesebbet keresett, az egyes.
1: For 30 years, the other one made more.
0: 30 év alatt a másik többet keresett, a kettes.
1: Brother one gave more money.
0: De az első több pénzt adakozott.
1: And sold more, I'm saying he sold more.
0: És többet vetett, mondhatnám.
1: And the other one did not.
0: A másik pedig nem.
1: And this is what it looks like after they both turn 50.
0: És akkor mindkettőjük miután 50 éves lett, így néz ki az életük.
1: Amen? Okay. Let's move on.
0: Menjünk tovább.
1: Two banks to sow into.
0: Kétféle bank van, amiben vethetünk.
1: The first is the bank of heaven.
0: Az első a mennyei.
1: Jesus says, lay up your treasures in heaven, where neither moss nor rust can corrupt, nor thief can steal.
0: Azt mondta Jézus, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyekben, ahol sem a rozsda nem eszi meg, se a moly meg nem emészti azt, amitek van.
1: Another investment is to invest in alms or giving to the poor.
0: Ezen kívül alamizsnálkodhatunk is, tehát adakozhatunk a szegényeknek.
1: Proverbs 19:17.
0: Példabeszélek 17:19.
1: He who is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward him for what he had done.
0: Aki kedves a szegényekhez, az az Úrnak ad kölcsön, és az Úr meg fogja őt jutalmazni ezért.
1: Remember in Acts chapter 10, it said the angel of the Lord comes to Cornelius.
0: Az Apcsel 10-ben olvassuk, hogy az angyal elmegy Cornéliuszékhoz.
1: It says, because of your prayer,
0: és azt mondja neki, hogy az imáid
1: miatt, because of your giving of alms, in other words, you giving to the poor.
0: És az alamizsnálkodásod miatt, tehát hogy adsz a szegényeknek.
1: Angel says, I have been sent by God.
0: Azt mondja az angyal, ezért küldött engem Isten.
1: To your household.
0: A te házadhoz.
1: And of course, Cornelius and his entire family are saved and baptized.
0: És természetesen Cornelius egész családja megtér ezután és bemerítkeznek.
1: The next bank is, of course, the banks of earth, which are the investments. Instruments that are available.
0: Természetesen a másik fajta befektetési lehetőség a földi bank, igen.
1: To be investing for medium-term and long-term things.
0: A bankoknak vannak olyan csomagjaik, hogy középtávú és hosszútávú befektetéseket lehet náluk eszközölni.
1: I realize that Hungary and I know Slovenia as well too are coming out of a very very different economic system.
0: Tudom, hogy Magyarország is és Szlovénia is egy egész másfajta gazdasági rendszerből jön ki.
1: And it's going to take time for some of the things to be available in terms of investment instruments, but it's already happening.
0: És idő kell még ahhoz, hogy ezek a mindenféle megtakarítási formák működjenek, de azért már elindult ez.
1: Amen. But if we want to be thinking long term,
0: de hogyha hosszú távon akarunk gondolkodni,
1: we have to be planning some things early on.
0: Akkor korán el kell kezdenünk gondolkodni dolgokon.
1: Both my son and my daughter,
0: a lányom és a fiam,
1: are already investing very wisely, little amounts.
0: Ők már nagyon bölcsen befektetnek kis mennyiségeket.
1: You have to have big amounts. No, little amounts over time.
0: Még nem tudnak sokat félretenni, de kicsi befektetéseik vannak, de hosszú idő alatt.
1: But because they started young,
0: de mivel fiatalon kezdték,
1: right? That little bit in 30 years is going to make them financially independent when they're in their 50s.
0: 30 év után ezek az a felhalmozódott kis befektetés, mire 50 évesek lesznek, már pénzügyileg függetlenek lesznek.
1: And I'll show you that a little bit later if
0: ezt majd kicsit, hogyha lesz időnk ránk, akkor.
1: Commandment number 3.
0: Akkor majd beszélünk róla.
1: We have to save in plenty to have in famine.
0: You have to save in plenty.
1: I'm sorry, we have to save when there's abundance or plenty so that we have in famine.
0: Ja, igen, tehát, hogy amikor sokunk van, bőségben vagyunk, akkor takarítsunk meg, hogy szűkös időben is legyen.
1: Let's learn from the ant.
0: Tanuljunk a hangyától.
1: Proverbs 6.
0: Példabeszélek 6.
1: Take the lesson from the ant, learn from their ways and be wise. For though they have no king to make them work, yet they labor all the summer gathering food for the winter.
0: Tehát tanulj a hangjától, tanulj meg az útjait, és légy bölcs, mert ha nincs királyuk, hogy dolgoztassa őket, mégis keményen dolgoznak egész nyáron, és félre tesznek télire.
1: Okay. We see this wisdom also in Joseph.
0: József életében is látjuk ezt a bölcsességet.
1: For 7 years of plenty, he, in the wisdom of God, set aside grain, and he saved, and he prepared for the 7 years of famine.
0: Isten bölcsességével a 7 bőséges év alatt nagyon sok terményt félretettek, hogy legyen majd a szűkös években.
1: So when all the rest of the world was starving, Egypt was not starving, Egypt was in abundance.
0: Ezért, amikor jött az éhínség, akkor Egyiptomban nem éheztek az emberek, mert bőség volt.
1: Now this is talking about setting aside and saving for not just what we would like to spend, but what we will spend.
0: Ez a megtakarítás arra vonatkozik, hogy nem csak arra kell eltennünk pénzt, amire akarunk majd költeni, hanem amire fogunk költeni.
1: Okay, Joseph in Egypt, accruing for what we will do.
0: Tehát arra, amit tenni fogunk.
1: And accruing for what we should do.
0: És arra is félre kell tennünk, amit meg kell tennünk.
1: There you go. What are some of the things that I'm speaking of?
0: Milyen dolgokról beszélek például?
1: How many people have to pay their car insurance every year?
0: Hány ember van, akinek minden évben az autóbiztosítását fizetni kell?
1: Car premium, or car registration.
0: Vagy mit tudom én, a forgalmit kell megújítani, meg ilyenek.
1: Utility bills, like oil in the winter.
0: Akkor ugye vannak a rezsiköltségek télen, fűteni kell.
1: See, these are things that I'm not saying what are you going to maybe spend. You will spend this money.
0: Tehát ezek nem olyan dolgok, hogy talán költeni fogsz rá pénzt, ezekre biztos, hogy fogsz költeni.
1: The question is, are we setting aside every month and accruing for that?
0: Az a kérdés, hogy minden hónapban félreteszünk a pénzt arra, amit majd évente egyszer kell kifizetni.
1: So for the winter months, you know, I like many of you, I have to pay oil. Right, heating oil.
0: Tudjátok, ugye a téli hónapokban igenis keményen ki kell fizetni a fűtést.
1: I can either pay 300 or 400 euros a month for the winter months.
0: Vagy 300-400 eurót fizetek a téli hónapokban.
1: Or I can accrue.
0: Vagy pedig begyűjtöm előre a pénzt.
1: And save 100 euros every month for 12 months.
0: És akkor 12 hónapon keresztül havi 100 eurót félreteszek erre a célra.
1: I can much better afford saving 100 euros a month.
0: Havi 100 eurót jobban félre tudok tenni.
1: Then all of a sudden having to pay 300 or 400 euros in December and January and February and March.
0: Mert hogyha hirtelen kell kifizetnem a 300-400 eurót, mit tudom én, decemberben, januárban, februárban, márciusban.
1: Amen?
0: Így van.
1: I didn't have a choice. I had to register and reinsure my car last week.
0: Tehát azt sem dönthettem el szabadon, muszáj volt múlt héten újra vizsgáztatnom az autómat.
1: And I didn't run around the house screaming, "Oh my God, where will I get the money?"
0: És akkor nem úgy van, hogy fejemet fogva visítok, hogy Uram, honnan fogom a pénzt szerezni ehhez?
1: And let me rob from this bill and not pay this bill so that I can pay this bill.
0: És akkor inkább ezt a számlát nem fizetem, hogy azt a számlát ki tudjam fizetni.
1: No, I have been saving enough money every single month so that when that bill came due, I was saved and ready to pay it in full.
0: Nem, minden hónapban félretettem erre pénzt, úgyhogy amikor megjött erre a számla, akkor ki tudtam fizetni.
1: That makes sense?
0: Érthető?
1: So every month,
0: tehát minden hónapban,
1: as I close out my monthly budget with my wife,
0: amikor a feleségemmel lezárom a havi költségvetést,
1: look at all of our expenditures for the month,
0: megnézzük a havi minden költésünket,
1: and then we look at what's left over,
0: megnézzük mi maradt,
1: and we don't say, oh, we have a little left over, let's run out and buy pizza.
0: És akkor azt mondjuk ugye, hogy na maradt egy kis pénzünk, akkor gyorsan vegyünk egy kis pizzát.
1: We're not done yet. We have to look at now what do we have to set aside in our accruals?
0: Igen, mert még nem csináltunk. Tehát meg kell nézni, hogy mi az, amire félre kell tenni pénzt.
1: Now I'm going to put a little bit of money aside for heating oil.
0: Most akkor félre kell tenni fűtőolajra egy kis pénzt.
1: Christmas.
0: Karácsonyra.
1: Insurance.
0: A biztosításra.
1: And all the other things that we will spend.
0: És az összes többi dologra, amire muszáj lesz költeni.
1: Amen.
0: Így van.
1: Amen. Now if there's a little bit of money left over, we can go and get a pizza.
0: Na most ha ezután még mindig maradt pénzünk, na akkor vehetünk pizzát.
1: Not the first thing we do, it's the last thing we do.
0: Tehát nem ez az első, amit csinálunk a maradékkal, hanem ez az utolsó.
1: Okay. So there are things that we should do, and then there's things that we will do, and then there's things that we should do.
0: Tehát vannak dolgok, amikre fogunk költeni, meg akarunk is, és lesz, amire meg muszáj is mindenképpen kell.
1: I believe saving and setting aside money for example, vacations.
0: Én hiszem, hogy helyes dolog nyaralásra félretenni pénzt.
1: Our kids' futures, children's futures.
0: Igen, a gyerekeink jövőjére is kell félretenni.
1: My wife and I knew when we had a little girl.
0: A feleségemmel tudtuk, amikor meglett a kislányunk.
1: There was going to come a day down the road, one day, as much as it pains me, that I would have to give her away in marriage.
0: hogy előbb-utóbb eljön az életében az a nap, bármilyen fájdalmasan is fog engem érinteni, amikor férhez kell adnom.
1: And I have a son too.
0: És van fiam is.
1: I wanted to be able to somehow, in some way, little or not, to bless them at that time.
0: Én mindenképpen akartam nekik, akárhogyan, valamilyen módon, legalább egy kis mértékben áldást adni nekik akkor.
1: And so we accrued a little bit of money every month, just a little bit.
0: Tehát minden hónapban félretettünk egy kis pénzt.
1: But a little bit after 15 years turns out to be not so little.
0: De 15 év után ez a kicsi havonta, az nem is olyan kicsi már.
1: And so when my daughter was married,
0: tehát amikor férjhez ment a lányom,
1: we were able to help her in her wedding.
0: Tudtunk segíteni a menyegzőben.
1: And then to write them a wonderful love offering gift to start their
0: life. És egy nagyon szép szeretet adományról tudtam neki egy csekket kitölteni, hogy jobban tudják kezdeni az új életüket.
1: My son is going to be married probably soon.
0: Valószínűleg hamarosan megnősül a fiam is.
1: And I've already saved up just about, I'm almost there.
0: És már összegyűjtöttem neki is elég szép összeget.
1: Amen? Now I got a 7-year-old and a 12-year-old.
0: Most van egy 7 éves és egy 12 éves, egy 10 éves gyerekem is.
1: Right? I'm already planning for them too.
0: Már a számukra is tervezek.
1: Amen? This is what the Bible calls stewardship.
0: Ezt nevezi a Biblia sáfárságnak.
1: Okay? And I realize again, our minds are so affected by the world, which says, I can't even relate to what you're saying.
0: És itt is ugye ezen a területen is a világ annyira meghatározza a gondolkodásunkat, hogy azt mondjuk, ugye, hogy nem is értem, hogy miről beszélsz.
1: Brother, I can't pay my bills today, much less talk about savings and this and that.
0: Én a mai napon sem tudom a számláimat kifizetni, nem, hogy megtakarítsak, meg félretegyek erre, meg arra.
1: The kingdom is this. Step out in little faith right now.
0: De a királyság azt mondja, hogy most rögtön lépj ki egy kis hitben.
1: If you can't set aside in a crew a 1,000 forint a month.
0: Ha nem tudsz havonta 1,000 forintot félretenni,
1: can you start with 10?
0: Akkor el tudod kezdeni 10-zel esetleg.
1: You see what I'm saying? That's faith. That's stepping out. I don't have anything.
0: Tehát ez csak hit.
1: But I'm going to step out in obedience.
0: Ez az, hogy engedelmesen kilépek.
1: And God says, believing, you see, you will start to see the kingdom operate.
0: És Isten azt mondja, hogy ha te mersz hinni, ha hiszel, akkor meglátod majd a királyság
1: működését. Natural people, we want to see it first.
0: Mi testi emberekként szeretnénk először látni.
1: Give me an extra 100,000 euros a month. Oh, I'll start doing all these things you're saying.
0: Hogyha kapok még pluszban 100 eurót vagy 1000 eurót havonta, akkor majd elkezdem csinálni, amit mondasz.
1: God says, no, my kingdom doesn't work that way.
0: De Isten azt mondja, hogy nem az én királyságom nem így működik.
1: You step out in faith and obedience in the little things.
0: A kis dolgokban lép ki hitben és engedelmesen.
1: And then you will begin to start seeing my provision supernaturally coming in.
0: És akkor majd elkezded látni, hogy az én gondoskodásom természet fölötti módon bejön az életedbe.
1: When I got the revelation of this commandment 3.
0: Amikor a harmadik parancsolatról megkaptam a kijelentést.
1: It took Stella and me about 2 years, 2 to 3 years before we got all of our accruals accounts filled proper.
0: Akkor körülbelül 2-3 évig tartott Stellának és nekem, mire mindenféle ilyen félretenni való célra már tudtunk félretenni.
1: In other words, we were always behind the power curve, always behind.
0: Más szóval állandóan le voltunk maradva.
1: And it took us 3 years of discipline and faith and obedience.
0: És 3 évnyi fegyelemre, hitre és engedelmességre
1: volt szükségünk. We finally got to the place where that car insurance bill came in.
0: Amikor végre eljutottunk odáig, hogy bejött ugye az autóbiztosítási
1: csekk,
0: és azonnal az egész következő évét ki tudtam fizetni.
1: Now I'm on the other side of the power curve. Now the momentum, like a wave, it's working with me.
0: Most már a hullám másik felén vagyok, most már nem ellenem dolgozik a hullám, hanem most már mellettem dolgozik.
1: Yeah, oh yeah, Franz says, and on the other side is where you get all the best deals.
0: És a legjobb vásárok, a legjobb üzleti megoldások a másik oldalon jönnek.
1: You see, we keep track, so we know how much we're going to spend about for Christmas every year.
0: Hogyha követjük a kiadásainkat, mindig feljegyezzük, akkor már tudhatjuk előre, hogy karácsonyra nagyjából mennyit fogunk költeni, tehát egész évben félre tehetünk rá.
1: And guess where my wife does most of her Christmas shopping?
0: Szerintetek a feleségem és én mikor végezzük el a karácsonyi bevásárlás legnagyobb részét?
1: You are brilliantly intelligent people.
0: Zseniálisak vagytok.
1: After Christmas.
0: Így van, karácsony után.
1: All the prices drop.
0: And so minden ár lezuhan.
1: My wife is taking advantage of every deal, shopping, buying stuff for the next Christmas.
0: És ilyenkor a feleségem az összes árengedményt kihasználja arra, hogy a következő karácsonyra megvegyük az ajándékokat.
1: Wrapping paper, bows, gifts.
0: Ugye az ajándékokat, a szalagokat, a csomagolópapírt.
1: And then all year long, when she sees something that's on a great deal,
0: És egész évben, ha meglát valami nagyon jó leárazott dolgot,
1: it may be February,
0: lehet, hogy február,
1: she'll buy it for Christmas that later that year.
0: Akkor azt már ő megveszi karácsonyra.
1: You see, anybody, even a fool, can pay full price for stuff at the stores.
0: Tudjátok, bárki, a bolond is ki tudja fizetni a teljes árat az áruért a boltban.
1: But it takes a prudent consumer to always buy things at the very best price.
0: De okos fogyasztónak kell lenni ahhoz, hogy mindig a legjobb áron vegyük meg a dolgokat.
1: It's a heathen. He's saying it's a heathen feast. That's okay. What about birthdays? Okay, are they heathen too, brother? Okay, all right, there you go. So save for birthdays.
0: Tehát például a születésnapokra is így félre lehet tenni.
1: It's a little hard for me to convince my children that Christmas is a heathen holiday, but that's okay.
0: Igen, tehát a gyerekeim, mert megvan ugye ez a küszködés, hogy a karácsony egy pogány dolog, de na jó, akkor születésnapra.
1: Very quickly, since I just ran out of time.
0: Már kifutok az időből.
1: Number four.
0: Gyorsan, negyedik pont.
1: You shall hate debt with a passion.
0: Szenvedélyesen gyűlöld az adósságot.
1: Okay, and now let me just exclude. I'm not talking so much about maybe temporary debt if you're going to buy a house or maybe even your first car, but I'm talking about consumer debt.
0: Tehát most nem azokról az adósságokról beszélek, amit az ember nagyon ritkán tesz, mondjuk a házán van hitel, vagy az első autója megvásárlásakor vesz fel hitelt, hanem amikor ilyen áruvásárlási hiteleket veszünk fel.
1: And credit has become so available, and now as the European Union is developing, it's going to become more and more available to more and more people.
0: Most már, hogy így fejlődik az EU, egyre több embernek egyre többféle ilyen vásárlási hitel áll a rendelkezésére.
1: Don't use credit to maintain a standard of living.
0: Ne vegyetek kölcsön csak azért, hogy fenntartsátok az életszintvonalatokat.
1: I remember buying my first microwave oven on a credit card.
0: Emlékszem, hogy hitelkártyára vettem az első mikrohullámú sütőmet.
1: And the revelation of the Holy Spirit hit me 10 years later.
0: És 10 évvel később belém hatolt a Szent Szellem.
1: I was still paying on that microwave 10 years later.
0: Hogy még 10 év múlva is fizettem a hitelt erre a mikrohullámos sütőre.
1: If I have a $3,000 credit, let's see if I put that in forints. No, I didn't. But let's say you can understand. Okay, €3,000. Okay, if I have a $3,000 balance on my credit card, €3,000.
0: Hogyha mondjuk 3000 euró van a hitelkártyámon pluszban.
1: Typical credit card, 18-19% interest.
0: Vagy ugye tipikus hitelkártyákor ugye 18%-os kamat van hozzá.
1: And I'm just paying the minimum payment on the credit card.
0: Tessék. Jó, hogy Magyarországon több mint 40%-a.
1: Unbelievable.
0: Az olcsóbbak azok 30-35%.
1: Okay, so let me kind of convert that. So basically, at that interest rate.
0: Tehát ezzel a kamattal.
1: You know how long it will take you to pay off that
0: debt? Hogyha mondjuk 3000 euróval mínuszban vagy a hitelkártyádon, mennyi idő alatt fizeted ki?
1: About 80 years. 80.
0: Körülbelül 80 év alatt.
1: And you're going to spend well over 20,000 euros in credit and debt and interest.
0: Több mint 20,000 eurót fizetsz ki hitel, tehát kamatra.
1: So this works against us, so not for us.
0: Tehát ez ellenünk dolgozik, nem értünk ezek az áruvásárlási hitelek.
1: Let's go on. Number 5.
0: Ötödik pont.
1: We must be faithful. Let's go on.
0: Menjünk tovább.
1: Number 5. Should be faithful in the little things.
0: Hűségesnek kell lennünk a kis dolgokban.
1: As I've been emphasizing.
0: Ahogy már hangsúlyoztam.
1: Next, Luke 6, Jesus said, whoever can be trusted in little will be trusted, can also be trusted with much.
0: Azt mondta Jézus, ugye, hogy akire kevés rábízható, arra sok is rábízható.
1: So this is the principle in kingdom economics, next slide, of stewardship and also the principle of contentment.
0: Ez a sáfárságnak, illetve az elégedettségnek a királyságbeli alapelvét meríti ki.
1: Next
0: következő.
1: Okay, next. Next. Number 6.
0: Tehát hatos pont.
1: Planning to failing to plan is planning to lack.
0: Hogyha nem tervezel, akkor a hiányt tervezed be, a nélkülözést.
1: For which of you intending to build a tower does not first sit down and estimate the cost? If a king goes out to fight another king, will he not first sit down and plan?
0: Mert ki van közöttetek, aki tornyot akar építeni, és először nem ül le, hogy felmérje a költségeket.
1: Next
0: és
1: slide.
0: Hogyha egy király ki akar menni harcolni, akkor először leül és megtervezi a dolgot.
1: Here's a practical place for us all to start.
0: Ez egy gyakorlatias pont, ahol elkezdhetjük mindannyian.
1: Start tracking all of your expenditures.
0: Kezdjétek el nyomon követni mindazt, amit kiadtok pénzt.
1: Because here's the reality. We really don't know where we're spending our money. We think we do, but we really don't.
0: Mert ugye őszinték vagyunk, akkor nem tudjuk, hogy mire költjük el a pénzünket. Mi azt gondoljuk, hogy tudjuk, de igazából nem tudjuk.
1: And we certainly don't know how much we're spending.
0: És azt aztán egyáltalán nem tudjuk, hogy bizonyos dolgokra mennyit költünk.
1: And a budget helps us to determine that.
0: És egy ilyen költségvetésben nagyon jól meg lehet ezt határozni.
1: After 6 months to a year, you can see exactly how much you spend on gas and heating and electricity and clothing and food.
0: Hogyha 6 vagy 12 hónapig leírod a költségvetésedet, hogy mit költöttél el, akkor már látni fogod, hogy általában mennyit költesz benzinre, villanyra, fűtésre, ruhára, kajára.
1: That's the next slide, just to show you kind of what these categories look like.
0: Kicsit csak megmutatjuk nektek, hogy milyen kategóriák vannak ezen a költségvetésen.
1: The income side, we have usually a fixed income if we have a salary of some sort.
0: A bevétel oldalon általában van egy fix bevétel, ami általában a fizetésünk vagy ilyesmi.
1: Some people have a variable income, which means it changes all the time.
0: Vannak emberek, akiknek változó bevételük van, ami mindig más.
1: Some people have maybe a combination of both.
0: Lehet, hogy vannak emberek, akiknek ilyen is van, meg olyan is.
1: But it boils down to an average income for the.
0: De mindenképpen a kettőből kijön egy átlag bevétel.
1: What are the common expenses?
0: Melyek az általános költségek?
1: Beyond tithes and offerings is paying the mortgage or the rent.
0: Ugye a tized, az adományok, a jelzálog vagy a bérleti díj.
1: Insurance and house and car and health.
0: A biztosítás, a lakhatási költségek, az autó, az egészségre költött dolgok, a kaja.
1: Next slide, utilities like electrical and water, maybe gas.
0: Tudjuk, akkor vannak a rezsiköltségek, a víz, a gáz, a villany.
1: Car gas, clothing, phones, entertainment.
0: Üzemanyag, ruházat, telefonköltségek, szórakozás.
1: You might have a cable bill, TV, and other.
0: Lehet, hogy kábel tévéd van, azt is fizetni kell, meg mindenféle
1: right?
0: Egyéb lehet még.
1: So what I'm saying is that failing to plan is planning to lack.
0: Tehát ezért mondom, hogyha nem tervezünk, akkor a hiányt tervezünk.
1: We need to know exactly how much we are spending on average every month on these areas.
0: Tudnunk kell, hogy ezeken a területeken pontosan mennyit költünk átlagban havonta.
1: So we can build a spending plan.
0: Hogy meg tudjuk tervezni a kiadásainkat.
1: A plan that helps us, doesn't control us, it helps us.
0: Ez a tervez nem kontrollál, nem lekötöz minket, hanem segít nekünk.
1: I've been doing this with my wife every week for about the last 25 years.
0: Az elmúlt 25 évben a feleségemmel körülbelül hetente megcsináljuk ezt.
1: I would highly encourage you if you're married, you do this together with your wife.
0: Nagyon-nagyon bátorítlak titeket, hogy a házasságban éltek, akkor ketten csináljátok.
1: And how what your roles and responsibilities are may be a little different depending on your gifts, but do it together.
0: Persze,
1: somehow.
0: Az ajándékaitoktól függően lehet, hogy egyik vagy másik fél így vagy úgy be tud segíteni ebbe a tervezésbe, de együtt kell csinálni, ez fontos.
1: Next slide. Then of course we also mentioned the accruals or savings, car registration for example.
0: Aztán természetesen beszéltünk az előre felhalmozandó összegekre, az autó forgalmának megújítására, biztosítására, javításaira.
1: Car replacement.
0: Cserélésére.
1: I'll never forget years ago when one day I was with Alan and Alan said, you know, I'm going to buy a car. I said, well, that's interesting.
0: Néhány évvel ezelőtt az Alannel beszélgettem és mondta, hogy na veszek egy autót. Mondtam, ez érdekes.
1: And he went out and bought a car. Cash.
0: És elment készpénzzel autót venni.
1: I said, who in the world buys a car with cash?
0: Hát ki az a világon, aki készpénzért vesz autót?
1: You buy a car with credit.
0: Hát az ember hitelre veszi az autót általában.
1: You see, Alan has been a wise man for a long time, and he's been accruing.
0: De tudjátok, Alan már nagyon régen bölcs ember, és gyűjtögetett.
1: Right? And he bought his car, and I said, the day is coming when I'm going to do that too.
0: És akkor megvette az autót, és akkor eldöntöttem magamban, hogy eljön majd a pillanat, amikor én is így fogok autót venni.
1: About 5 years before I got there.
0: Körülbelül 5 év eltelt, mielőtt oda eljutottam.
1: So when I paid off the car I had,
0: tehát amikor kifizettem a hitelt arra az autóra, amin volt,
1: I didn't do what I normally do, was run out and buy another car.
0: Nem azt csináltam, amit általában szoktam, hogy elrohantam megvenni a következőt.
1: I kept using the same car I had.
0: Hanem ugyanazt az autót használtam még egy darabig.
1: But when my bank payment stopped, or no longer had to pay my car payment.
0: De amikor már lejárt a hitel arra az autóra.
1: Right? I didn't take that extra money and raise my standard of living.
0: Akkor azzal a pénzzel, ami ebből megmaradt, nem az életszínvonalamat növeltem.
1: I set that aside and accrued it for the next car payment, for the next car.
0: Hanem elkezdtem azt félretenni ezt az összeget a következő autóra.
1: So 4 years later.
0: És akkor 4 évvel később.
1: I didn't need the bank to help me.
0: Nem volt szükségem a bank segítségére.
1: I already accrued the money.
0: Hanem már megvolt a pénzem az autóra.
1: And I have since bought cars straight out cash.
0: És azóta én is mindig készpénzért veszek autót.
1: You say, oh, how do you do that?
0: Mire megkérdezitek, hogy csinálod ezt?
1: I started just like with you, with nothing.
0: Úgy kezdtem, ahogy ti, semmivel.
1: I'm telling you what the answer is: faith and obedience.
0: Elmondom nektek, mi a válasz, a hit és az engedelmesség.
1: And starting in the little things.
0: Hogy kis dolgokban kezditek.
1: Over time.
0: És hosszú idő alatt megjön az eredmény.
1: Okay, next.
0: Következő.
1: Next. Number seven, next.
0: Hetes számú.
1: Thou shall be consistent over time. Oh my gosh.
0: Legyél hosszú időn keresztül következetes.
1: See, this is I'm not talking about, boy, can I be faithful and obedient for 40 days?
0: Hát nem arról beszélünk, hogy 40 napig tudunk-e hinni és engedelmeskedni.
1: Or 40 pay periods.
0: Vagy
1: 40 paychecks.
0: Igen, vagy 40 hónapig mondjuk, 40 fizetésen keresztül.
1: The question is, can I be faithful over 40 years?
0: Az a kérdés, hogy 40 évig tudok-e hűséges lenni?
1: Let us not be weary in well doing, for at the proper time we will reap if we do not give up.
0: Ne fáradjunk bele a jó cselekvésébe, mert a megfelelő időben aratni fogunk,
1: next.
0: Hogyha nem adjuk fel.
1: Next. This is the principle of compounding interest. Next. And let me just show you a couple of slides here very quickly.
0: Nagyon gyorsan mutatok nektek néhány diagramot. Az előbb a kamatos kamatról volt szó.
1: To show you how these principles operate over time.
0: Megmutatom nektek, hogy hosszú idő alatt hogyan működnek ezek az alapelvek.
1: We have to be prepared to be thinking in decades, not in days.
0: Fel kell készülünk arra, hogy ne napokban, hanem évtizedekben gondolkodjunk.
1: So, if I set aside, is it 44, let's see here. Okay, here you go. One-time investment. If I took $1,000 and I put it down, let's say, a grandchild.
0: Tehát mondjuk egy egyszeri befektetésnél $1,000 leteszek egy bankszámlára, mondjuk egy unokám számára, 65 évre teszem le.
1: And I didn't make any further investments at all, just a one-time gift.
0: És nem csinálok semmi mást, egyetlen egyszer beteszek egy számlára $1,000.
1: At different interest rates?
0: Attól függ, hogy milyen a kamat, amit kapok rá.
1: This shows you the power of compounding interest.
0: Tehát ez a felhalmozódó kamatnak a elvét mutatja.
1: By the time my grandchild turns 65,
0: my grandchild.
1: That one, yes.
0: Mire az unokám 65 éves lesz?
1: That $1,000.
0: Ez az $1,000.
1: Is now at the first interest rate about let's see here, 9,250,000 forint.
0: 9,250,000 forint lesz az egy ezzel a.
1: And at a higher interest rate,
0: a kisebb kamatozású befektetéssel,
1: that one-time gift, one-time seed,
0: egy magasabb kamatozású befektetéssel, ez az egyszeri
1: mag, would now be about 33,250,000.
0: Most már kb. 33,250,000 forint lesz belőle a 65 éves korára a gyereknek.
1: Why am I showing you this? I'm showing you what compounding interest means.
0: Azért mutatom ezt nektek, hogy a kamatos kamat, a kamatozó kamat,
1: not giving, putting any more money into it.
0: Hogy én már nem is tettem bele több pénzt ebbe a történetbe.
1: The key is time.
0: A kulcs az idő.
1: Time.
0: Az idő a kulcs.
1: The more time we have,
0: minél több időnk van,
1: the greater this principle works in our benefit, our behalf.
0: Annál inkább működik a javunkra ez az alapelv.
1: See? And so since both of my children, and eventually all four of my children understand this law of the kingdom,
0: tehát minél hamarabb megértik a gyerekeim a királyságnak ezt az alapelvét.
1: And they start when they're 18, 19, and 20.
0: És elkezdik 18, 19, 20 éves korukban a takarékoskodást.
1: Just a little bit.
0: Egy kicsivel.
1: I'm telling you, by the time in 30 and 40 years.
0: Elmondom nektek 30-40 év múlva.
1: This powerful, powerful principle.
0: Ez a nagyon-nagyon erőteljes alapelv.
1: Will make them independent. Financially independent.
0: Pénzügyileg független állapotba fogja őket segíteni.
1: They won't need insurance because they'll be self-insured.
0: Ők maguk fogják biztosítani magukat, tehát nem kell fizetniük más biztosítást. And
1: they can choose to work wherever they want to work or live wherever they want to live because they are no longer bound by debt and bound by having to make a paycheck.
0: És eldönthetik majd, hogy hol dolgoznak és hol élnek, mert nem köti őket helyhez egy hitel és egy fizetés.
1: Does that make sense? Next slide.
0: Érthető, következő kocka.
1: If we took $100 a month for 40 years,
0: hogyha 40 éven keresztül havi $100 teszünk félre, 10%-os kamattal,
1: that would be about, at the end of 40 years, 135 million forints.
0: Ez 135 millió forint lesz 40 év után.
1: You see? So it's not, again, it's not so much the amount is as important.
0: Tehát megint nem az összeg a lényeg.
1: It's the amount of time.
0: Hanem az idő.
1: That makes sense?
0: Érthető?
1: Okay. Next.
0: Következő.
1: And even a small amount. What's $20? It's about 4,000 forints a month. 4,000 forints a month.
0: Tehát mondjuk, hogyha a havi
1: we spend more than on coffee.
0: Tehát mondjuk kávé is majdnem ennyit elkölt.
1: My point is, it does very little for many years, even decades, and then all of a sudden it starts to compound.
0: Tehát egészen évtizedekig nagyon picit növekszik ez a befektetés, ez az összeg, de hirtelen egyszer elkezd megugrani.
1: And at the end of four decades, it's 27 million forints.
0: És 27 millió forint lesz belőle négy évtized után.
1: Next slide.
0: Következő.
1: I'm out of time. Next slide.
0: Még egy.
1: Number 8.
0: Nyolcadik.
1: Okay. Don't know what that even says. So let me read it. I thought I could read the slide, but obviously I can't. One of my favorites. Thou shalt work for knowledge and not money.
0: Ez az egyik kedvencem. A tudásért dolgoz, ne a pénzért.
1: Amen. I've been teaching my children this principle for a long time.
0: Én már régen tanítom a gyerekeimnek azt, ezt az alapelvet. Következő.
1: Our money, our labor, our skills, our experience, our time is simply converted into a way that we exchange that. You know, we use money for that. But really, what is money? Money is basically values your time, your experience, right?
0: A pénz tulajdonképpen a te tudásodnak, tapasztalataidnak az értéke, tehát a munkádnak az ellenértéke, egy ilyen praktikus csereeszköze.
1: And so we want to teach, especially young people, you don't work for money, you work for knowledge.
0: Tehát különösen a fiataloknak próbáljuk mondani, hogy nem a pénzért dolgoztok, hanem a tudásért.
1: I told both my children over and over again, no one is going to pay you as a young man, young woman, what you think you're worth.
0: Mondtam a gyerekeimnek is, hogy amikor fiatal dolgozó leszel, akkor senki nem az annyit fog neked fizetni, amennyit te szerinted érsz.
1: Even with your college degrees.
0: El kell, hogy menjetek főiskolát végezni.
1: You need experience.
0: Tapasztalatot kell szereznetek.
1: And you work for the money's not important. You work for experience.
0: És nem a pénz a fontos, hanem a tapasztalatért dolgozatok. A tudásért, mert
1: végül... Someone is going to be willing to pay for your experience.
0: Végül valaki lesz, aki hajlandó megfizetni a tapasztalatotokat.
1: Not at first.
0: Nem, először még nem.
1: But down the road.
0: De majd előbb-utóbb lesz valaki.
1: Amen?
0: Így van.
1: And so both of my children have been walking in that principle and they've made sacrifices.
0: Mind a két gyerekem ennek az elvnek megfelelően élt és hoztak áldozatokat.
1: They worked harder than they thought they should work for what they were being paid.
0: Jobban megdolgoztak a fizetésükért, mint gondolták, hogy meg kéne annyi fizetésért.
1: But the point is they were being paid, just not in money.
0: De az a lényeg, hogy valóban fizették őket, de nem csak a pénz volt a lényeg.
1: They were being paid in experience.
0: Hanem a tapasztalatukat fizették
1: and
0: meg a későbbiekben.
1: People will pay for that experience.
0: Végül az emberek megfizetik ezt a
1: Amen?
0: Tapasztalatot.
1: Next.
0: Következő.
1: Next, right? You work for a pay. You don't work for a paycheck. You work for experience. Next.
0: Következő.
1: Number 9. You mind your own business.
0: Törődje magad dolgával, az a kilencedik.
1: Basically means that whatever we do in word or deed, we do it unto the Lord.
0: Ez azt jelenti, hogy bármit is cselekszünk, az Úrnak tegyük.
1: You don't work for natural employers. You work for the Lord.
0: Nem a földi munkaadódnak dolgozol, hanem az Úrnak.
1: And whatever we do with excellence, as unto Him.
0: És bármit, amit teszünk, tegyük kitűnően, mert neki csináljuk.
1: And we don't have time to develop it, but I'll show you that all through the scriptures, Joseph and Daniel, commandment number 9, they understood well.
0: Most nincs idő arra, hogy végigmenjünk az összes bibliai helyen, József és Dániel életében is nagyon kitűnően csinálták.
1: Because of their excellent spirit, and that whatever they did as unto the Lord.
0: Kitűnő szellemük volt, és bármit is tettek, az Úrnak tették.
1: They got promoted and they got promoted and they got promoted.
0: És egymás után kapták az előléptetéseket ennek eredményeként.
1: Amen. Next.
0: Következő.
1: Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know your labor in the Lord is not in vain.
0: Ezért szeretett atyám fiai, álljatok meg szilárdan, és semmi sem ingasson meg titeket, mindig teljesen szánjátok rá magatokat az Úr Next. Munkájára, mert tudjátok, hogy nem hiába való a ti munkálkodásotok az Úrban.
1: Hard work means prosperity. Only a fool idles away his time.
0: A kemény munka bővölködést jelent, csak a bolond lustálkodja el az idejét.
1: Next. Be not slothful in business. Be fervent in spirit, serving the Lord.
0: Az igyekezetben ne legyetek restek, hanem legyetek buzgók szellemben, és szolgáljátok az
1: Úrban. And finally, commandment number 10.
0: akkor a tízes parancsolathoz értünk.
1: Thou shalt become financially literate.
0: Szerezzetek tudást pénzügyi szinten. Tájékozódjatok.
1: It's like we have to learn to read because we have to learn how to read.
0: Ahogy meg kell tanulnunk olvasni is, hát meg kell tanulni.
1: We have to learn financial literacy as well.
0: Meg kell tanulnunk a pénzkezelést is.
1: My people are destroyed for a lack of knowledge.
0: Next elpusztul slide. Az én népem a tudás nélkül, következő kocka.
1: Next. And we have time to talk about some of these other financial principles and important ideas, concepts.
0: Nagyon jó lenne, ha lenne időnk beszélni erről a többi pénzügyi fogalomról, gondolatról.
1: It's impossible to do that, not only in one day or in 10 days.
0: Ez lehetetlen megtenni tulajdonképpen egy nap alatt is, de 10 nap alatt is.
1: Our job, or our desire in this school is to put you on the right course.
0: Ezeken az iskolákon csak az a szándékunk, hogy a megfelelő pályára ráállítsunk titeket.
1: As we looked at kingdom communication yesterday and kingdom economics today.
0: Ahogy megfigyeltük tegnap a királyságbeli kommunikációt, ma pedig a királyságbeli pénzkezelést.
1: It's our desire you become students of the school of lifelong learning.
0: Azt akarjuk elérni, hogy az egész életeteken áttartó tanulást vállaljátok fel.
1: Amen. I read many books, I've been to many seminars.
0: Én nagyon sok könyvet olvastam erről, nagyon sok szemináriumra elmentem.
1: And I made many mistakes.
0: És nagyon sok hibát elkövettem.
1: Before I stand here tonight and try to share a few thoughts.
0: Mielőtt ma délelőtt ide mertem állni és elmondani nektek néhány gondolatot erről.
1: And I can tell you, to become financially literate will probably take you somewhere between 5 to 10 years, depending on how diligent you are.
0: Körülbelül 5-10 évig tart, mire megfelelően megtanuljátok, hogyan kell a pénzt kezelni, attól függően, hogy mennyire vagytok ebbe szorgalmasak.
1: But you can speed up the process if it's in your heart to do so.
0: De hogyha a szívetekben benne van a szándék, akkor felgyorsíthatjátok a folyamatot.
1: Amen?
0: Amen.
1: If you're young, you got lots of years still ahead of you.
0: Hogyha fiatal vagy, akkor még nagyon sok év áll előtted ebben.
1: If you're a little older, you can help those that are younger.
0: Hogyha kicsit idősebb vagy, akkor segíthetsz a fiataloknak.
1: Amen. Let's stand to our feet.
0: Álljunk fel.
1: We've gone a little longer.
0: Kicsit hosszabb voltam. Köszönöm a türelmeteket.
1: Once again, I wore out my translator. I thank her.
0: Újra kimerítettem a tolmácsot.
1: And thank Ildi and Peter who helped to translate the slides.
0: Köszönöm Ildinek és Péternek, aki segített lefordítani ezeket a diákat.
1: Amen. Let's just close the session in prayer.
0: Akkor imával fejezzük be ezt a tanítást.
1: Father, thank you that your word is true.
0: Atyám, köszönöm, hogy a te beszéded igaz.
1: And we thank you that we are citizens of the kingdom of God.
0: És köszönjük, hogy Isten királyságának a polgárai vagyunk.
1: We don't operate under the systems of man, we operate under the principles of the kingdom.
0: Nem az emberi törvények alatt működünk, hanem a királyság alapelvei szerint.
1: Now give us wisdom.
0: Most adj nekünk bölcsességet.
1: As we seek understanding.
0: Ahogy mi próbáljuk megérteni a dolgokat.
1: We desire to be financially literate.
0: Ismerni akarjuk a pénzkezelés módját.
1: So that we could be a people free to go wherever you send us and to do whatever you call us to do.
0: Hogy szabadok legyünk arra, hogy oda menjünk, ahova te küldesz minket, és azt tegyük, amire te megkérsz minket.
1: And we ask it in Jesus' name.
0: Ezt Jézus nevében kérjük.
2: Elhangzott Darko Kreiner, a Királyság gazdaságának 10 parancsolata című tanítása.
3: Ez volt a Neked szól.
4: Ez volt a Neked szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent a Szent Szellem ajándékai című tanítássorozatának 7. részét hallhatjuk.
3: Ebben a tanításban szeretném a profétálás ajándékát megvizsgálni.
4: But I feel the way God is moving and
3: that we've got to go beyond that. Ahogyan Isten most mozdul, úgy érzem, hogy tovább kell lépnünk még ezen is.
4: I think one of the great needs of Europe is that as far as I'm aware there are no mature prophets.
3: Úgy érzem, amennyire én látom, hogy Európának az egyik nagy szüksége az, hogy ezen a földrészen igazi érett proféták nem működnek sehol.
4: Now, would you agree with me?
3: Egyetértetek ebben velem?
4: We certainly don't know of any in America.
3: Amerikában legalábbis nem tudunk ilyenekről.
4: And so I want to move on and
3: tehát szeretnék tovább lépni.
4: Is to start that we should start to cry out for not just the prophetic level, but for God to raise up prophets of stature in this continent.
3: Hogy ne csak helyi gyülekezetekben támaszol Isten profétákat és működtesse ezt az ajándékot, hanem hogy kifejlődött nagy mérvű profétákat támaszol egész Európában, akik az egész földrészre tudnak
4: hatni. And the other thing that I don't see anywhere is the apostolic prophetic partnership working properly together.
3: A másik dolog pedig az, hogy azt látom, hogy Európában sehol nem működik a megfelelő módon együtt a proféta apostol páros és együttműködés.
4: Now, would you agree with that?
3: Ebben egyetértetek velem?
4: I agree we need to attack demonic powers, but we need to also
3: egyetértek a azzal, hogy
4: build a church that's got the warring capacity to deal with these things.
3: Szembe kell szállnunk a démoni erőkkel, de olyan egyházat kell először kiépítenünk, amely képes elvégezni ezeket a harci cselekményeket.
4: And it's got the building capacity to build something strong and powerful that will last until Jesus comes.
3: Erőteljeset felépíteni, amely megmarad addig, amíg Jézus el nem jön.
4: And this is the burden on my heart.
3: Ez a teher van a szívemen.
4: And certainly it begins with us recognizing and receiving the gift of prophecy.
3: És ez kétségtelenül azzal kezdődik, hogy felismerjük és elfogadjuk a profétálás ajándékát.
4: So I'm going to begin there.
3: Tehát ezzel fogom kezdeni most ma.
4: Then I want to move on into the prophetic.
3: De utána a profétálás szolgálatáról szeretnék beszélni.
4: And I'm going to do another session tomorrow morning.
3: És holnap délelőtt egy másik tanítást fogok tartani.
4: To complete, hopefully, what I think will be I believe God's cry in my heart for the prophetic, for the prophet to come forth in Europe.
3: Hogy remélhetőleg befejezzem azt, ami szerintem Isten kiáltása a szívemben, azért, hogy Európában a proféták és a profétai szolgálat igazán előálljon.
4: And I think it could perhaps be one of the targets of our prayer time tonight is that
3: és
4: we can start
3: gondolom,
4: to call on God
3: ma esti ima időnk egyik fő célpontja ez kell, hogy legyen a profétai szolgálat feltámadása.
4: And Eileen is going to take the next session.
3: A következő tanítást Eileen fogja tartani.
4: Because she's busting with stuff.
3: Mert már majd szétreped, annyi mondani valója van.
4: And I will not get any sleep tonight until she unloads it.
3: És én ma este addig nem alhatok el, amíg mindent ki nem önt magából, ami benne van.
4: So she's paying me a fee of 10,000 euros to take my session.
3: Úgyhogy most 10,000 eurót fizetett nekem azért, hogy helyettem ő taníthasson a következő tanításon.
4: Amen. All right, let's turn to page 31.
3: Tehát akkor a 31. oldalon vagyunk a jegyzetben.
4: And as we've heard and seen in different ways already, that all the gifts we're told, turn to 1 Corinthians 14.
3: Tehát lapozzunk az 1 Korintus 14-hez, ahogy már eddig is hallottuk és láttuk, az ajándékok.
4: And as I pointed out to you yesterday, three whole chapters of Corinthians are dealing with the issue of spiritual gifts.
3: A korintusi levélből három fejezet foglalkozik a szellemi ajándékokkal.
4: 1 Corinthians 12 sets the whole body pattern out for us.
3: Lefesti előttünk az alapképet, a testnek a képét.
4: 1 Corinthians 13 is particularly dealing with spiritual gifts and their use when it comes to the great chapter on love.
3: Az 1 Korintus 13 arról azzal foglalkozik elsősorban, hogy hogyan kell használni, milyen lelkülete az ajándékokat, ugyanis a szeretetről szól.
4: So let's remember the balance here of scripture.
3: Tehát ne felejtsük el az írásban található egyensúlyt ebben a dologban.
4: If I speak with the tongues of men and of angels, but I don't have love, I'm just a noisy clanging cymbal.
3: Hogyha angyalok vagy emberek nyelvén szólok is, de nincsen bennem szeretet, akkor csak olyan vagyok, mint egy pengő cimbalom.
4: If I have a powerful prophetic gift and move in all knowledge.
3: Ha a fantasztikus profétai ajándékom van, és minden tudás az enyém, és abban mozogni tudok.
4: And if I don't have love, then I'm nothing.
3: De hogyha nincs bennem szeretet, nem vagyok semmi.
4: So remember this great chapter on love, which we all know, it's in the context of receiving and moving in spiritual gifts that it was written.
3: Hogy ez a nagyszerű szeretet, amit mindannyian ismerünk, a nagyszerű fejezet a szeretetről, amit mindannyian ismerünk, a szellemi ajándékok használatának az összefüggésében szerepel a Bibliában.
4: And as Franz has already pointed out,
3: és ahogy Franz már rámutatott,
4: and as we're told in 1 Corinthians 12,
3: és ahogy az 1 Korintus 12-ben olvashatjuk is,
4: there are many different ways of doing the same thing.
3: Sok különböző módon lehet csinálni ugyanazt.
4: And they're all of the Spirit of God.
3: Mindegyik Isten szellemétől van.
4: And France will do it his way, and I will do it my way, and we're both to lovingly allow each other to be ourselves.
3: France úgy teszi a dolgot, ahogy ő szokta, én úgy, ahogy én szoktam, és mind a ketten szeretettel megengedjük egymásnak, hogy mindenki úgy tegye a dolgát, ahogy az Úr őt vezeti.
4: See, I mustn't restrict him by the boundaries of my personality.
3: Nekem nem szabad korlátoznom France-ot a személyiségem korlátaival.
4: But I do have to help him to stay within the boundaries of Scripture and the limitations of the Holy Spirit.
3: De abban segítenem kell őt, hogy a Szent Szellem és a Biblia által megszabott határokon belül maradjon.
4: We, and that's as we go on into 1 Corinthians 14, it starts to set the boundaries of an orderly way for these gifts to flow.
3: Az 1 Korintus 14-re, ami lefekteti a határvonalakat, hogy hogyan kell rendezett és rendes módon használni az ajándékokat.
4: You see, you can't have an ultra loving free for all where anything goes and we all love each other, we don't care what anybody says or doesn't.
3: Nem lehet egy ilyen ultra töltésű szeretettel a közegünk, hogy mindenki azt csinálja, amit akar, és mi nagyon szeretjük egymást, és mindenkinek megengedünk mindent.
4: On the other hand, we mustn't lock people up in a prison of legal exactitude.
3: De másrészt viszont nagyon sok embert bebörtönzünk a szögletes szabályozottság.
4: Libra with Frieda Arms, because she's such a tremendous translator.
3: Sok mindent megengedek magamnak.
4: Is that a lie or the truth?
3: Frieda kapcsolatban, mert nagyon jó tolmács. Így van.
4: I can really use a full English vocabulary because I know that Frieda Arms is able to translate it. It's very.
3: A teljes angol szókincsemet felhasználhatom, mert tudom, hogy Frieda le tudja fordítani akármit mondok.
4: Okay, now.
3: Tehát.
4: 1 Corinthians 14.
3: 1 Korintus 14.
4: And here we have the balance of the thing.
3: Itt találjuk meg az egyensúlyt az egész dologban. A következő mondja.
4: 1 Corinthians 14 verse 1.
3: Első vers, 1 Korintus 14.
4: Pursue love.
3: Kövessétek a szeretetet.
4: That's a very strong word in the Greek, by the way.
3: Ez a kövessétek egyébként görögül egy nagyon erőteljes szó.
4: If you imagine that you've just gone to a cash machine.
3: Hogyha elképzeljétek, hogy oda mentek egy pénztárgéphez.
4: You've withdrawn 200 euros.
3: Egy pénzautomatához, és 200 eurót vettetek ki két pénzben. És nagyon erős atléta vagy, mondjuk.
4: And someone comes and snatches it from you and runs away.
3: És valaki odajön és kiragadja a kezedből a 200 eurót és elszalad vele.
4: You would pursue them, amen?
3: Akkor biztos, hogy üldözni fogod az illetőt, ugye?
4: Now that's what this Greek word actually
3: says. Ez a görög szó ezt jelenti igazából.
4: And it's a very interesting study in Scripture to see the things which we are commanded to pursue.
3: Nagyon érdekes Biblia tanulmány végignézni azokat a dolgokat, amikről azt mondja az írás, hogy üldözzük azokat, kövessük, törekedjünk rá.
4: So we don't say, oh, it would be nice to be loving. We pursue love.
3: Tehát nem kedvesen kell a szeretetet keresnünk, hanem ilyen üldöző módon törekedünk. És vágyódnunk kell a szellemi ajándékokra.
4: So there's got to be an activity of longing within us.
3: Tehát kell, hogy ez egy ilyen vágyakozó tevékenység legyen bennünk.
4: And if we sit in this passivity, oh well, I'll receive whatever God gives me, then you'll probably end up with nothing.
3: És ugye tétlenül ücsörünk, és azt mondjuk, hogy hát amit majd Isten nekem ad, azt elfogadom, akkor valószínűleg nem fogunk kapni semmit.
4: But we desire with the submission to God's will, but the desire is still a very real thing.
3: De ugyan alávetjük magunkat Istennek, de azért vágyódunk, törekszünk a dolgokra, ez egy nagyon tevékeny
4: dolog.
3: És ennek a szövegösszefüggésében a szeretet
4: üdvözlése,
3: miután az 1 Korintus 12-ben beszélt a Szent Szellem mind a 9 ajándékáról,
4: we are instructed to particularly desire to prophesy.
3: Pál azt mondja, hogy leginkább arra vágyunk, hogy prófétáljunk.
4: And later on in 1 Corinthians 14 he says you all may prophesy but you've got to do it in a proper orderly way.
3: Hogy mindjárt prófétálhattok, de egy rendezett módon kell tenni.
4: Because Paul had a problem in Corinth.
3: Mert Pálnak volt Korintusban egy problémája.
4: When they came to the meetings, to the sort of regional meetings, when everybody came to this special occasion.
3: Amikor összejött az összes keresztény egy regionális találkozóra egy konkrét területen.
4: They were all eager to participate.
3: Mindenki nagyon részt akart venni az eseményekben.
4: Says this in verse 26.
3: Ezt olvassuk a 26. versben.
4: How is it that each one of you has a psalm? Each one of you has
3: mindegyiknek van zsoltára.
4: Each one of you has a prophecy.
3: Mindegyiknek van tanítása, mindegyiknek van proféciája.
4: So let's come tonight with this kind of expectation.
3: Tehát ma este jöjjünk ezzel az elvárással ide.
4: But then at the same time allow it to be properly regulated so that it's done in a free but
3: orderly way. Hogy szabályozzuk az eseményeket, tehát legyünk szabadok, de ugyanakkor legyen rend.
4: And if you've never prophesied,
3: és ha még sose profétáltál,
4: tonight's your chance to start.
3: Ma este lesz esélyed arra, hogy elkezdjed.
4: Amen. We're going to do two or three at a time.
3: Egyszerre ketten hárman szólnak majd.
4: And then we have a pause to allow us to digest.
3: És utána szünetet tartunk, hogy meg tudjuk emészteni azt, ami elhangzott.
4: And let's expect God to say some rather wonderful things to us tonight.
3: És számítsunk arra, hogy igen, Isten csodálatos dolgokat fog nekünk mondani ma este.
4: I suggest you bring a notepad and a pen and write down.
3: Hozzatok magatokkal jegyzetfüzetet és tollat, és írjátok majd le ezeket a dolgokat.
4: And don't just write down the things for you. Write down the things for your city, for your nation.
3: És ne csak a magatoknak szóló dolgokat írjátok le, hanem a városotoknak, az országotoknak szóló, és az egész Európának szóló dolgokat is írjátok majd le.
4: Because as we're going to see later, we have a responsibility to pray those prophetic words into manifestation.
3: Az a kötelességünk, hogy mi imádkozzuk megvalósulásra ezeket a proféciákat.
4: So prophecy is to be especially desired.
3: A proféciára, profétálásra különösen vágyódni kell.
4: And the reason given is because it edifies the church.
3: Mert ez építi a gyülekezetet.
4: Now I don't know how that translates in your different
3: nem
4: Bibles.
3: Nem tudom, hogy a ti bibliáitokban hogyan fordítják ezt.
4: But it's not really a good translation in English.
3: Angolul nem túl jó a fordítás.
4: Because the word has the idea of intellectually informing.
3: Mert az értelmi tájékoztatás rejlik az angol fordítás szavában.
4: But the Greek is hoikodomeo.
3: A hoikodomeo az a görög szó,
4: which means literally to build a house.
3: Ami szó szerint a házépítésre vonatkozik.
4: And it's to build a place of residence.
3: Lakhelyépítést jelent.
4: In the spirit.
3: Szellemben.
4: That God indwells.
3: Amiben Isten lakik.
4: Now we see this in two ways in Scripture.
3: A Bibliában két módon látjuk ezt.
4: And Jesus spends a long time on the personal relationship with God the Father.
3: És Jézus sok időt tölt az Atyával való személyes kapcsolat taglalásával.
4: In order that the triune God may live within our humanity.
3: Aminek az a célja, hogy a háromban egy Isten, ami emberi lényünkben
4: éljen. And the same word is used.
3: És ott ugyanezt a szót használja.
4: And it's tongues which provides that residence for the triune God within our humanity.
3: Ami az emberi lényünkben megépíti a háromban egy Isten lakóhelyét, azt a házat.
4: That, You see, it's very hard in a way to explain and then to measure how you enlarge your spirit in order for God to be bigger and bigger within you.
3: Elmagyarázni és utána felmérni, hogy hogyan kell a bensünkben a szellemi házat egyre nagyobbra építeni, hogy Isten egyre nagyobb mértékben tudja bennünk lakni.
4: It's easy to do it in the physical.
3: Fizikailag könnyű ezt megtenni.
4: And it's easier to do it in the soul because of the peace and the happiness which you feel.
3: A lelkünkben könnyebb megtenni a békesség és a boldogság miatt, amit érzünk.
4: But I want us to recognize that in Europe particularly we are a lopsided, out of balance triune person.
3: De szeretném, hogy tudnánk, hogy Európában a legtöbben egyensúlyunkból kibillent háromrétű lények vagyunk.
4: I mean, if I was to ask the question, how many of you work at your physical body, go to the gym, or do exercises, because you want to have a healthy body,
3: and many would raise your hand. Az anyagi testeteket, jártok tornaterembe, vagy valahogy tornáztok, hogy a testetek jó formában legyen, akkor sokan emelnétek fel a kezeteket.
4: How many of you take time off and have times of meditation so peace can flood your soul?
3: Hanyan szántok arra időt, hogy elmélkedjetek, és hagyjátok, hogy a békesség betöltse a lelketeket?
4: And that's not too hard to measure either.
3: Azt sem túl nehéz felmérni, hogy ez hogy van.
4: But the Bible gives us certain clear things we have to do to grow a much bigger and larger spirit within us.
3: Az bizonyos útmutatásokat arra, hogy hogyan kell a szellemünket sokkal nagyobbra növeszteni.
4: And the primary gift that God has given for this purpose is that we pray in tongues.
3: És az elsődleges ajándék, amit Isten erre a célra adott, az a nyelveken imádkozás.
4: And most of that we do on our own.
3: A legtöbbet ebből magunkban tesszük.
4: And you can even do that while you're driving and it's perfectly safe.
3: Lehet autóvezetés közben is nyelveken imádkozni, teljesen biztonságos.
4: The only thing I find is that if I'm praying in tongues,
3: csak arra szoktam rájönni, hogy ha nyelveken imádkozom,
4: particularly worshiping and singing him in the spirit,
3: különösen, hogyha imádom az Urat és szellemben énekelek neki,
4: for some strange reason my car gets going faster.
3: Akkor valamilyen furcsa okból az autóm gyorsabban megy.
4: So I dare not pray in tongues without a speed control on my.
3: Úgyhogy nem merek úgy énekelni szellemben, hogy közben nem figyelem a kilométerórát.
4: Amen. But you can occupy hours of driving in this tremendous way, and you can be so flooded with God that it's been a great experience.
3: De ilyen módon órákon át lehet autót vezetni, és óriási élmény, mert az ember teljesen betölti Isten.
4: So I want you to make a decision.
3: Tehát szeretném, ha eldöntenétek.
4: That you're going to set aside a daily routine in order to cause your spirit man to grow to the size where God can fill you in a totally new way.
3: Elkülönítetek időt szántok arra, hogy a szellemi embereteket növeljétek azért, hogy Isten nagyobb mértékben tudjon bennetek lakni, olyan mértékben, amelyik korában kell, hogy lakjon bennetek.
4: Now, in exactly the same way,
3: ugyanígy,
4: using the same language,
3: ugyanezzel a nyelvezettel,
4: Paul says that prophecy builds the church.
3: Hogy a profétálás pedig az egyházat építi, a gyülekezetet építi.
4: He says, now that's why I want you all to prophesy.
3: Ezért szeretném, hogy mindannyian profétáljatok.
4: That's why I want prophecy to be a very vital and powerful part of your coming together whenever you come together.
3: A profétálás ezért kell, hogy nagyon fontos alap eleme legyen minden összejövetelnek, amikor összejöttek.
4: And prophecy will build an ever-increasing residence for God the Spirit to live in.
3: A profétálás is egyre nagyobb lakhelyet épít Isten szellemének, amelyben ő lakhat.
4: Let's just come to Ephesians for a moment.
3: Egy kicsit lapozzunk az Efézusi levélhez.
4: And we read in Ephesians chapter 2.
3: Efézus 2.
4: That we come into verse 20.
3: 20. vers.
4: Having been built on the foundation of apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone.
3: Kik felépítettetek az apostoloknak és profétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus.
4: In whom the whole building, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit.
3: Akiben az egész épület szép rendel rakattatva nevekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a szellem által.
4: And you come to 1 Peter.
3: És aztán 1 Péter.
4: And come to chapter 4.
3: 1 Péter 4.
4: I think, no, I'm sorry, it's chapter two.
3: Illetve a második rész.
4: And it says, we come, verse 4, you come to him as a living stone. This is chapter 2, verse 4 of 1
3: Peter. 2:4, akihez járulván, mint élőkőhöz.
4: First Peter chapter 2 and verse 4.
3: 1 Peter 2:4. Mint élő az emberektől ugye megvetett, de Istennél választott tetszes kőhöz. 5-ös vers. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel szellemi házzá, szent papságá, hogy szellemi áldozatokkal áldozatok.
4: You also, as living stones, are being built up a spiritual house. It's that Greek word hoikos, the same word.
3: Ez az épüljetek fel, itt is megint a hoikos, ez a görög
4: szó, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.
3: Tehát szent papságá, hogy szellemi áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.
4: So let's take the biblical recommendation, the biblical, no more than that, the biblical commandment I would use.
3: Tehát vegyük szívünkre ezt a bibliai parancsot, parancsnak akarom nevezni ezt.
4: So when we come together, whether it's a house group or the whole of our local assembly.
3: Tehát amikor összejövünk, akár a házi csoportban, akár a helyi gyülekezetben.
4: Let's fulfill these conditions.
3: Töltsük be a feltételeket.
4: Let's make it a dwelling place for God in the Spirit.
3: Tegyük a közösségeinket Isten lakhelyévé.
4: The prophetic gift is a very important part of that happening.
3: A profétálás ajándéka nagyon fontos eleme ennek a folyamatnak.
4: Amen. And so it'll become more and more a place where God dwells and lives.
3: Hogy egyre inkább olyan helyé váljunk, amelyben Isten lakozik és él.
4: Amen. Just come on, and since akkor the Spirit was poured out on the day of Pentecost, there has been a general endowment of the Spirit of prophecy in the church.
3: Mióta pünkösd napján kiadott a Szent Szellem, általánosságban felruházta az egyházat a profétálás szellemével.
4: And we find that as a result, all may prophesy.
3: Azt találhatjuk, hogy ennek eredményeként mindenki profétálhat.
4: And you've got to become at least at that level effective in the gift of prophecy.
3: És legalább ezen a szinten kell, hogy hatékonyan működjön bennetek a profétálás.
4: Because of what then through you God can do to build the local church.
3: Mert akkor Isten rajtatok keresztül építheti a helyi gyülekezetet.
4: And of course what it'll do for you to be in a church like that.
3: És természetesen mindenki akar egy ilyen gyülekezetben lenni.
4: Now prophecy is different to inspired preaching or praying.
3: A profétálás nem azonos az Isten által sugalmazott prédikálásra vagy imádkozásra.
4: Although each may have a prophetic content.
3: No, ezek mindegyike hordozhat profétikus tartalmat.
4: And I've seen that and I've heard that in my own life, in the life of Eileen and others.
3: És tapasztaltam a saját életemben, Eileenében és másokéban.
4: They'll switch and just begin to be prophesying even as they're praying.
3: Hogy vannak emberek, akik egyszerűen bekapcsolnak egy kapcsolót magukban, és akkor már profétálnak, nem is imádkoznak.
4: Even as they're preaching, expounding the word of God.
3: Hogy vannak, akik prédikálás közben elkezdenek profétálni.
4: And that's a wonderful dimension for prophecy to flow in the church.
3: Ez egy nagyszerű dimenzió arra, hogy a profétálás hogyan áradhat a gyülekezetben.
4: But the specific word of prophecy is when God speaks to men through the lips of a man.
3: De konkrétan az a profétálás, amikor Isten szól az emberekhez egy ember száján keresztül.
4: Come to Mark 12.
3: Menjünk a Mark 12-höz.
4: Mark
3: 12:36.
4: Then Jesus answered and said to, this is verse 35, while he taught in the temple, how is it that the scribes say that Christ is the son of David?
3: És felelt Jézus is mondta, amint a templomban tanított, mi módon mondják az írástudók, hogy ahogy a Krisztus Dávidnak fia.
4: Verse 36, for David himself said, by the Holy Spirit, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool.
3: Hiszen Dávid maga mondotta a Szent Szellem által, mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg nem vetem a te ellenségeidet, lábaid alá zsámoljul.
4: Therefore David himself calls him Lord. How is it then he is his son?
3: Tehát maga Dávid nevezi őt urának, mi módon fia hát neki?
4: Now I want you to see several things here.
3: Szeretném, hogyha itt több dolgot látnátok.
4: Number one is the literalness of the way Jesus reads and interprets scripture.
3: Az, hogy Jézus szó szerint olvassa és értelmezi az írást.
4: And he says several times in the Gospels, scripture cannot be broken.
3: És többször elmondja az evangéliumokban, hogy az írás nem bontható fel, nem szekhető meg.
4: So when David maybe sang and then wrote those words, he did so, he was moved by the Holy Spirit.
3: Tehát amikor Dávid ezeket a szavakat elolvasta és utána értelmezte őket, ezt a Szent Szellem által tette.
4: And he's called by Jesus a prophet.
3: És Jézus profétának nevezi Dávidot.
4: So that's just an example of what I'm talking about.
3: Ez csak egy példa arra, hogy miről beszélek itt.
4: So here's David composing a song to probably or writing a poem, and it becomes
3: David
4: the word of God because the Spirit of God speaks through him.
3: Egy zsoltárt ír, vagy egy verset ír, és az Isten beszédévé válik, mert Isten szelleme az, aki rajta keresztül beszél. Mikor ő
4: and if you're open to that, you'll find how much God does that through you.
3: Akkor rá fogsz jönni, hogy Isten milyen sokszor teszi ugyanezt rajtad keresztül.
4: Amen. Come to Acts 25, Acts chapter 4. Acts chapter 4.
3: Habcsel 4.
4: Verse 25.
3: 4:25. Habcsel 4.
4: And here they are on that day when they were being persecuted for their the church was being persecuted.
3: Ez akkor történt, amikor ugye az egyházat üldözték, a gyülekezetet üldözték.
4: And they go into a private prayer time.
3: És akkor egy ima összevetel tartanak a keresztények.
4: You see their reaction to every situation, let's go pray about it.
3: Minden helyzetre így reagáltak, hogy akkor imádkozzunk e felől.
4: And this phrase comes again and again in the early chapters of the book of Acts.
3: És az Apcsel első fejezeteiben ismételten találkozunk ezzel a kifejezéssel.
4: He says, and they raised their voice to God with one accord.
3: Hogy egy szívvel lélekkel felemelték a hangjukat Istenhez.
4: Now, if you've got an English Bible, you see how many times that comes in the book of Acts.
3: Angol Bibliában is nagyon sokszor van ez a kifejezés az Apcselben.
4: And it's mainly written in the context of their prayer meetings.
3: És ez főleg az ima alkalmak szövegösszefüggésében szokott.
4: It starts in Acts chapter 1 verse 14, before the day of Pentecost.
3: 1:14-ben van először, ez még pünkös napja előtt volt.
4: The first thing the Spirit of God did was to enable them to have the right kind of prayer meetings.
3: Az első dolog, amire Isten szelleme képesítette a hívőket, az volt, hogy megfelelő fajta ima összeveteleket tudtak tartani.
4: Did you hear that?
3: Jól tudtak imádkozni, hallottátok?
4: That was the first thing the Spirit did. If he wanted to see Jerusalem transformed and the kingdom come, they had to have effective prayer meetings.
3: Mert azt akarták, hogy Jeruzsálem megváltozott, és Isten királysága eljön a városukba, akkor közös ima alkalmakat kellett tartaniuk.
4: And that's where God unchangingly will start with you and your situation.
3: És Isten veletek is, és a ti helyzetetekkel is mindig ugyanígy kezdik.
4: Every revival in the history of the church began with a prayer meeting.
3: Az egyház történelemben minden ébredés így kezdődött.
4: And usually it wasn't a large number that started this.
3: És általában nem túl nagy tömeg kezdte ezt a közös imádkozást.
4: And this phrase one accord is homo thumadon.
3: Homo thumadon, a görög kifejezés arra, hogy egy szívvel lélekkel.
4: Thumadon.
3: Thumadon.
4: Okay, and this word thumadon.
3: Ez a szó, hogy thumadon.
4: It has the idea of passionate, activated, energetic, abandoned sort of activity.
3: I said it's hard to put into nagyon lelkes, szenvedélyes, önmagáról megfeledkezett, önfeled tevékenység.
4: And there's so much activity that it produces heavy breathing.
3: Akkor az a tevékenység olyan buzgó, hogy én erősen liheg tőle az ember.
4: And then the word homo in front means another of the same kind.
3: A homo az pedig azt jelenti, hogy egy másik ugyanabból a fajtából.
4: So all these nutcases that came together behaved the same way. That's what
3: we're being told. Összejött, ugyanúgy viselkedtek, egyformán viselkedett ez a sok lököt. Ez egy nagy feladat volt.
4: So when the Spirit came on the day of Pentecost,
3: tehát amikor a Szent Szellem leszállt pünkös napján,
4: they were of one accord in the one place.
3: Akkor
4: they
3: egy szívvel lélekkel voltak együtt a tanítványok egy
4: helyen,
3: came,
4: pff, all over them.
3: És akkor a Szent Szellem még rájuk is szállt.
4: And you can, I mean, I'm not going to develop this, I could spend the whole morning on this,
3: az egész délelőtt
4: ezzel nem fogok
3: most belemenni a részletekbe. De ez egy nagyon fontos dimenziója, változata az ima életünknek, aminek meg kell lennie az ima tevékenységünkben.
4: So they were praying with one accord.
3: Tehát egy szívvel, lélekkel imádkoztak.
4: And then God began to show them that what was happening to them was the fulfillment of Scripture. It wasn't some unfortunate situation of unforeseen circumstances.
3: Az nem előre nem látható körülmények miatti szerencsétlen történések sorozata, hanem a Biblia előre megmondta, hogy ez fog történni.
4: God was working something through.
3: Isten valamit átharcolt éppen.
4: Which he had prophetically spoken about.
3: Éppen azt valósította meg, amiről profétailag már
4: David was the instrument of
3: this. És megint Dávid volt ennek az eszköze, ennek a profétálásnak.
4: And what was happening was a God-controlled plan to burst the city open to receive the power of God in a whole new way.
3: Hogy Isten szervezte úgy az eseményeket, hogy áttörés legyen a városban, a város megnyíljon, az előtt, hogy az evangéliumot befogadja.
4: So then God shows them the relevance of that prophetic scripture to the situation that they were experiencing.
3: Hogy hogyan vonatkoznak a proféciák az ő saját helyzetükre, amit most éppen átélnek.
4: Now only prophetic perception can do that sort of thing.
3: Csak profitai érzékeléssel lehet ezt megtenni.
4: You see, the words for the prophetic, they're basically words which are connected with the idea of seeing.
3: A profétalás kifejező szavak többsége a látáshoz kötődik gondolatilag.
4: Well, some of them, not all of them. Most
3: nem,
4: of them have this idea of
3: seeing. A legtöbb a látás fogalmához kötődik.
4: And the word Samuel, he was called a seer.
3: És Sámuelt is látónak hívja a Biblia.
4: And then it gradually changed to prophet with an intensified form of the same word.
3: A fokozatosan profétává válik, ami ugyanennek a szónak egy erősebb változata.
4: So a prophet is someone who sees more intently and more clearly than the old-fashioned Old Testament seer did.
3: Aki még erőteljesebben és tisztában lát, mint a régi típusú ószövetségi látók.
4: And then the final other word that's used quite frequently.
3: Aztán az utolsó szó, amit még szintén elég gyakran használ a Biblia.
4: Has the idea of bubbling forth, you know, just what you see, what's exciting your spirit, it just bubbles out of you.
3: Hogy kibugyogás, tehát amit látsz és ami a szellemedet teljesen felizgatja, az kibugyog belőled utána.
4: So when they came together in that emergency prayer meeting, because they were now being threatened by the Jewish authorities.
3: Erre a vészhelyzetben összehívott ima alkalomra, hiszen a zsidó hatóságok fenyegették a keresztényeket.
4: They responded by a prayer meeting where they were praying with one accord.
3: Akkor egy olyan ima alkalommal reagáltak erre, ahol egy szívvel, lélekkel imádkoztak együtt.
4: And God gave them a clear prophetic explanation of what it was all about.
3: That
4: nothing was out of control. It was exactly according to His plan.
3: Arról, hogy mi történik éppen, semmi nem úgy volt, hogy elszabadultak az események, hanem minden Isten terve szerint történt.
4: And they start to quote Psalm 2, written by David.
3: És akkor a második Zsoltárt kezdik idézni, amit Dávid írt.
4: About 1,000 years earlier.
3: Körülbelül 1,000 évvel korábban.
4: And you know this, you know it off by heart.
3: Tudom, hogy fejből tudják.
4: And they quote it and say, why do the nations rage and the people plot vain things? The kings of the earth took their stand and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ.
3: És gondoltak a népek hiába valókat, felállottak a törnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen. Ez az Apcsel 4:25-26.
4: Now that was seen by David 1,000 years earlier, approximately.
3: Ez már körülbelül 1,000 évvel korábban látta Dávid, hogy ez meg fog történni.
4: And it was written down.
3: És leírta.
4: And now the Spirit says, now is the time for this scripture to be fulfilled.
3: Most jött el az ide annak, hogy ez az írás beteljesedjen.
4: See, and this puts them on absolute solid ground. They know they're not being pushed around by circumstances. They're working to God's eternal plan, and nothing can stop it coming to pass. Hallelujah.
3: És a keresztények akkor tudják, hogy már nem a körülmények játékszerei csopán, hanem nagyon szilárd talaj van a lábuk alatt. Tudják, hogy Isten tökéletes terve valósul meg az életükben, és ez a terv a legvégéig meg fog valósulni.
4: And all the things that you face in Europe that we're facing in different parts of the world, if only our churches and our prophetic leaders can start to give us this kind of revelation, we're going to be on the same solid ground.
3: És az egész világon láthatjuk az eseményeket, az egyházi vezetőink ugyanilyen proféciákkal tudnak válaszolni a jelen eseményeire, akkor a mi talpunk alatt is szilárd talaj lesz.
4: Let's read on. For truly against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel were gathered together.
3: Mert bizony egybegyűltek a te szent fiad a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Pontius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével.
4: Now that just about is everybody.
3: Ez körülbelül itt mindenkiről szól.
4: All the religious leaders.
3: Minden vallási vezető.
4: All the political leaders.
3: Minden politikai vezető.
4: All the judicial authorities.
3: Minden jogi és törvényi hatóság.
4: All the different ethnic.
3: A következő.
4: All the different ethnicities.
3: Etnikai csoportok.
4: They've come together against the Lord and against His Christ.
3: Az Úr és az Ő Krisztusa ellen.
4: And you know, as you read on in Psalm 2, the Lord laughs.
3: Tovább olvassátok a második Zsoltárt, ott kiderül, hogy az Úr nevet
4: ezen. Derision. Hallelujah.
3: És,
4: he has them in derision. Derision, laughter.
3: Tehát neveti, és megcsúfolja őket.
4: He says, all right, you want to fight? I'll give you a fight.
3: Rendben, hogyha harcolni akartok, hát bunyózzunk.
4: I've set my son on his holy hill and I'm not going to change my mind. Now that's all there, written 1,000 years before Christ.
3: A szent hegyemre, és én nem változom. Ez 1000 évvel azelőtt lett leírva, hogy ez megtörtént.
4: Now it's being fulfilled.
3: Most megvalósul.
4: And the prophetic revelation of that day enabled them to see it.
3: És az azon a napon elhangzott profécia képesítette a hívőket, hogy meglássák, hogy
4: so instead of being miserable and fearful, they were in joy and power and victory.
3: És nem féltek, hanem tele voltak erővel és győzelemmel.
4: And they say in verse 28, to do whatever your hand and your purpose determined beforehand should be done.
3: A 28. vers, hogy végezvigyék, amikről a te kezelésedet tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek.
4: So Lord, we better go into hiding and become a secret underground church because there's a time
3: Uram,
4: of trouble
3: everywhere. Elbújjunk és föld alatti egyház leszünk, mert problémák vannak.
4: Is that their response?
3: Ez a reagálásuk erre?
4: Absolutely not.
3: Egyáltalán nem.
4: Lord, we ask you to grant your servants boldness that we may speak your word.
3: Most azért, Urunk, add a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet.
4: Stretch out your hand to heal.
3: Nyújtsd ki a kezed gyógyításra.
4: May signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus.
3: A te szent fiadnak és szolgádnak Jézusnak a neve által.
4: And when they'd finished praying,
3: és amikor befejezték az imádkozást,
4: they all went home and nothing happened for 15 years.
3: Mindenki hazament, és 15 évig nem történt semmi.
4: Is that what happened?
3: Ez van itt?
4: It was an immediate answer.
3: Nem, azonnali válasz van az imájukra.
4: In fact, while they were praying, the place where they were praying was shaken.
3: Mindek után a könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybe gyűltek.
4: And they were all filled. This is.
3: És nem féltek, hanem tele voltak erővel és győzelemmel.
4: And they say in verse 28, to do whatever your hand and your purpose determined beforehand should be done.
3: A 28. vers, hogy végezvigyék, amikről a te kezelésedet tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek.
4: So Lord, we better go into hiding and become a secret underground church because there's a time of trouble.
3: Akkor most elbújjunk és föld alatti egyház leszünk, mert problémák vannak.
4: Is that their response?
3: Ez a reagálásuk erre?
4: Absolutely not.
3: Egyáltalán nem.
4: Lord, we ask you to grant your servants boldness that we may speak your word.
3: Most azért, Urunk, add a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet.
4: Stretch out your hand to heal.
3: Nyújtsd ki a kezed gyógyításra.
4: May signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus.
3: A te szent fiadnak és szolgádnak Jézusnak a neve által.
4: And when they'd finished praying,
3: és amikor befejezték az imádkozást,
4: they all went home and nothing happened for 15 years.
3: Mindenki hazament, és 15 évig nem történt semmi.
4: Is that what happened?
3: Ez van itt?
4: It was an immediate answer.
3: Nem, azonnali válasz van az imájukra.
4: In fact, while they were praying, the place where they were praying was shaken.
3: Mindek után a könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybe gyűltek.

0: Lord, we ask you to grant your servants boldness that we may speak your word.
1: Most of it, Urunk, adj a szolgáidnak, add a szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet.
0: Stretch out your hand to heal.
1: Gyújtsd ki a kezed gyógyításra.
0: May signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus.
1: A te szent fiadnak és szolgádnak Jézusnak a neve által.
0: And when they'd finished praying,
1: és amikor befejezték az imádkozást,
0: they all went home and nothing happened for 15 years.
1: Mindenki hazament, és 15 évig nem történt semmi.
0: Is that what happened?
1: Ez on it.
0: It was an immediate answer.
1: Nem, azonnali válasz van az imájukra.
0: In fact, while they were praying, the place where they were praying was shaken.
1: Mindenki utána könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybe gyűltek.
0: And they were all filled. This is refilled again with the Holy Spirit.
1: És beteltek mindjárt a Szent Szellemmel, tehát újra betöltekeztek Szent Szellemmel.
0: And they spoke the word of God with boldness.
1: És az Isten beszédét bátorsággal szólták.
0: Come down to verse 33. And with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all.
1: És az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon.
0: And then Peter is used particularly for some mighty miracles.
1: Különösen Pétert használja az Úr nagy csodákra.
0: And all kinds of things happened, and as a result, another 5,000 men were added to the church.
1: Újabb 5,000 férfi csatlakozott a gyülekezethez.
0: Now that's some prayer meeting. Would you agree?
1: Hát ez aztán az ima összejövetel, nem gondoljátok?
0: If you add the women and the children, that's a lot of people.
1: Hogyha még a gyerekeket és a nőket is hozzáadjuk a férfiakhoz, akkor elég sok emberről van szó.
0: So this is the prophetic. I mean, I could go on to many examples.
1: Még nagyon sok példát mondhatnék erre.
0: Let's just move on in page 31.
1: Menjünk tovább a 31. oldalra.
0: This is how we're to start moving in the prophetic.
1: Tehát így kezdtek el mozogni a profétálás sajátokat.
0: It's not only what we say, but it's prophetically understanding what has already been said.
1: Hanem profétai módon meg kell értenünk azt, ami már elhangzott.
0: Comprehending the scriptures and what they are saying to us in our day.
1: Fel kell fognunk a Bibliát és az, hogy mit mondanak az írások nekünk a mai napon.
0: Knowing what our spiritual reaction should be to the adverse circumstances which many of us are facing.
1: Az ellenséges körülményekre, amelyekkel nagyon sokan szembe találjuk magunkat.
0: Instead of going into hiding, we come out with ever increasing boldness.
1: Ahelyett, hogy elbújnánk, egyre nagyobb bátorsággal lépünk elő.
0: And we come out with an even greater power to demonstrate and to prove the utter authority and glory of the risen Christ.
1: Hogy a feltámadott Krisztus maradéktalan dicsőségét és erejét bemutassuk.
0: Amen. So this prophetic, the prophecy, it's a cooperation between man and God, which does not eliminate the human personality.
1: Együttműködés Isten és ember között, de nem törli el, nem semmisíti meg az emberi személyiséget.
0: It talks, I forget just the scripture, but it talks about the church being a manifestation of the multicolored wisdom of God, is the literal translation.
1: Van egy ilyen íráshely, hogy a gyülekezetben megmutatkozott Istennek a sokszínű bölcsessége.
0: And what's so amazing is this, that the risen Christ comes to live in Ellen Vincent's humanity.
1: Beleköltözik Ellen Vincent emberi lényébe.
0: And there's an Alan Vincent color about the way he manifests himself through me.
1: És akkor Alan Vincent színe lesz annak, ahogyan Isten rajtam keresztül megnyilvánul.
0: And the same thing with Eileen.
1: Ugyanez érvényes Eileenre is.
0: With France and Gerhard and all of you.
1: És Gerhardra is, mindegyiktekre.
0: And God loves this variegation of himself through all kinds of different people.
1: Isten szereti, hogy ennyire változatosan tud megnyilvánulni a nagyon sokféle emberen keresztül.
0: And all we've got to make sure is that he has the pure access to flow through us the way he wants us.
1: Csak arról kell gondoskodnunk, hogy a legnagyobb tisztasággal tudjon átáradni rajtunk keresztül, úgy, ahogyan ő akar.
0: And you have to come to a settled peace about yourself according to Psalm 139.
1: És a 139. Zsoltár értelmében egy megállapodott békességre kell jutnotok önmagatokkal.
0: It's a very important psalm to know and to have experienced.
1: Amit ismernünk kell és át kell élnünk.
0: And this is David again writing. This is what a prophet David is.
1: Micsoda proféta ez a Dávid, értitek? Ugye látjátok ti is.
0: He gets the comprehension that he was handcrafted by God in his mother's womb.
1: Hogy Isten saját kezével formálta őt az anyja méhében.

0: And God deliberately made him a unique creation, never to be repeated again.
1: És Isten szándékosan tette őt egyedi teremtménye, amilyen ugyanolyan soha nem lesz másik.
0: And everything he needs in terms of gift and personality, God put into the person that he created.
1: És Isten minden személyiségi vonást és ajándékot elhelyezett abban az egyénben, aki ő lett, amit a neki szüksége volt.
0: So for fulfilling God's purpose through my life, I am complete.
1: Tehát, hogyha Isten célját megvalósítom az életemben, akkor teljes vagyok.
0: In fact, now I've got rid of my inferiority and my insecurity.
1: Most
0: I actually like
1: me. Megszabadultam az alsóbbrendűségi érzésemtől és a bizonytalanságomtól. Örömmel vagyok az, aki vagyok.
0: And I'm not trying any longer to be anybody else.
1: És semmi módon nem próbálok valaki más lenni.
0: I'm happy to be me and for God to come through me in,
1: örülök,
0: in, in this particular
1: én,
0: way.
1: És hogy Isten olyan módon árad át rajtam, ahogy.
0: And some of you need to come to this settled peace about yourself.
1: Közületek is néhányaknak el kell jutni erre a megállapodott békességre önmagadat.
0: Have you ever stood in front of a mirror and say, God, I like what you did. I like
1: it. Előtt, hogy azt mondtad, hogy Uram, nekem tetszik az, amit alkottál. Kedvelem magam.
0: Now you may have to lose a few pounds, but don't blame God for that.
1: Hogy néhány dekát le kell fogynod, de hát ez neked is tervezni, ne hibáztatod.
0: That's your responsibility.
1: Ez a te felelősséged.
0: But he will help you in all these areas.
1: De segít nektek mindezeken a területeken.
0: Amen. You say, I like me, I like what you made.
1: Hogy mondjad, hogy tetszem magamnak, tetszik Uram, amit teremtettél.
0: All I need to fulfill the things prepared for me before the world was created.
1: És hogy mindent megadtál nekem már a világ teremtése előtt, ami kell ahhoz, hogy a célomat megvalósítsam.
0: I'm fully equipped to do what you've called me to do.
1: Teljesen felszereltél arra, hogy elvégezzem, amit el kell végeznem szerintem.
0: And if certain gifts and abilities are missing, it's because I don't need them.
1: És hogyha hiányzik belőlem, akkor azért hiányzik, mert nincs szükségem rá.
0: So I'm just gonna be me to your glory.
1: Én egyszerűen csak én leszek a te dicsőségedre.
0: And you could flow through me in an Alan Vincent way to touch people in a way that nobody else can.
1: És az Alan Vincent módján tudsz átadni rajtam, hogy olyan módon megérintsd az embereket, ahogyan máson keresztül nem tudnád.
0: And each one of you can do the same thing.
1: Mindegyiktek átélheti ugyanezt.
0: And that's success.
1: Ez a siker.
0: Success is fulfilling the purpose for which God created you.
1: Amikor betöltöd azt a célt, amire Isten teremtett.
0: When Jesus went to the cross, he said, Father, I've completed the work that you gave me to do.
1: Akkor azt mondta, hogy Atyám, elvégeztem a munkát, amit adtál nekem.
0: I've done all that you told me to do.
1: Megtettem mindezt, amit parancsoltál.
0: And now a lot of other people are going to do things which I never did. To glorify your name.
1: És nagyon sokan mások meg fogják tenni azt, amit én soha nem tettem, azért, hogy dicsőítsék a
0: nevedet. I want to go to the grave like that.
1: Én így akarok majd a sírba szállni.
0: I'm amazed at the what I call the very positive way that God speaks about David.
1: Ahogyan én így szeretem kifejezni, amilyen pozitívan Isten beszél Dávidról.
0: If I'd written David's life, I would have been much more judgmental than God is.
1: Dávid életét én írtam volna le, akkor sokkal ítélkezőbb lettem volna, mint amilyen Isten.
0: Amen. But he says of David, here is a man
1: Isten,
0: after
1: Dávidról,
0: my own heart, through whom I was able to do all my will.
1: Hogy itt van egy ember, aki szívem szerint való, aki megtette minden akaratomat.
0: Now that's how God summarizes the life of David.
1: Isten így foglalta össze Dávid életét.
0: And when you read Hebrews 11,
1: és amikor elolvassátok a Zsidó 11-et,
0: and read of all the heroes of faith,
1: és olvastok a hit hőseiről,
0: there's not one negative thing said about any one of them.
1: Egyikükről sem olvasunk semmi negatívumot.
0: All that's recorded is the way that God could use them to do mighty things through faith.
1: Csak azt írják le róluk, hogy Isten hogyan használta őket arra, hogy a hit hatalmas cselekedeteit végrehajtsa.
0: And I've come to the same conclusion that my record in heaven has got the same kind of benevolent forgiveness and love in it.
1: Hogy ez a jó indulatú megbocsátás és szeretet van a mennyben, a rólam szóló beszámolóban, jelentésben is.
0: In fact, in some of my intimate times, the Father's come and told me how much he loves me.
1: Sőt, amikor én bensőséges időszakokat töltöttem el az Atyával, sokszor megmondta nekem, hogy mennyire szeret engem.
0: And I'm just happy to be me and to serve him in any way he chooses.
1: Örülök, hogy én vagyok én, és szolgálhatom őt bármilyen módon, ahogyan ő ezt
0: akarja. And you can do the same thing.
1: És ti is átélhetitek ugyanezt.
0: So the Spirit of God can come through you in a prophetic way that will be unique.
1: Egyedi módon jöhet át rajtatok a profétálásban is.
0: And all of it will be beautiful.
1: És az összes változat gyönyörű.
0: All right, let's move on to page 32.
1: Menjünk tovább a 32. oldalra.
0: And I'd say there's a great cry for the ministry of the prophet in the church.
1: Az egyház nagyon igényli a proféták szolgálatát, azt olvassuk itt.
0: And we need to be very clear that very few who prophesy become
1: nagyon
0: real prophets.
1: Ki kell mondanunk, hogy nagyon kevés emberből, aki profétál, válik valódi proféta.
0: And then I just give a list of the purposes of prophecy in the church.
1: Céljait, az egyházban történő profétálás céljait.
0: It's to edify the church.
1: Az egyház felépítése a cél.
0: It's to teach the church.
1: Az, hogy tanítsa az egyházat.
0: It's to comfort.
1: Hogy vigasztaljon.
0: Which is a word of binding up and making people feel whole and healed.
1: Ez azt jelenti, hogy olyan érzést kelteni az emberekben, hogy ők épek és egészségesek és gyógyultak.
0: And how many of our churches desperately need this gift? Would you agree with me?
1: Hány gyülekezetnek van kétségbe esett szüksége erre az ajándékra? Hányan értetek egyet?
0: They feel whole and they feel healed.
1: Hogy meggyógyultak és épnek érezzék magukat.
0: And they're now not looking for someone or somehow to meet my needs. I've got an overflow to go out and just give myself away to other people.
1: És nem csak maguknak akarnak már kapni dolgokat állandóan, hanem azt keresik, hogy hogyan nyúlhatnak ki mások felé, hogy adni tudjanak.
0: Now these are all things in 1 Corinthians 14.
1: Ezeket a dolgokat mind az 1 Korintus 14 sorolja fel.
0: Verse 24-25, to make known the heart.
1: 24. vers, a szívek leleplezése.
0: And 30 and 31 to give revelation.
1: 30-31. vers, kijelentés átadása.
0: And it's summarized, I suppose, best in verse 3.
1: És én azt gondolom, hogy a harmadik vers foglalja ezt össze a legjobban.
0: The gift of prophecy does three things.
1: Hogy a profétálás ajándéka három dologot tesz.
0: It edifies, which is to build up.
1: Épül, épít, ami azt jelenti, hogy felépít,
0: megépít. Int, which is to stir people up.
1: Ami azt jelenti, hogy felgerjeszti az embereket.
0: And it comforts.
1: És vigasztal.
0: Which is to bind people up.
1: Ami azt jelenti, hogy bekötözi az embereket.
0: Now that's the boundaries of prophecy.
1: Ezek a profétálás határai, korlátai.
0: And normal prophecy within the church to one another should not be a go beyond these boundaries.
1: Többé már az egyházban semmilyen egymásnak mondott profécia nem mehet túl ezeken a korlátokon.
0: Now the prophet goes further.
1: A proféta viszont tovább lép már.
0: And the prophet must know that he's a prophet before he crosses that line.
1: A profétának tudnia kell magáról, hogy a proféta mielőtt átlépje ezt a határt.
0: So if you're allowing prophecy in the church,
1: tehát ha megengeditek a profétálást a gyülekezetben,
0: and it's by people who prophesy to one another,
1: olyan emberek vannak, akik profétálnak
0: egymásnak. See that it operates within these boundaries.
1: Gondoskodjatok arról, hogy ez a kölcsönös profétálgatás ezeken a határokon belül
0: történik. Ne engedjétek,
1: hogy fenyegetések és Isten ítéletének a kijelentései legyenek ezekben az egymásnak mondott profétákban.
0: But that's got to be a prophet.
1: Lehet, hogy erre szükség lenne.
0: And the office to be able to do that kind of
1: thing. De ez egy proféta kell, akinek olyan hivatala van és olyan kenete van, hogy ezt is meg tudja mondani, hogy ilyeneket is tud mondani.
0: Been recognized.
1: Amíg fel nem ismerik valakiről, hogy ő ilyen proféta.
0: That we have a proven, trusted prophet within our midst.
1: Hogy van köztünk egy kipróbált és már bizonyított proféta.
0: In the normal flow of prophesying to one another, we don't allow it to cross those boundaries.
1: Amikor hétköznapi módon egymásnak profétálunk, akkor nem szabad az embereknek átlépniük ezt a határt.
0: That needs to be properly disciplined so that people don't start condemning and judging one another under the excuse of prophecy.
1: Megfelelő módon fegyelmeznünk kell ezt a részt, szabályoznunk, hogy az emberek ne kezdjék egymást fenyegetni és kárhoztatni.
0: Before any other level of prophetic insight is allowed to be spoken, it must be by someone who's provenly and been accepted as having a genuine prophetic gift.
1: Hogyha bármilyen más jellegű üzenetet kell átadni, ezt csak olyan ember teheti, akiről tudjuk, kipróbáltuk, és ő igazolta, hogy ő valódi proféta. És elfogadott.
0: So let's now move on to the ministry of the prophet.
1: Tehát lépjünk át a proféta szolgálatára.
0: Which goes further.
1: Ami még tovább lép.
0: And I've got two things here on page 32.
1: A 32. oldalon két dolgot mondok itt erről.
0: Number one, he is the fourth teller.
1: Ő tovább
0: and that means that he's explaining and interpreting to people present
1: jelenti,
0: events and what is the divine purpose in them.
1: Hogy értelmezi a jelen eseményeit és azok gyümölcsét, illetve a isteni célokat, amik abban rejlenek.
0: And we got a perfect example of that in Acts chapter 4, which we looked at just now.
1: Az Apcsel 4-ben van erre jó példa, most néztük meg az előbb.
0: Peter and the others were called before the Sanhedrin.
1: Pétert és a többieket a Sanhedrin elé idézték.
0: They were commanded not to speak anymore in the name of Jesus.
1: Megparancsolták nekik, hogy többé ne szóljanak Jézus nevében.
0: And this is something else we have to learn.
1: Ezt is meg kell tanulnunk egyébként.
0: We all of us are called to be law-abiding citizens.
1: Mindannyiunkat arra hívott Isten, hogy törvénynek engedelmeskedő polgárok legyünk.
0: And Peter was the one who strongly exhorted this, among other things.
1: És Péter is nagyon hangsúlyozta ezt a kötelességünket más egyebek között.
0: But you obey the law of the land until it crosses the greater law of God.
1: A földi törvényeknek csak addig szabad engedelmeskednünk, amíg azok át nem hágják Isten törvényeit.
0: Now it's not my place to talk on the seven levels of authority, but I explain it very carefully in that teaching.
1: Nem, ez az a pont, ahol most a tekintély 7 szintjéről beszélnék, de van egy tanításom erről.
0: And so they said to Peter and the other apostles.
1: Tehát azt mondták Péternek és a többi apostolnak.
0: We forbid you any more to speak in the name of Jesus.
1: Hogy megtiltjuk nektek, hogy többé Jézus nevében beszéljetek.
0: And this is Peter's response.
1: És Péter úgy válaszol erre.
0: I mean, this is a paraphrase of what he said.
1: Átfogalmazom azt, amit mondott.
0: So I'm now in a situation where I either obey you or I obey God.
1: Azt mondta, hogy olyan helyzetbe kerültem most, hogy vagy nektek engedelmeskedek, vagy Istennek.
0: And when there's a complete contradiction between what the law is saying and what God is saying, then I'm going to obey God and ignore that law.
1: Nagy ellentmondás van a között, amit a törvény mond, és a között, amit Isten mond, akkor én Istennek fogok engedelmeskedni.
0: And we cannot not speak in the name of Jesus. We've been commanded by God to do so.
1: Nem tehetjük meg, hogy ne szóljunk Jézus nevében, hiszen Isten parancsolta meg nekünk, hogy szóljunk.
0: So they beat them, threatened them, and let them go.
1: Úgyhogy megverték őket, megfenyegették őket, és elengedték őket.
0: And then this led to this.
1: És ez a dolog
0: this then led to this prayer meeting, which we've just been talking about.
1: Ehhez a bizonyos ima alkalomhoz, amiről beszéltünk az előbb.
0: And the prophets begin then to forth tell why this has happened and what God's purpose is.
1: Elmondani, hogy mi az, ami történt, és mi Isten célja az egésszel.
0: And as a result, they saw this not any longer as a tragedy.
1: És ennek eredményeként már nem tragédiaként látták ezt az eseményt.
0: They weren't just the victims of human adverse circumstances.
1: Ők már nem csak az emberi ellenséges körülmények áldozatai voltak.
0: But they were fulfilling the divine plan of God, which was written down over a thousand years earlier.
1: Isten isteni tervét, ami több mint ezer évvel korábban iratott le.
0: And they were the instrument that God was going to use to fulfill his glorious purpose to make Jesus King and Lord of the whole earth.
1: Aiket Isten eszközül használt arra, hogy Jézus Krisztus ura és királya tegye az egész földön.
0: So instead of praying for God to hide them and pity them and
1: comfort them. Nem azért imádkoztak, hogy Isten rejtse el őket, vigasztalja meg őket, sajnálja meg őket.
0: They prayed for God to arm them and empower them to go out and fight the fight and win the victory that God wanted them.
1: És erősítse meg őket, hogy ki tudjanak lépni, és meg tudják vívni azt a harcot, és meg tudják nyerni azt a harcot, amire Isten elhívta őket.
0: That's a very important dimension.
1: Ez egy nagyon fontos dimenziója a prophetic szolgálatnak.
0: That it can foretell and explain the circumstances in people's lives, in the life of the church, and in the life of the nation.
1: A körülmények miben létét, az emberek életében, a gyülekezet életében és az ország életében.
0: See, nothing's out of control.
1: Tehát semmi sem szalad ki
0: God's
1: az Isten kezéből. Nem Isten azon tördeli a kezét, hogy most mit csináljon.
0: It's all planned and foreordained before the foundation of the world.
1: Minden már a világ alapjának felvetetése előtt meg elrendeltetett.
0: And our role is to be his instrument to make sure his will is quickly, powerfully and efficiently done.
1: És gondoskodjunk arról, hogy az ő akarata gyorsan és hatékonyan, zökkenőmentesen megvalósul.
0: And we need the fourth telling prophetic dimension in our churches all the time.
1: És a gyülekezeteinkben állandóan magyaráznunk kell profitai módon az eseményeket és a saját életünkben is.
0: Now, prophets also foretell.
1: A proféták jövendelnek is.
0: That is, they speak of future events.
1: Azaz jövendőbeli eseményekről beszélnek.
0: Sometimes they have clear revelation of what God's purpose is.
1: Néha azt is világosan elmondja, mi Isten célja azokkal.
0: And sometimes they prophesy without understanding the event, even though they know it's going to take place.
1: Úgy profétálnak, hogy nem értik, miről beszélnek, és azt sem tudják, hogy mikor fog megtörténni ez a dolog.
0: This was particularly true in the Old Testament.
1: Ez különösen az Ószövetségben volt igaz.
0: And I give you a number of examples there.
1: És számos bibliai utalás van.
0: But we're told that in the New Covenant,
1: de az új szövetségről azt olvassuk,
0: God no longer hides his purpose.
1: Hogy Isten már nem rejti el a céljait.
0: It says in Amos 3:7.
1: Ámos 3:7 azt mondja.
0: That God will not do anything without revealing it to his prophets.
1: Hogy Isten semmit nem cselekszik, mielőtt kijelenteni azt a profétáinak.
0: And if you've got the true prophet with you, then you're always in the security that God's got it all under control.
1: Akkor mindig biztonságban érezhetitek magatokat, tudhatjátok, hogy Isten irányítja az eseményeket.
0: And then a further dimension of the prophetic.
1: És a prófétai szolgálat további dimenziója.
0: Is to shape events by the power of the prophetic word.
1: Az, hogy a proféciával alakítani lehet az eseményeket.
0: You get examples in Ezekiel.
1: Vannak erre példák Ezékielnél.
0: Particularly in Haggai.
1: Különösen Aggeusnál.
0: In the situation of Haggai.
1: Aggeus helyzetében.
0: If you remember, the children of Israel had come back after 70 years captivity in Babylon.
1: Hogy Izrael gyermekei visszatértek a 70 éves babiloni fogságból.
0: They were now under the rule of the Persian Median Empire.
1: Most a Méd-Perzsa birodalom uralma alatt álltak.
0: And a favorable king was removed and replaced by a king who temporarily hated them and was working against them.
1: És egy velük szimpatizáló királyt elmozdítottak a helyéről, és egy olyan király lépett helyett a trónjára, aki ideiglenesen gyűlölte őket és ellenük cselekedett.
0: Their commission was to rebuild the temple and to rebuild the whole city of Jerusalem.
1: Az volt a zsidók megbízatása, hogy építsék újjá Jeruzsálem egész városát és a templomot.
0: They came back from captivity. It was not an easy assignment. It was a tough assignment.
1: A fogságból nem volt könnyű ez a feladat, hanem nehéz feladat volt.
0: They started with rebuilding the temple.
1: Azzal kezdték, hogy a templomot építették.
0: They got as far as laying the foundation.
1: Eljutottak az alapok lefektetéséig.
0: And then demonic opposition came against them in all kinds of ways.
1: Aztán mindenféle módon találkoztak a démoni ellenállással.
0: And it included a change to a hostile.
1: Ebben benne volt az is, hogy egy ellenséges politikai hozzáállással találták magukat szemben.
0: They concluded it wasn't time, and so they just sat for 14 years doing nothing because they said it's not time to build the house of the Lord.
1: És 14 évre abba hagyták a munkát, mert úgy döntöttek, hogy még nincs itt az ideje az úrháza megépítésének.
0: And a lot of the church in Europe, I believe, is wrongly in this passivity.
1: És én hiszem, hogy most Európában is sok gyülekezet téves módon ilyen tétlenségben csücsül.
0: Now, the reason it all suddenly stopped was because God's prophetic intercessor Daniel had died.
1: Azért maradt minden hirtelen abban, mert Isten profétai közbenjárója Dániel elhunyt.
0: And perhaps one of the things that Daniel never did was to raise up sons to continue the ministry after he died.
1: És valószínűleg Dávid, de Dániel egyik dolga, amit nem tett meg soha életében, az, hogy nem nevelt szellemi fiak, akik folytatták volna az ő munkáját.
0: And we who are older, like myself, we need to make sure that the passion God's given us is imparted to the next generation. It's one of my jobs before I die.
1: Akik idősebbek vagyunk, mint én is például, az az egyik legfőbb dolgunk, hogy az a szellemi szenvedély, amit mi kaptunk, azt át tudjuk adni a következő nemzedéknek, hogy folytassák majd a dolgunkat.
0: And the other thing is to write the vision that God's given me so other people can read it.
1: A másik pedig, hogy leírjam a látást, amit Isten adott nekem, hogy mások elolvassassák.
0: But Daniel died and everything stopped.
1: Daniel meghalt, és minden megszűnt.
0: After 14 years,
1: 14
0: two young prophets,
1: két fiatal proféta,
0: Haggai and Zechariah, were stirred by the Spirit of God.
1: Aggeust és Zakariást felgerészette Isten szelleme, a két fiatal proféta.
0: Haggai was prophesying to the immediate Aggeust, situation. Zechariah was prophesying to the end time events,
1: Zakariás
0: which the situation represented.
1: Az utolsó időkről profétált, aminek jelképe volt az ő jelenlegi helyzetük.
0: Haggai prophesied 5 times in 3.5 months.
1: Aggeus ötször profétált 3.5 hónap alatt.
0: And he started a prayer meeting.
1: És elindított egy ima alkalmat.
0: And that prayer meeting had tremendous power.
1: És óriási erő volt ebben az ima alkalomban.
0: Within 3.5 months,
1: 3.5 hónapon belül,
0: a dispirited apostolic man called Zerubbabel,
1: egy apostoli ajándékú ember, Zorobábel,
0: and all the other leaders who had swallowed this lie that it was time to sit around and passively wait for God.
1: Ez az összes többi vezető, aki korábban lenyelte azt a hazugságot, hogy a tétlenség ideje van, itt nem kell építkezni, ücsörögjünk
0: és
1: várjunk Isten
0: időzítésére.
1: Őket felgerésztette ez a profécia.
0: Transformed by the prayer.
1: Az ima átalakította őket.
0: A new spirit came upon them.
1: Egy újfajta szellem szállt rájuk.
0: The circumstances didn't change.
1: Nem változtak a körülmények.
0: In fact, they were worse now than they were when they stopped.
1: Jó, rosszabb volt a helyzet, mint amikor abba hagyták az építkezést.
0: But they went forward with a new passion and vigor.
1: De új szenvedéllyel és új életerővel előre léptek, kitörtek.
0: And went to work.
1: És elkezdtek dolgozni.
0: One of the first results of their prayers was to totally change the political situation.
1: Egyik első eredménye az volt, hogy megváltozott teljesen a politikai helyzet.
0: The Persian Median king who hated them, Cambyses II, he was suddenly killed and replaced by Darius II, who was very favorable to God's people.
1: Második Cambyses, aki a velük ellenséges médperzsa király volt, megölték, és második Darius lépett a trónjára, aki pedig pozitívan viszonyult a zsidókhoz.
0: And we've got to get hold of Brussels and make it serve the purpose of God.
1: És nekünk is meg kell ragadnunk Brüsszelt, szeretteim, és rá kell kényszerítenünk, hogy Isten céljait szolgálja.
0: It's an absolute priority and we've got to change the whole political and spiritual atmosphere of Brussels.
1: Meg kell Brüsszel egész politikai és szellemi légkörét változtatnunk.
0: Now Susan was the capital of the Persian Median Empire.
1: Susan volt a Méd-Perzsa Birodalom fővárosa.
0: It was almost 2000 kilometers away from Jerusalem.
1: Majdnem 2000 kilométernyire volt Jeruzsálemtől.
0: But it strongly controlled what they could and could not do in Jerusalem.
1: De mégis erősen irányította azt, hogy Jeruzsálemben mit nem lehet tenni.
0: Now you may come from various parts of Europe.
1: Lehet, hogy te Európa különböző részeiről jöttetek.
0: But the spirit of opposition in Brussels is very much affecting what you may or may not do in your hometown.
1: De a brüsszeli ellenállás nagyon is meghatározhatja azt, hogy a ti saját városotokban otthon mit tehettek és mit nem.
0: We can't just leave it to those who live in Brussels. This has got to be a European activity.
1: Nem szabad rábízni mindent a brüsszeliekre, hanem egy európai tevékenységnek kell ennek lenni, ennek az imának.
0: Say, oh God, raise up some Haggais across Europe.
1: Hogy Uram, egész Európában támasz Aggeusokat.
0: And may you stir up the same kind of spiritual life and the same prayer life that came through that young
1: életet,
0: man.
1: És ugyanazt az ima életet, ami ezen a fiatal emberen keresztül megnyilvánult.
0: Darius came to power.
1: Tehát Darius uralomra jutott.
0: As a direct answer to their prayers.
1: Mint a zsidók imájának a közvetlen válasza.
0: And to work out the prophetic word that Haggai spoke.
1: És elkezdte megvalósítani azt a proféciát, amit Aggeus mondott el.
0: Within 4 years they'd finished the temple.
1: 4 éven belül befejezték a templomot.
0: Now and everything changed.
1: És minden megváltozott.
0: But here's the next thing.
1: De aztán a következő
0: az. No one believed they could change the city. They just believed they could build the temple.
1: Senki nem hitte el, hogy a város meg tudják változtatni. Csak azt hitték, hogy a templomot fel tudják építeni.
0: And so for 71 years.
1: 71 évig.
0: They had a nice temple to meet in.
1: Volt egy nagyon szép templomuk, ahol találkozhattak.
0: They had nice homes to enjoy the kingdom in.
1: Ahol élvezhették a királyság áldásait.
0: But they didn't believe they could change the city.
1: De nem hitték, hogy megváltoztathatják a várost.
0: 71 years.
1: 71 éven át.
0: 516 to 445 BC.
1: 516-tól, tehát Krisztus előtt 516-tól.
0: And then another young man.
1: És aztán jött egy újabb fiatal ember.
0: Called Nehemiah.
1: Akit Nehemiásnak hívtak.
0: And he'd got a good job in Brussels. He was well paid.
1: És ő Brüsszelben nagyon jó állást kapott, nagyon jól fizették.
0: He was sent by his government and he was there.
1: A kormányát küldte oda.
0: He was getting a fantastic salary, living in a beautiful house.
1: Ő ott élt egy gyönyörű házban, és az állam jól fizette őt, és végezte a munkáját. Jó állása volt.
0: But when the news of his own hometown came to him, he wept and cried out for his own hometown.
1: De amikor meghallotta a saját szülővárosáról a híreket, akkor összetört és sírt is tovább.
0: Now that's the beginning, when you start weeping and crying out to God.
1: Amikor elkezdesz a helyzet miatt Istenhez kiáltani és sírni.
0: Then he came to faith.
1: És aztán hitre jutott.
0: When Artaxerxes said, "What's the matter with you? What are you looking so sad?"
1: Megkérdezte Artaxerxes, hogy miért vagy ilyen szomorú?
0: Artaxerxes the second said, "Why do you look so sad?"
1: Artaxerxes király volt egyébként. Miért vagy ilyen szomorú?
0: Artaxerxes, he was the king, the new. And he said, "Well, why shouldn't I be sad when my home city is lying in ruins?"
1: Hát hogyan is sírnék, amikor a saját szülővárosom romokban hever?
0: He said, "Well, what do you want to do?"
1: Megkérdezte a király, mit akarsz csinálni?
0: He said, azt mondta Nehémiás. He said, "Let me go back to my own hometown and I will rebuild it."
1: Mert akkor újjá fogom építeni.
0: I'm not just going to pray about it.
1: Nem csak imádkozni fogok érte.
0: I'm going to become the instrument of God to bring about that rebuilding.
1: Az újjáépítésben.
0: And he was released to go.
1: És elengedte őt a király, elmehetett.
0: And they took €1 billion out of the European economic and said, here's the money to build.
1: 1 milliárd eurót kivettek az európai gazdaságból, és odaadták Nehemiásnak, hogy menjen építkezni. A kormány fizette őt ebben.
0: And he went back.
1: Visszament Nehemiás.
0: And started to build the wall.
1: És elkezdte a falat építeni.
0: There was opposition.
1: Ellenállással is találkozott.
0: There was all kinds of ways to distract him and to oppose him.
1: Mindenféle módon ellenálltak neki, és el akarták terelni a figyelmét.
0: But he trained his men to be those who could have a trowel to build in one hand and a sword to fight in the other.
1: Képesek legyenek az egyik kezükkel építkezni, a másikkal pedig harcolni a karddal a kezükben.
0: They were warrior builders.
1: Tehát ezek harcos építők voltak.
0: And here's the amazing thing.
1: Az a megdöbbentő a dologban.
0: In Nehemiah chapter 6 we read this.
1: Nehemiás 6-ban azt olvassuk.
0: They built the wall which put a wall of protection around the city.
1: Felépítették a falat, ami egy védőfal volt a város körül.
0: And then from there they rebuilt the city.
1: És onnan elindulva újjáépítették a várost.
0: The wall was completed in 72 days.
1: 72 nap alatt végezték el a falat.
0: 52 days.
1: 52 nap alatt építették meg a falat.
0: The wall was finished in 52 days. For 71 years they were saying, we can't do this, we can't do this, we can't do this.
1: Pedig előtte 71 évig azt mondogatták, hogy erre képtelenek vagyunk, ez nem fog menni.
0: When the right prophetic man came.
1: Amikor jött a megfelelő profétikus vezető.
0: And the right prayer
1: és a megfelelő
0: activity was raised up.
1: Ima tevékenység elkezdődött.
0: Then it was all done.
1: Akkor minden el lett végezve.
0: Beloved, we need these kind of prophets. Can you see?
1: Ilyen profétákra van szükségünk, értitek, látjátok?
0: We need these kind of prayer meetings.
1: Ilyen fajta ima alkalmakra van szükségünk.
0: And these are things are written for our instruction.
1: Ezek a dolgok a mi okulásunkra írattak meg.
0: Particularly for those on whom the end of the age has come.
1: Azok számára, akikre eljött az idők vége.
0: Amen. And you and I, we've got this responsibility.
1: És ti és én vagyunk felelősek ezért.
0: And our prophetic, the right prophets and the right prophetic activity is a powerful dimension to this whole thing.
1: A megfelelő proféták és a megfelelő profétai tevékenység adják meg a megfelelő dimenziót és hátteret ehhez az egész folyamathoz.
0: Now I just mentioned this in closing.
1: Most csak befejezésként említem meg.
0: You see, some prophets prophesy.
1: Bizonyos proféták profétálnak.
0: And they dream dreams.
1: És álmodnak.
0: But they don't really carry the burden. It's just a nice idea that one day God's going to do.
1: Azt mondják, nagyon szép ötlet ez az egész, és egy napon majd megvalósul.
0: But you find with many prophets.
1: De nagyon sok profétánál azt látjuk.
0: What comes upon them is what's called the burden of the Lord.
1: Hogy rájuk száll az Úr terhe, amit így nevez a Biblia.
0: They become, if you like, a prisoner to what God has shown them.
1: És szinte fogjává válnak annak, amit Isten mutatott nekik.
0: The nearest thing you can liken it to in the natural is for a woman to be in travail giving birth to something.
1: A legkellemetlenebb látványok közé tartozik a természetes világban egy vajugdó asszony, aki.
0: Now this could be a man, it could be a woman.
1: De szellemben lehet nő is és férfi is
0: alakítani. Travail is similar in the spirit to the
1: passion
0: and pain that a woman goes through to give birth successfully to
1: what's in her womb. Fájdalom jár vele, amit az asszony átél, amikor a véhéből kitolja azt a babát.
0: And God said this to me a few years ago.
1: Isten azt mondta nekem néhány évvel ezelőtt.
0: He said, when you see men praying and travail like women giving birth, you know that revival in Europe is not far away.
1: Amikor majd látod, hogy férfiak úgy vajudnak és úgy imádkoznak, mint a szülő asszonyok, akkor tudni fogod, hogy Európában közel van az ébredés.
0: This isn't just women's work, it's
1: ez nem csak a nők dolga, hanem mindannyiunké.
0: And if we give our hearts to this, then the burden of the Lord
1: és
0: will come upon us.
1: És ha szívünket erre rászánjuk, akkor az Úr terhe ránk fog szállni.
0: And part of the prophetic responsibility.
1: A profétai felelősség része az.
0: Is not just to speak the word of prophecy, but to be the laborer in prayer that causes that word to come into manifestation.
1: Hanem vajudjunk is imában, hogy elérjük, hogy megvalósuljon az az üzenet.
0: And Many of the nations I go to at this time.
1: Sok nemzetben, amit meglátogatok mostanában.
0: They're in an economic, in many cases, a political crisis of immense proportions.
1: Nagyon sok országban nagyon nagy mértékű gazdasági, sőt akár politikai válságok vannak.
0: In every case, the solution is the one that I've just prescribed.
1: De minden esetben az a megoldás, amiről az előbb beszéltem.
0: It's not just prophecies about amongst us,
1: nem
0: blessing and encouraging and helping one another. That's a valuable thing. And praise God for it.
1: Hogy vigasztaljuk egymást, építsük egymást, támogassuk egymást, intsük egymást. Ezek is értékes dolgok, és
0: dicsérjük Istent.
1: De át kell jutnunk a következő szintre,
0: where God raises up prophets,
1: ahol Isten profétákat támaszt,
0: who will speak the forth telling word,
1: akik elmondják, elmagyarázzák a dolgokat, továbbadják, és jövendőlnek.
0: And we'll organize a prayer ministry round that word, which will pray the thing into manifestation.
1: És a profécia körül megszervezik az ima mozgalmat, ami létre imádkozza azt a bizonyos üzenetet.
0: If we do that,
1: ha ezt megtesszük,
0: we're going to see transformed cities in Europe.
1: Akkor megváltozott városokat fogunk látni Európában.
2: Elhangzott Ellen Vincent, a Szent Szellem ajándékai című tanítássorozatának 7. része.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának második részét hallhatják.
3: I want to get now into the subject of this of the word, the call to holiness.
4: Most már szeretnék valóban az üzenetre térni, a szentségre való elhívásra.
3: Now, it isn't a suggestion, it is a command.
4: Ez nem egy javaslat, hanem egy parancs.
3: Amen.
4: Amen.
3: And it comes more than 1,000 times in the Bible. It's not just a small subject, it's a very big subject.
4: És több mint 1000-szer van szó róla a Bibliában, tehát ez nem egy kis téma, hanem egy nagy téma.
3: And in the New Testament alone it comes more than 500 times.
4: Egyedül az Új Szövetségben több mint 500-szor van szó róla.
3: Six different Greek words are used, but they all have the same root.
4: Hat különböző görög szót használ erre az Új Szövetség, de a gyökere mindnek ugyanaz.
3: And the Greek word is the word hagios.
4: Ez pedig a hagios görög szó.
3: And there's a word sanctify, which is a different word.
4: Aztán van egy másik szó, ami a megszentelést jelenti.
3: That comes from the Latin sanctus facio, to make holy, to make the thing holy.
4: Ez pedig a latinból származik, a sanctus facioból, ami azt jelenti, hogy szentté tenni.
3: And holy comes is an Anglo-Saxon word, heilig, almost the same as the German heilig.
4: A szent, az angol holy, tehát szent szó, az angol száz heiligból származik, ami hasonlít a német heilighez.
3: And I'm going to give you a basic definition, then we're going to go on to develop this.
4: Szeretnék egy alapvető meghatározást elmondani, és utána ezt majd tovább magyarázzuk.
3: There's two sort of dimensions to holiness or sanctification.
4: A szentségnek, vagy megszentelődésnek két dimenziója van.
3: It has the idea of purity without any contamination, without any adulteration.
4: Benne van a tisztaságnak az értelmezése, ami a minden szennyeződés vagy folt nélküli tisztaság.
3: Pure copper has to be at least 99.97% pure.
4: A tiszta réznek például 99,97%-ban kell részből lennie.
3: And if it is that pure, then it's holy copper.
4: És hogyha ez már ilyen réz, akkor az egy szent réz.
3: It's not adulterated, it's not diluted with some contaminating thing.
4: Nincs benne semmi szennyező anyag, nincs felhígítva semmivel.
3: And the second idea of the word is in the activity of holiness.
4: A szóban a másik gondolat vagy tartalom pedig a szentség cselekedete.
3: And it means to be set apart exclusively for a particular use.
4: Ez azt jelenti, hogy valami el van különítve konkrétan egy adott használatra.
3: Now God tells us that he says you've got to be holy because I'm holy.
4: Isten ugye azt mondja nekünk, hogy legyetek szentek, mert én szent vagyok.
3: And he's holy in both senses of this word.
4: És Isten a szó mindkét értelmezése szerint szent.
3: In him we're told is God is light and in him there is no darkness at all.
4: Azt olvassuk Istenről, hogy ő világosság, és nincs benne semmi sötétség egyáltalán.
3: God's 100% pure.
4: Isten 100%-osan tiszta.
3: And he's without any adulteration whatsoever.
4: Semmiféle szennyezés nincs benne, semmi torzulás.
3: And he says, this is what I'm like.
4: És azt mondja Isten, én ilyen vagyok.
3: I can't change myself, and I have no intention of changing myself.
4: Nem tudom, és nem is akarom megváltoztatni magamat.
3: I remember hearing a tape by Bob Mumford some years ago now.
4: Emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt hallottam Bob Mumfordnak egy kazettáját.
3: And he was having a long fast, seeking the face of God.
4: Ő nagyon sokáig böjtölt egyszerre, és kereste Isten arcát.
3: And one day God spoke to him very clearly.
4: És egy napon Isten nagyon világosan szólt hozzá.
3: And he said, Mumford, you and I are incompatible, and I don't change.
4: Azt mondta, hogy nézd, Bob Mumford, nem passzolunk valahogy egymáshoz, nem vagyunk ugyanazon a hullámoszon, és én nem fogok változni.
3: Hello? So all the changing has to be on our side.
4: Tehát nekünk kell minden változást megcselekednünk, ami szükséges.
3: He already is 100% pure.
4: Isten már 100%-ok tiszta.
3: And he can't fellowship with darkness, so we have to become light in order to fellowship with him.
4: És ő nem tud közösségben lenni a sötétséggel, tehát nekünk világosságával kell válnunk ahhoz, hogy közösségben lehessünk vele.
3: Just come to 1 John.
4: Akkor menjünk az 1 Jánoshoz.
3: Come to chapter 1.
4: Első rész.
3: And John is beginning to write this great letter, the first letter of John.
4: Isten ugye, vagy János éppen ugye elkezdte írni az első nagyszerű levelét.
3: And this letter has one in glorious purpose.
4: Ennek a levélnek egyetlen dicsőséges célja van.
3: The purpose is that we should receive the fullness of eternal life, not when we get to heaven, but right here and now.
4: Ez pedig az, hogy az örök életnek a teljességét kapjuk már meg itt a földön, ne pedig csak majd a mennyben.
3: And the Bible teaches us that's a clear biblical possibility.
4: És a Biblia tanítása szerint ez egy egyértelmű bibliai lehetőség.
3: And John was a fisherman.
4: János halász volt.
3: He had a foul temper, we know that, because he lost his temper a number of times.
4: Tudjuk, hogy kicsit lobbanékol volt, mert számtalan esetben elvesztette a türelmét.
3: In fact, Jesus called him one of the sons of thunder, because he had a short fuse. If you got John the wrong way, he would explode in a temper.
4: Jézus úgy is nevezte őt, meg a testvérét, hogy a mennydörgés fiai, tehát elég rövid volt nála a cérna, úgyhogy ha nem jól közelítették meg, akkor robbant.
3: And he and his brother James and his mother were ambitious that they should become the most important people in the church.
4: És ő és a testvérei Jakab és az anyukájuk nagyon törekedtek arra, hogy ők legyenek az egyházban a legfontosabbak.
3: And they were using all their manipulative techniques to get to the top position.
4: És mindenféle manipulációs módszert felhasználtak azért, hogy ők kerüljenek a csúcsra.
3: But there was another family in the church called the Bar-Jonah family, and the two brothers, Peter and Andrew, they had the same ambition.
4: De volt az egyházban egy másik család is, a Jónáék, ugye a Péter meg az András, és ők ugyanezt a célt tűzték ki.
3: In fact, all the 12 disciples had the same ambition.
4: Sőt, mind a 12 tanítvány erre törekedett.
3: And we're told that they kept disputing, arguing and discussing which of them was going to become the greatest.
4: És olvasunk ugye arról, hogy azon vitatkoztak és azt fejtegették egymás közt, hogy melyikük a legnagyobb.
3: And they were like that right until they got into the upper room.
4: És egész ilyenek voltak egészen addig, amíg a felházban nem kerültek.
3: And then God really dealt with them and they came out totally different.
4: És akkor Isten komolyan foglalkozott velük és egész más emberként jöttek onnan ki.
3: Now John is an old man, is looking back after 60 years of walking with God.
4: János ekkor már öreg ember, 60 évnyi Istennel járása tekinthet vissza.
3: And he's just reminiscing.
4: És nézzük, hogy mit ért.
3: He says, when Jesus came.
4: Azt mondta, hogy amikor Jézus eljött.
3: In him we saw all the fullness of God's eternal life.
4: Ő benne láttuk Isten örök életének a teljességét.
3: The Bible says this several times.
4: A Biblia többször mondja ezt.
3: In him dwelt all the fullness of the Godhead bodily.
4: Ő benne lakozott az Istenség teljessége testileg.
3: John said we touched it.
4: János azt mondja, mi megérintettük.
3: We heard it.
4: Hallottuk.
3: We looked at it.
4: Láttuk, néztük.
3: Then we looked intently at it.
4: És szemléltük.
3: The very eternal life that was with the Father was now manifested in this human man Jesus.
4: Azt az örök életet, ami eredetileg az Atyánál volt, és most megnyilvánult Jézusban az emberben.
3: And he said it was the power of that life which drew me like a magnet. I couldn't resist the life. It was so beautiful.
4: Azt mondja János, hogy ennek az életnek az ereje, ami vonzotta őt Jézus, az úgy, mint egy mágnes, nem tudott ellenállni ennek a vonzó erőnek.
3: And the nearer I got, the better it was.
4: És minél közelebb kerültem hozzá, annál jobb lett.
3: But then that life started to have a negative effect upon me.
4: De utána ez az élet, ez a világosság kezdett egy negatív módon is hatni rám.
3: I began to see the rottenness of my own life in the light of that glorious life.
4: Ennek a dicsőséges életnek a fényében elkezdtem látni a saját életem rothadtságát.
3: And I became convicted.
4: És meggyőzött a bűneimről.
3: And then Jesus began to teach us that we could have the same life.
4: És utána Jézus arról kezdett minket tanítani, hogy bennünk is lehet ugyanez az élet.
3: That he was going to die.
4: Hogy ő majd meghal.
3: And by his death he was going to put to death all the old nature which liked to sin.
4: És az ő halálával halálba küldi azt a régi természetet, amelyik szeretett vétkezni.
3: And then that eternal life that was in Jesus could now be multiplied and given into many other people.
4: És ezek után az az örök élet, amely Jézusban volt, most már tovább adható sok más embernek.
3: See, let's just go to keep thinking of 1 John. Go to John chapter 12 for a moment.
4: Akkor menjünk a János 12-höz egy kicsit.
3: Let's just follow this through.
4: Menjünk végig, kövessük végig ezt a témát. Értsük meg, hogy miről beszélünk, amikor a szentségről beszélünk.
3: And in John chapter 12.
4: A János 12-ben.
3: Now the Greeks on coming to want to see Jesus in verse 20.
4: A 20. versben jöttek a görögök, akik szerették volna látni Jézust.
3: And they come and say, "Sir, we want to see Jesus."
4: És oda mentek az egyik tanítványhoz, Philiphez, és azt mondta, szeretnénk, Uram, látni Jézust.
3: Verse 22, Philip came and told Andrew, and Andrew in turn they came and told Jesus.
4: 22. vers, ment Philip szólt Andrásnak, és András is szólt, Philip és András szólt Jézusnak.
3: And this is the reply of Jesus.
4: És Jézus a következőt válaszolja erre.
3: Most assuredly I say to you.
4: Bizony mondom nektek.
3: Unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much fruit.
4: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.
3: If you take one grain of wheat or one grain of corn,
4: hogyha vesztek egy búzamagot vagy egy kukorica szemet,
3: and you put it into suitable soil conditions,
4: és behelyezitek megfelelő talajfeltételek közé,
3: then it will first of all begin to grow by dying.
4: Akkor elsősorban először úgy kezd növekedni, hogy elhal.
3: The seed dies and then the nutrients in the seed begin a process which causes it to sprout, put out roots, and then it starts to grow.
4: A mag elhal, és a benne való levő tápanyagok azt idézik elő, hogy elkezd kihajtani alulról, gyökeret kezd hajtani, és utána fölülről.
3: When that process is finished,
4: és amikor ennek a folyamatnak vége,
3: and it comes to harvest time,
4: és eljön az aratás ideje,
3: you have a head of grain, and every one of those seeds is identical to the one that died.
4: Akkor ott lesz a búza kalász, amiben nagyon sok olyan mag van, ami azonos az elhalt előző maggal.
3: It'll have exactly the same DNA.
4: Mert ugyanaz a DNS-ük van.
3: It'll be an exact replica of the one that died. It'll reproduce itself hundreds of times over.
4: Tehát a kalászban pontosan olyan magok lesznek, amilyen az elhalt mag volt eredetileg, ugyanaz a DNS van bennük, több százszorosa lesz.
3: In Texas we grow a lot of corn.
4: Texasban nagyon sok kukorica terem.
3: And because it's Texas, it's big corn.
4: És mivel Texasról van szó, nagyon nagyok a kukoricacsövek.
3: So I took one of these heads of corn that my wife had just brought from the grocery, from the store.
4: Tehát fogtam egy kukoricacsövet, amit a feleségem még akkor vett a zöldségesben.
3: And I counted the grains on this one head of corn.
4: És meg számoltam, hány kukorica szem van rajta.
3: It came to 1,360 grains one seed had produced.
4: 1,360 kukorica szem volt azon a csövön, ami egy magból nőtt ki.
3: Now if we took all those seeds and put them into the ground, what would they do?
4: És hogyha mindezeket a magokat újra betennénk a földbe, mi történne?
3: Every one of them would die.
4: Mindegyik elhalna.
3: And in the process of death, they would sprout into newness of life.
4: És a halál folyamatában az élet újságára nőnek ki.
3: And at harvest time, they'd produce another crop.
4: És aratás idejére egy újabb aratnivaló nőne belőle.
3: And this second crop would have the same DNA as the first seed that died.
4: És ennek a második termésnek is ugyanaz lenne a DNS-e, mint az első magé volt, amelyik elhalt.
3: But now there will be almost 2 million seeds.
4: De most arra már körülbelül 2 millió mag lenne belőle.
3: Can you hear what Jesus is saying?
4: Tehát halljátok ezzel, mit mond Jézus?
3: The Gentiles are beginning to seek me.
4: Azt mondja, hogy hát ezek itt elkezdenek keresni engem.
3: But I can't go around to all of them.
4: De nem mehetek el mindenkihez egyenként.
3: And these words in any case they were said just 4 days before he died.
4: És azt olvassuk, hogy mindez 4 nappal Jézus halála előtt történt.
3: But he said, my death is not the end of something, it's the beginning of something absolutely fantastic.
4: De azt mondta Jézus, hogy az én halálom nem a vége valaminek, hanem a kezdete valami fantasztikus dolognak.
3: Because by dying,
4: mert azáltal, hogy meghalok,
3: I can reproduce myself millions of times over.
4: Több milliószor megsokszorozhatom magamat.
3: And then he goes on to the thing. In other words, it's like if I don't think I'm being irreverent, but it's like a mighty sperm bank.
4: Tehát nem akarok tiszteletlen lenni, de hát olyan ez, mint egy óriási sperma bank.
3: And the very DNA of who Jesus is every one of those sperm.
4: És Jézus DNS-e ott van minden spermában.
3: And every one of us spiritually, whether we're a man or a woman, we've got spiritually speaking, we have a womb inside us.
4: És mindegyikünkben, akár férfiak vagyunk, akár nők, szellemi értelemben van méhünk.
3: Now it's not physical, it's spiritual.
4: Nem fizikailag, tehát hanem szellemileg.
3: And if we will accept certain steps, then God can reproduce His Son in us.
4: És hogyha bizonyos lépéseket hajlandók vagyunk megtenni, akkor Isten újra termeli bennünk a fiát.
3: Now here's the next verse.
4: Nézzük a következő verset.
3: Verse 25. I'm going to translate the Greek literally here.
4: Most itt az eredeti görög szó szerinti fordítását mondom el.
3: There are three words for life in the Greek language.
4: Görögül három szó van az élet megnevezésére.
3: There is bios, which is physical life.
4: Van a bios, ami a fizikai élet.
3: There is psyche, which is soul life.
4: Van a psyché, ami a lelki élet.
3: And then there is zoe, which is spirit life, the life of the spirit.
4: És van a zoe, ami a szellemi élet, a szellemnek az élete.
3: And what Jesus is saying here, he's saying this.
4: És Jézus itt a következőt mondja.
3: Unless a grain of wheat, sorry, comes to 25. He who loves his soul life.
4: Az, aki szereti a saját lelki életét, a lelke életét.
3: Will lose it.
4: El fogja veszíteni.
3: But he who hates his soul life in this world.
4: De aki a saját lelke életét gyűlöli ezen a világon.
3: Will exchange it for the very eternal life of God.
4: Lecseréli azt Isten örök életére.
3: That's what he's saying.
4: Ezt mondja itt ez a vers.
3: You see, you've got to make the choice.
4: Tudjátok, nektek kell döntenetek.
3: God doesn't come and kill you. You have to choose that you want to die to your self-life, which is what the soul life is.
4: Isten nem jön oda, hogy megöljön titeket. Nektek kell úgy döntenetek, hogy meghaltok a saját lelketek, a saját életetek számára.
3: You make the decision.
4: Ti döntötök.
3: I'm not going to live my life for me in my body anymore.
4: Hogy többé nem önmagamnak fogok élni a saját testemben.
3: I'm going to die.
4: Hanem meghalok.
3: As far as my soul life is concerned.
4: Ami a lelki életemet illeti.
3: And then God can take the spirit of his risen son and put the seed of that into my available vacant humanity.
4: És utána Isten az ő fiának a feltámadott örök életét foghatja és elhelyezheti azt az én most már.
3: Well, that's truly what the new birth is.
4: Valójában ez az újjászületés.
3: It's a new life springing up inside me.
4: Ez egy új élet, ami bennem kezd sarjadni.
3: And God puts it into us by his spirit.
4: Isten az ő szellemével teszi azt belém.
3: And that new life.
4: És az az új élet.
3: Has all the DNA of the risen Lord Jesus Christ.
4: Rendelkezik a feltámadott Jézus Krisztus DNS-ével.
3: You can't have both living in the same body. It's got to be one or the other.
4: De a te egyetlen testedben nem élhet mind a kettő, vagy az egyik él benne, vagy a másik.
3: You can't have two people driving the same car at the same time. Amen.
4: Egyszerre két ember nem vezetheti ugyanazt az autót.
3: That would be absolutely disastrous.
4: Mert az elég katasztrofikus lenne.
3: Supposing someone gives you a nice present.
4: Képzeljétek el, valaki ad nektek egy szép ajándékot.
3: I'll prophesy this for Gerlinde here.
4: Ezt most Gerlindének profétálom.
3: I see a beautiful blue BMW sports car.
4: Látok egy gyönyörű kék BMW-t.
3: I hope France is listening to this.
4: És majd meghallgathatjuk ezt Francia.
3: A beautiful tan hood.
4: Gyönyörű.
3: And I see it's coming to
4: hengeres.
3: You.
4: Látom, hogy jön hozzád ez az autó.
3: So imagine, Gerlinde gets this new sports car.
4: És akkor képzeljétek el, Gerlinde megkapja az új sportkocsiját.
3: Actually, she's a very good driver, but let's assume for the moment that she's not a good driver. She's a bad driver.
4: Ő nagyon jó sofőr egyébként, de most csak egy percet tételezzük fel, hogy rossz sofőr.
3: She gets into her sports car.
4: Beül a sportautójába, durr.
3: She's having a great time, but the trouble is, she keeps banging into things.
4: De az a baj, hogy akárhova megy ezzel az autóval, mindig neki megy valaminek.
3: She says, oh, my beautiful sports car is getting scratched and dented already.
4: És azt mondja, hogy már elkezdenek sérülések, karcolások lenni egy gyönyörű sportautóban.
3: So she asks an expert driver to come and show her what she's doing wrong.
4: Úgyhogy megkér egy profi sofőrt, hogy jöjjön el és mutassa meg neki, hogy mit csinál rosszul.
3: She's still driving.
4: Még mindig Gerlinde vezeti az autót.
3: The expert's sitting in the passenger seat. Just tell me what I'm doing wrong.
4: És az anyós ülésen ül a sofőr és a profi sofőr is megkérte, hogy a Gerlinde, hogy mondja meg neki,
3: just
4: mit csinál rosszul.
3: Just tell me what I need to do to become a better driver.
4: És megkéri, hogy taníts engem, hogy jobb sofőr legyek.
3: Now that's what many Christians do to Jesus.
4: Sok keresztény ezt csinálja Jézussal.
3: They're stood in charge of their lives.
4: Továbbra is ők irányítják a saját életüket.
3: But they ask Jesus to help them to be a better person.
4: De megkérik Jézus, hogy segítsen nekik jobb emberré válni.
3: Will you, Lord Jesus, will you help me to be more loving?
4: Uram, kérlek segíts, hogy szeretetteljesebb legyek.
3: Help me to be more patient with my children. I want to change. So help me to change.
4: Segíts, hogy türelmesebb legyek a gyerekeimmel, és segíts megváltoznom, mert meg akarok változni, de még mindig én irányítom az autót.
3: That's not what Jesus is offering here.
4: De Jézus nem ezt kínálja itt fel.
3: He says, I'm going to die completely to make the sperm of my own eternal life available to you.
4: Azt mondja, hogy én meghalok azért, hogy az örök életemnek a spermáját elérhetővé tegyem a számotokra.
3: But before you can really receive that life, you've got to die completely to the soul life, the self life which you've been previously living.
4: De ahhoz, hogy ezt megkaphassátok, teljesen meg kell hallnotok a saját lelki életek számára, amit előzőleg éltetek.
3: So to go back to our analogy.
4: Tehát azért, hogy visszamenjünk a hasonlatunkhoz.
3: Galinda does her test drive in this beautiful BMW.
4: Tehát Gerlinde a maga próbavezetését megejti a gyönyörű kék BMW-jével.
3: At the end of the drive, the expert driver is sweating.
4: És az utazás végére a profi sofőr már izzad.
3: He says, I've got to be honest with you, Galinda.
4: És azt mondja, hogy őszintének kell lennem hozzád, Gerlinde.
3: There's no way I can turn you into an expert, into a good driver.
4: Semmi módon nem tudok belőled jó sofőrt faragni.
3: There's only one solution to this problem.
4: Ezt a problémát egy módon lehet megoldani.
3: Get out the driving seat.
4: Hogy szállj ki a volán mögül.
3: Get into the passenger seat.
4: Ülj ide az anyósülésre.
3: And let me drive.
4: És engedd, hogy én vezessek.
3: From now on, you're never going to touch the controls again.
4: Mostantól fogva semmilyen irányító eszközhöz nem ülsz az autóban.
3: Although it's your car.
4: Noha tiéd az autó.
3: I must have complete control of it.
4: Én fogom teljesen irányítani.
3: Give me the keys.
4: Add ide a kulcsokat.
3: Sit in the passenger seat.
4: Ülj az anyósülésre.
3: And don't ever try to drive again.
4: És soha többé ne próbálj megvezetni.
3: If you will do that,
4: ha ezt megteszed,
3: I guarantee two things.
4: Ha ezt megteszed, két dolgot szavatolok.
3: It will be an exciting ride.
4: Egyrészt nagyon izgalmas utunk lesz.
3: And I will bring you safely to your destination.
4: És biztonságosan eljuttatlak a végcélhoz.
3: Now, if you ever try and grab the steering wheel, I won't fight with you.
4: Hogyha vissza akarsz ülni a volán mögé, én nem fogok vitatkozni.
3: I'll let you have back what belongs to you, but if the moment you do that, I guarantee all the old ways and all the old habits will come back, and you'll be just as bad as you were before.
4: Nem fogom megtagadni tőled a saját tulajdonodat, de azt garantálom neked, hogyha megteszed, akkor visszatérsz a régi szokásokhoz, a régi cselekedetekhez, és lehet, hogy még rosszabbul fogsz vezetni, mint korábban.
3: So that's what Jesus is saying.
4: Tehát Jézus ezt mondja.
3: Just before he goes to the cross.
4: Mielőtt a kereszthez ment volna.
3: This is how the Greeks are going to meet me.
4: Azt mondja, a görögök így fognak velem találkozni.
3: I'm going to die.
4: Meghalok.
3: I'm going to rise again.
4: Feltámadok.
3: You're going to die to yourselves.
4: Ti meghaltok magatoknak.
3: I'm going to fill your humanity with the fullness of my risen life.
4: És én megtöltöm a ti emberi lényeteket az én feltámadott életemmel.
3: And then in your body.
4: És aztán a ti testetekben.
3: I'm going to go to thousands of Greeks, and they're all going to see Jesus.
4: Elmegyek sok ezer görögökhöz, akik meg fogják látni Jézust.
3: And millions of them are going to be converted.
4: És milliók fognak megtérni.
3: And in that way.
4: És ilyen módon.
3: We can reproduce me. Millions of times over in the lives of people who are willing to die out to themselves.
4: Több milliószor meg tudunk engem sokszorozni olyan emberek életében, akik hajlandók meghalni önmaguknak.
3: Now John, the fisherman, was one of the people that did this.
4: János a halász volt az egyik, aki ezt megtette.
3: And he's looking back over his life.
4: És utána visszatekint a saját életére. Menjünk vissza az 1. Jánoshoz.
3: And he's just now writing to those who are reading this letter.
4: Most ugye a címzetteknek írja ezt a levelet.
3: And he says to them,
4: azt mondja nekik,
3: the life which we touched and heard and handled was manifested to us. Verse 2.
4: Tehát második versben, ez az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla. Érintettük, szemléltük.
3: Now come to verse 3.
4: Harmadik vers.
3: That which we have seen and heard, we declare to you, or a better translation is, that which we saw and heard, we are now showing it to you, we're proclaiming it to you.
4: Tehát amit hallottunk és láttunk, azt hirdetjük nektek, de jobb lenne az a fordítás, hogy azt megmutatjuk most nektek, megnyilvánítjuk előttetek, megmutatjuk.
3: And truly, so that you may have fellowship with us.
4: Hogy nektek is közösségetek legyen velünk.
3: And truly, our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ.
4: A mi közösségünk pedig az Atyával és az ő Fiával Jézus Krisztussal van.
3: So John is telling these people to whom he's writing.
4: Tehát János azt mondja a címzetteinek.
3: John, the bad-tempered old fisherman with all his sinful habits, he died 60 years ago.
4: János ez a lobbanékony halász, akinek mindenféle bűnös élete volt, 60 évvel ezelőtt meghalt.
3: And the risen Christ came and took over his humanity as completely as when he walked in his own body on earth.
4: És a feltámadott Jézus Krisztus átvette János emberi lényének az irányítását olyan teljes mértékben, mint ahogy a saját életét irányította, amikor a Földön járt.
3: As a result,
4: ennek eredményeképp,
3: for the last 55 years or whatever it is, for this period, I've now been able to show Jesus to people because he lives in me.
4: Az elmúlt 55 vagy akár hány év alatt képes voltam az embereknek megmutatni Jézust, mert ő bennem él.
3: And at the same time,
4: és ugyanakkor,
3: I came into perfect fellowship with the Father.
4: Tökéletes közösségbe kerültem az Atyával.
3: From that day,
4: attól a naptól kezdve,
3: I knew the Father exactly the same way that Jesus knew the Father all the 33 years he was on earth.
4: Pontosan úgy ismerem az Atyát, ahogy a Jézus ismerte őt a Földön töltött 33 éve alatt.
3: He became my dad.
4: Az Atya az én apukám lett,
3: and I became his son,
4: és én a fia lettem,
3: and lived in intimate fellowship with him,
4: és azóta bensőséges kapcsolatban élünk,
3: in exactly the same way that Jesus did.
4: Pontosan úgy, ahogy Jézus élt vele.
3: And I have fellowship with the Father and with his son Jesus.
4: És nekem közösségem van az Atyával és a fiával, Jézus Krisztussal.
3: Now, the Greek word koinonia,
4: a görög koinonia szó,
3: it's got two specific meanings.
4: Szónak két konkrét jelentése van.
3: It means to be joined together in a common life.
4: Az egyik az, hogy összekapcsolódni egy közös életben.
3: And it also means to be joined together in a common purpose.
4: És azt is jelenti, hogy egymáshoz csatlakodni egy közös célért.
3: Now these are the two dimensions of holiness.
4: Ez a szentség két oldala.
3: Has the purity of God's life.
4: Isten életének a tisztasága.
3: But it also has the power of God's purpose.
4: De Isten céljának az ereje is benne van.
3: You see, we not only just enjoy fellowship with God.
4: Tudjátok, nem csak az a dolgunk, hogy élvezzük Istennel a közösséget.
3: In the wonder and joy of that relationship.
4: És éljünk ennek a kapcsolatnak a csodájában és örömében.
3: But our bodies are made totally available to God, so that through us He can do things.
4: Hanem a testünk teljesen Isten rendelkezésére áll, hogy rajtunk keresztül megtehessen dolgokat.
3: See, holiness has got a practical, functional side, as well as a what I call moral, relational side. You've got to see both these dimensions of holiness.
4: A szentségnek van ez a kapcsolati, ez a lágyabb része, de van neki a működtető, a működési, a cselekvő oldala is.
3: What's God's purpose?
4: Mi Isten célja?
3: To bring the kingdom to the whole earth.
4: Az, hogy az ő királysága az egész földre eljöjjön.
3: And to save all mankind, if only they would respond.
4: És az egész emberiséget megmentse, hogyha ők hajlandók válaszolni neki.
3: Amen.
4: Amen.
3: He's got a passion to save, and he's got a passion to bring his kingdom until every knee bows and every tongue confesses that Jesus Christ is Lord.
4: Isten szíve azért dobog, hogy megmentse az embereket, és hogy az ő királyságát elhozza a világra, amíg minden téd meg nem hajlik, és meg nem vallja, hogy Jézus Krisztus
3: Úr. He wants his will to be done on earth the way that it's done in heaven, which of course is perfectly.
4: Azt akarja, hogy az ő akarata úgy meglegyen a földön, ahogy megvan a mennyben, azaz tökéletesen meglegyen.
3: Now John says, I'm joined together with God in this common life.
4: Most azt mondja János, hogy én csatlakoztam Istenhez, közös életünk van.
3: And if you want to know what Jesus is like, come and spend a weekend with me and I'll show you.
4: És hogyha tudni akarjátok, milyen Jézus, gyertek el, töltsetek velem egy hétvégét, és megmutatom nektek.
3: He's living the same life in me, which he lived in his own humanity.
4: Mert én bennem ugyanazt az életet éli, amit a saját emberi lényében élt.
3: The bad-tempered fisherman died decades ago.
4: Évtizedekkel ezelőtt meghalt a lobbanékony halász.
3: I'm just overflowing with the amazing love that God has poured into my heart by the Holy Spirit.
4: És most már túlcsordul belőlem az a csodálatos élet és szeretet, amit Isten az ő szelleme által belém öntött.
3: And that was the reputation that John had. All the churches would comment on this when he came, he just oozed love, poured out love to everybody. That was his reputation.
4: És János erről volt híres, minden gyülekezetben, ahova ment, azt beszélték róla, hogy egyszerűen csak rá öntötte az emberekre a szeretetet.
3: He'd become sanctified.
4: Megszentelődött.
3: He'd become holy.
4: Szent lett.
3: And he had these glorious attributes.
4: És ilyen dicsőséges tulajdonságai lettek.
3: The purity of God's life.
4: Isten életének a tisztasága.
3: And the power of God's purpose.
4: És Isten céljának az ereje.
3: We're working together to bring about transformation.
4: Együtt működtek és így hozták létre az átalakulást.
3: And then he says this.
4: És utána azt mondja.
3: We write these things to you.
4: Azért írjuk ezeket nektek.
3: That you also may have fellowship with us.
4: Hogy nektek is közösségetek lehessen velünk.
3: Now who is the us he's talking about?
4: Ki ez a mi, akivel közösségbe lehetünk?
3: The Father,
4: az Atya,
3: the Son,
4: a Fiú,
3: and John,
4: és János,
3: and anybody else that's living that way.
4: És mindenki más, aki ugyanígy él.
3: There's plenty of room.
4: Azt mondja, nagyon sok itt a
3: plenty
4: hely.
3: Of sperm left in the sperm bank.
4: Még a sperma bank tele van.
3: Plenty available from God's side. All you've got to do is to come in and want it. Bing, and he'll do it for you like he did for me.
4: Isten ezt akarja nektek adni, a ti dolgotok csak az, hogy jöjjetek, akarjátok és kérjétek, és meg lesz nektek.
3: Now I'm writing these things that you may come and have fellowship with us.
4: Azért írom ezeket a dolgokat, hogy eljöhessetek és közösségetek lehessen velünk.
3: See, I cannot come down to where you are. You've got to come up to where we are.
4: Én nem mehetek le oda, ahol ti vagytok, nektek kell ide följönnetek, ahol mi vagyunk.
3: You've got to have fellowship with us.
4: Hogy legyen közösségetek velünk.
3: And then this wonderful letter, he starts to spell out the process.
4: És utána ebben a csodálatos levélben elkezdi kifejteni ennek a folyamatát.
3: The next thing he says is, I write these things to you that your joy may be full.
4: A következő dolga azt leírja, hogy azért írjuk nektek ezeket, hogy az örömötök teljes legyen.
3: Now true holiness has got nothing whatever to do with religious holiness.
4: Az igazi szentségnek semmi köze a vallásos szentséghez.
3: Rules and regulations.
4: Tudjátok.
3: And all the things that I don't do.
4: Szabályok és előírások, mindaz a lista, hogy mit nem tehetek meg.
3: And I judge everybody else for doing them.
4: És mindenki mást megítélek, aki mégis csinálja.
3: But I'm a holy man of God.
4: És akkor én Isten szent embere vagyok.
3: He says, this is the real thing.
4: Az igazi a következő.
3: And as well as purity of life, as well as incredible, powerful purpose in my life.
4: Az élet tisztasága és ugyanakkor óriási erejű cél van az életemben.
3: It's just filled with overwhelming joy.
4: És ez az egész tele van túláradó örömmel.
3: And the love of God just pours into my heart.
4: És Isten szeretete kiárad az életembe, a szívembe.
3: And then it pours out of me to bless everybody that I can get near.
4: És utána kiárad belőlem, hogy megáldjak mindenkit, aki a közelembe kerül.
3: And this is the message which we heard from God, and we declare it to you.
4: Ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk nektek.
3: God is light.
4: Hogy Isten világosság.
3: And in him there is no darkness at all.
4: És nincsen ő benne semmi sötétség.
3: If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and we do not practice the truth.
4: Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele és sötétségben járunk, hazudunk és nem az igazságot cselekesszük.
3: If you say, well, I'm a sanctified saint and you're sinning, well, he says, no, I'm sorry to be blunt, but you're lying.
4: Tehát, hogyha te azt mondod, hogy én egy nagyon megszentelt szent vagyok, akkor sajnálom, de azt kell mondanom, hogy hazudsz, hogyha azt mondod, hogy bűntelen vagy.
3: God does not have fellowship with darkness.
4: Istennek nincsen közössége sötétséggel.
3: But if we walk in the light,
4: ha pedig a világosságban járunk,
3: verse 7, if we walk in the light as he is in the light,
4: 7. vers, ha a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban
3: we
4: van,
3: we have fellowship with one another,
4: közösségünk van egymással,
3: and the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin.
4: És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
3: If I was to trace the subject of light through the New Testament,
4: hogyha a világosság témáját végig kéne követnem az Új Szövetségben,
3: which is a fascinating study,
4: ami egy nagyon lebilincselő tanulmány,
3: light has three functions.
4: Azt tanulhatjuk, hogy a világosságnak három feladata van.
3: The first function is to expose.
4: Az első az, hogy leleplezzen.
3: Anything that's dark, demonic or dirty, it exposes it, ruthlessly exposes it.
4: A világosság az könyörtelenül leleplez mindent, ami sötét, démoni vagy bűnös vagy romlott.
3: And then it reproves it.
4: És utána meg is dorgálja azt.
3: That's another word that's used.
4: Ez egy másik szó, amit használnak erre.
3: The third word is it destroys it.
4: A harmadik szó pedig az, hogy elpusztítja ezeket a dolgokat.
3: Now we are discovering as in these days that one of the most powerful devastating forms of energy is a laser beam, a concentrated light beam.
4: Napjainkban fedeztük fel, hogy a lézer sugár az egy nagyon erőteljes dolog, pusztítása is, tehát el lehet vele írtani dolgokat ki lehet.
3: It's being used in all kinds of technology.
4: Mindenféle technológiák használják jó és rossz dolgokra.
3: Including destroying, like say, cancer cells and those sort of things.
4: Például rákos sejteket is elpusztítanak vele.
3: And it can be directed so precisely.
4: És nagyon pontosan lehet irányítani.
3: And everything which is foul is gone, and it doesn't harm anything that's good.
4: Pardon? Nothing?
3: Everything that is foul and evil has gone, but the good is not even damaged.
4: Igen, tehát akkor minden, ami rossz és romlott és gonosz, az elpusztul körülötte, de a jót azt nem érinti, azt nem károsítja.
3: Amen? I could go on with this, but you see, so light has the power to destroy, and I could show you scripture verses for
4: it. Tehát a világosságnak van ilyen ereje a pusztítása, és mutathatnék bibliai verseket ennek a bizonyítására.
3: And the final work of light is to create.
4: A fénynek, világosságnak az utolsó tette pedig az, hogy teremt.
3: All of God's creation functions as an essential dimension of it is light has to come.
4: Isten egész teremtett világának a működéséhez egy alapvető szükségszerűség, hogy jöjjön a fény.
3: God said, first of all, let there be light.
4: Isten először azt mondta, legyen világosság.
3: And then he started to create.
4: És utána kezdett teremteni.
3: And light has an essential function in every phase of stage of creation and in the maintenance of life. Would you agree with me?
4: A világosságnak alapvető szerepe van a teremtés minden fokozatában és az élet fenntartásában is. Egyetértetek?
3: So when there's a scenario in your life,
4: tehát amikor van egy bűnös terület az életedben,
3: God will use the light of his spirit to first of all reveal it.
4: Akkor Isten az ő szellemének a világosságát először arra használja, hogy leleplezze ezt a dolgot.
3: Then he'll reprove it.
4: Aztán megdorgálja.
3: So you want to be rid of it.
4: Azért, hogy meg akarsz szabadulni tőle.
3: Then he'll destroy it so you don't have it anymore.
4: Aztán elpusztítja, hogy többet ne legyen benned az a dolog.
3: Then he'll create something beautiful in its place by the power of that the creative side of light.
4: És utána annak a helyébe, amit elpusztított, valami csodálatos újat teremt, ugyanennek a világosságnak az erejével, a teremtő erejével.
3: I'm tempted to start going through scriptures to show this all to you.
4: Ennek bizonyítására néhány bibliai rész.
3: No, I won't start.
4: De inkább nem fogok bele.
3: But believe me, I'm telling you the truth.
4: De higgyétek el, hogy igazat mondok.
3: And this is the power of God's beautiful creation.
4: Ez Isten csodálatos teremtettségének az ereje.
3: Now, I want to go now to Peter.
4: Most menjünk Péterhez.
3: Another one of the fishermen who heard Jesus say these things.
4: Ő is egy halász, aki hallotta Jézus szájából ezeket a dolgokat.
3: And we know from scripture that he wasn't immediately sanctified.
4: Tudjuk a Bibliából, hogy ő nem azonnal szentelődött meg.
3: While he walked with Jesus, he had all kinds of bad moments.
4: Mielőtt Jézussal járt, mindig voltak rossz pillanatai.
3: Including cussing and swearing, and somehow I suspect he chewed tobacco and could spit it further than anybody else. That's not in the Bible. That's just my imagination.
4: Tehát ugye ott átkozódott, meg esküdözött, meg voltak, akik látták, hogy bagót rágott, és utána messzebbre tudott köpni, mint bárki. Ez ugye nincs benne a Bibliában, de valószínűleg így volt.
3: But this is what this Peter says.
4: Na most ez a Péter a következőt mondja.
3: Come to verse 13 of 1 Peter chapter 1.
4: 1 Péter 1:13.
3: Therefore,
4: azért,
3: gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully on the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ.
4: Felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik.
3: Now, the cultural dress at the time was that men wore sort of long skirts. Rather like in India today, we still wear a dress called a lungi.
4: Akkoriban a férfiak abban a kultúrában ilyen hosszú köntösökben, ruhákban jártak. Most is Indiában ilyen hosszú ruhákat hoznak a férfiak.
3: A piece of cloth which you fold over here and it hangs down to your ankles and it keeps all the mosquitoes off. It's fine.
4: Ez egy ilyen textil darab, amit az ember így körülköt a derekán, és itt úgy bedugja a derekánál, és leér egészen a földig, és nagyon hasznos, mert a szúnyogokat távol tartja.
3: But if you're going to do anything, the first thing you do is to pick up your lungi, roll up, tuck it in your waist here, just above your knees, because you've got to gird yourself for action.
4: És hogyha csinálni akarsz valamit, akkor az első dolgod az, hogy felemeled a ruhádnak a szélét, és a sarkát betűröd oda a övedhez, mert ugye ahhoz, hogy csinálhass valamit, ahhoz mozognod kell tudni, és akkor csak térdig ér.
3: If you've got to run or walk, you've got to get it above your knees, otherwise you can't do it.
4: Hogyha járni akarsz, vagy futni, akkor föl kell ugye tűrnöd ezt a ruhasarkát, mert különben nem tudsz mozogni.
3: So this is what Peter is saying.
4: Tehát Péter erről beszél.
3: Be serious about this.
4: Vegyétek ezt komolyan.
3: Now, seriousness or soberness isn't the same thing as being miserable.
4: A komolyság vagy a józanság nem azt jelenti, hogy valakinek lóg az orra.
3: You can be filled with joy.
4: Tele lehetsz örömmel.
3: And yet still filled with serious intent.
4: És mégis tele lehetsz közben komoly szándékkal, így van?
3: So we're not going to just think this is a joke. We're going to say, look, I'm going to grab hold of these promises and I'm going to become holy like God and I'm going to get there and I'm determined to run that race.
4: Meg kell ragadnunk az ígéreteket, el kell tökélnünk, hogy olyanok leszünk, mint Isten, és hogy meg fogjuk futni az előttünk levő küzdő teret.
3: Next thing.
4: Következő dolog.
3: Set your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revealing of Jesus Christ.
4: Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik.
3: Now, once you set your mind to want to do this and go that way, God will supply you with all the power to do it.
4: Amikor már eltökélted magadban, hogy erre akarsz menni, ezt akarod megvalósítani az életedben, akkor Isten mindent erőt a rendelkezésedre bocsát, hogy meg tud tenni.
3: Grace is a tremendous word in scripture.
4: A kegyelem az egy fantasztikus szó a Bibliában.
3: And if I was to summarize grace,
4: hogyha össze kéne foglalnom, mit jelent,
3: I would say that all that God is,
4: azt mondanám, hogy mindaz, ami Isten,
3: in his being and in his nature,
4: ami az ő lénye és az ő természete,
3: and all that God has in all his vast resources,
4: és mindaz, ami Istennek van az ő óriási tárházában,
3: all that
4: mindez
3: is made available to us as a free gift,
4: a rendelkezésünkre áll ingyenes ajándékként,
3: by what the Bible calls grace,
4: azáltal, amit a Biblia kegyelemnek nevez.
3: It's not just to get my sins forgiven, that's a tiny, tiny fraction of the fullness of what God wants to do for us through grace.
4: Ez nem csak a bűneim bocsánatát jelenti, a bűnbocsánat egy apró töredéke annak a hatalmas dolognak, ami mindenfélét Isten az ő kegyelme által meg akar nekünk adni.
3: He says, if you really want to change, I'll supply you with the power to change.
4: Azt mondja Isten, hogy ha valóban meg akarsz változni, akkor én megadom az erőt hozzá.
3: Which is grace.
4: Ez a kegyelem.
3: Grace is like a treasure house.
4: A kegyelem olyan, mint egy kincstár.
3: Stored with all that God is and all that God has.
4: Ahol ott van mindaz, ami Isten lényét jelenti és ami Istennek van.
3: And God gives you a key.
4: És Isten ad neked egy kulcsot.
3: And says, open the door and have whatever you want.
4: És azt mondja, nyisd ki az ajtót és szolgáld ki magad.
3: But the key is the key of faith.
4: De a kulcs az a hitnek a kulcsa.
3: Without faith, you cannot access the grace.
4: Hit nélkül nem férhettek hozzá a kegyelemhez.
3: So you've got to learn how to access grace through faith, and then all God's resources and all God's power is made freely available to you through grace.
4: Tehát meg kell tanulnotok, hogy hit által, hogy közelítsétek meg a kegyelmet, hogy férjetek hozzá, és akkor kegyelem által Istennek minden ereje, minden ajándéka a tietek lehet.
3: And Peter's made available to us as a free gift.
4: A rendelkezésünkre áll ingyenes ajándékként.
3: By what the Bible calls grace.
4: Azáltal, amit a Biblia kegyelemnek nevez.
3: It's not just to get my sins forgiven, that's a tiny, tiny fraction of the fullness of what God wants to do for us through grace.
4: Ez nem csak a bűneim bocsánatát jelenti, a bűnbocsánat egy apró töredéke annak a hatalmas dolognak, ami mindenfélét Isten az ő kegyelme által meg akar nekünk adni.
3: He says, if you really want to change, I'll supply you with the power to change.
4: Azt mondja Isten, hogy ha valóban meg akarsz változni, akkor én megadom az erőt hozzá.
3: Which is grace.
4: Ez a kegyelem.
3: Grace is like a treasure house.
4: A kegyelem olyan, mint egy kincstár.
3: Stored with all that God is and all that God has.
4: Ahol ott van mindaz, ami Isten lényét jelenti és ami Istennek van.
3: And God gives you a key.
4: És Isten ad neked egy kulcsot.
3: And says, open the door and have whatever you want.
4: És azt mondja, nyisd ki az ajtót és szolgáld ki magad.
3: But the key is the key of faith.
4: De a kulcs az a hitnek a kulcsa.
3: Without faith, you cannot access the grace.
4: Hit nélkül nem férhettek hozzá a kegyelemhez.
3: So you've got to learn how to access grace through faith, and then all God's resources and all God's power is made freely available to you through grace.
4: Tehát meg kell tanulnotok, hogy hit által, hogy közelítsétek meg a kegyelmet, hogy férjetek hozzá, és akkor kegyelem által Istennek minden ereje, minden ajándéka a tietek lehet.

0: is.
1: Ahol ott van mindaz, ami Isten lényét jelenti, és ami Istennek van.
0: And God gives you a key.
1: És Isten ad neked egy kulcsot.
0: And says, open the door and have whatever you want.
1: És azt mondja, nyisd ki az ajtót és szolgáld ki magad.
0: But the key is the key of faith.
1: De a kulcs az a hitnek a kulcsa.
0: Without faith, you cannot access the grace.
1: Hit nélkül nem férhettek hozzá a kegyelemhez.
0: So you've got to learn how to access grace through faith, and then all God's resources and all God's power is made freely available to you through grace.
1: Tehát meg kell tanulnotok, hogy hitáltal hogy közelítsétek meg a kegyelmet, hogy férjetek hozzá, és akkor kegyelem által Istennek minden ereje, minden ajándéka a tietek lehet.
0: And Peter's learned this.
1: Péter megtanulta ezt.
0: He set his hope fully on the grace that's brought to you at the revelation of Jesus Christ.
1: Ő tökéletesen reménykedett abban a kegyelemben, ami a Krisztus megjelenése hoz neki.
0: See, if you try and do it by your own effort,
1: hogyha saját erőfeszítésetekből próbáljátok
0: that's
1: megtenni,
0: impossible.
1: Az lehetetlen.
0: Just try to lift yourself up by your own shoelaces, you can't do that.
1: Ez olyan, mint hogyha a saját cipőfűzőtöknél fogva próbálnátok felemelni magatokat, ez nem megy.
0: You see, you cannot transform yourself by the power of your self-life.
1: Tudjátok, az ön életetek, saját életetek erejével nem tudtok megváltozni.
0: You can only be transformed by the power of God's eternal life given to you as a free gift.
1: Csak Isten örök életének az ereje tud titeket megváltoztatni, amit ingyenes ajándékként kaphattok meg.
0: And when you learn that,
1: és amikor ezt megtanuljátok,
0: then you can be transformed by the power of that grace.
1: Akkor ennek a kegyelemnek az ereje megváltoztathat titeket.
0: And as obedient children, not conforming yourselves to the former lusts as in your ignorance. You don't live any of the old ways anymore. They're just finished.
1: Mint engedelmes gyermekek, akkor már nem szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek. Egyszerűen azok a dolgok elmúltak.
0: Now Peter and John are speaking from first-hand personal experience. They're not teaching us theory. They're saying, look, it's happened to me, it can happen to you.
1: Péter és János első kézből szerzett saját tapasztalataik alapján beszélnek erről, nem elméleteket beszélnek, azt mondják, hogy ez megtörtént velem, megtörténhet veled is.
0: So you learn by the power of grace never to be a prisoner anymore to any of the old bad ways and any of the old bad habits. They cannot get hold of you because that part which they could get hold of has died, it's dead, it's finished, it's buried.
1: Tehát gyakorlatilag a kegyelem és a hit ereje által megtanulhatjátok, hogy ne legyetek többé a rabjai a régi módszereiteknek, szokásaitoknak, bűneiteknek, hanem kijöhettek ebből, mert ezeket elpusztítja a kegyelemnek az ereje.
0: And the power of the risen Christ is free from all these things.
1: A feltámadott Krisztusnak az életet mentes mindezektől a dolgoktól.
0: And that's the power that's coming to us when we receive it. By faith through grace.
1: És ezt az erőt kapjuk meg, hogyha hitáltal, kegyelemből elfogadjuk.
0: Now come to the next verse.
1: Következő vers.
0: So you get rid of all these old habits of your former life.
1: Tehát megszabadultatok a korábbi életetek minden rossz szokásától.
0: Now come to verse 15.
1: 15. vers.
0: And but as he who calls you is holy, you also be holy in all your conduct.
1: Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben.
0: Because it's written.
1: Mert meg van írva.
0: Be holy, because I'm holy.
1: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
0: Now Peter's quoting Leviticus. It comes again and again in Leviticus.
1: Péter itt a három Mózest idézi, mert Mózes harmadik könyvében ez többször előfordul.
0: And he's saying, look, you've got to be holy because I'm holy.
1: És azt mondja, nézzétek, szentnek kell lennetek, mert én szent vagyok.
0: If we're going to relate together, if we're going to live together, if we're going to do things together, you've got to become like me. I'm not going to become like you.
1: Hogyha közösségben kell lennünk, együtt kell élnünk, együtt kell tennünk dolgokat, akkor olyanoknak kell lennetek, amilyen én vagyok, mert én nem fogok olyanná válni, amilyenek ti vagytok.
0: And you can be holy.
1: És akkor lehettek szentek.
0: God doesn't command us to do things which he doesn't give us the power to do. Amen.
1: Lehettek szentek, mert Isten nem parancsol meg nekünk olyat, amihez nem adja meg az erőt.
0: So this becomes a faith issue.
1: Tehát ez a hit kérdésévé válik.
0: If you believe God, then you're going to see the thing happen.
1: Hogyha hiszel Istennek, akkor látni fogod, hogy ez megtörténik.
0: Now come to 2 Peter.
1: Most menjünk akkor a 2 Péterhez.
0: Peter's coming to the end of his life.
1: Péter itt már az élete végéhez közeledi.
0: He's in the condemned cell, about to be executed.
1: Már a síralomházban van, várja a kivégzését.
0: He's not a bit worried about dying, he's looking forward to being with Jesus.
1: Egyáltalán nem aggódik amiatt, hogy meg kell halnia, már alig várja, hogy újra Jézussal legyen.
0: But he's writing this second letter as a parting pastoral letter to those that he's going to leave behind.
1: Ezt a második levelet egy ilyen búcsúlevélnek, pásztori búcsúlevélnek írja azok számára, akiket itt fog hagyni.
0: Now Peter's mind has probably gone back dozens of times to an incident that took place when he was with Jesus.

0: Péter valószínűleg több ezer szer visszagondolt egy bizonyos eseményre, ami akkor történt, amikor ő még Jézussal volt.
1: We read about it in Mark 11, verse 22.
0: A Mark 11:22-ben olvasunk erről.
1: It's in several of the Gospels, but that's probably the briefest one to look at.
0: Több evangéliumban szerepel ez, de valószínűleg ez a legrövidebb hely, ahol erről szó van.
1: It's the last few days of Jesus' life on earth.
0: Jézus földi életének az utolsó napjai vannak.
1: He's just cursed the fig tree.
0: Épp előtte átkozta meg a fügefát.
1: And to Peter's amazement,
0: és Péter megdöbbenésére,
1: the fig tree just shrivels up and dies.
0: A fügefa egyszerűen elszáradt.
1: Now that was a powerful allegorical sign.
0: Ez egy nagyon erőteljes, jelképes jel volt.
1: Which I haven't time to go into now.
0: Aminek most nincs időm, hogy részletesen belemenjek.
1: We'll just concentrate on the miracle.
0: Hanem most koncentráljunk a csodára.
1: And to Peter's amazement,
0: és Péter megdöbbenésére,
1: Jesus just speaks to the fig tree,
0: Jézus szólt a fügefához,
1: and it shrivels up and dies.
0: És az elszáradt, meghalt.
1: And verse 21.
0: A 21. vers azt mondja,
1: and Peter, remembering, said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away.
0: És Péter visszaemlékezvén azt mondta neki, Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt.
1: So Jesus answered,
0: és Jézus felelvén,
1: and he said it to them,
0: mondta nekik.
1: Although Peter made the comment, he said this to all of them that were with him.
0: Noha Péter mondta ezt a mondatot, Jézus a válaszát mindenkinek szánta, aki velük volt.
1: I've already checked up, and our English Bible has a bad translation, and so does the Hungarian Bible.
0: Már ellenőriztem, az angol Bibliában is rosszul van ez fordítva, a magyarban is.
1: There were two things.
0: Két dolog van.
1: First of all, the word faith is in what's called the genitive case, which means it's the faith that belongs to God. It's God's faith.
0: Mindenek előtt a hit szó ebben a versben birtokos esetben van, ami azt jelenti, hogy Istennek a hitéről van szó.
1: So Peter didn't hear Jesus say, Peter, you've got to get some faith, you've got to work up some faith inside you somehow.
0: Tehát Jézus nem azt mondta Péternek, hogy nézd, Péter, kell, hogy hited legyen valahogy, izzad ki magadból, dolgozz ki magadból a hitet.
1: Because he knew that wasn't possible.
0: Mert tudta Jézus, hogy ez lehetetlen.
1: And then the other thing we need to learn is in the verb, it's in what's called the passive voice.
0: A második dolog, amit meg kell tudnunk, az, hogy az ige ebben a versben szenvedő szerkezetben van.
1: Have the faith. It's not the imperative. Peter, get hold of the faith.
0: Legyen birtokodban ez a hit, ez nem felszólítás, hogy legyen neked hited,
1: but have the faith,
0: hanem hogy birtokold a hitet.
1: Now that means that you are active, but your activity is receiving something that's coming to you from some other source. That's the proper understanding of the passive voice.
0: Tehát itt is tenni kell valamit az illetőnek, de ez a tevés, ez az, hogy elfogad valamit, ami egy külső forrásból érkezik feléje. Ez a szenvedő szerkezetnek a lényege.
1: Here's Chilla, and I just sense, Chilla, that you need a financial miracle.
0: Yes, good. Tehát itt van, hogy a Csilla, én érzékelem, hogy neki pénzügyi csodára van szükség.
1: So I open my wallet. This is just an act.
0: Ez most ez egy cselekedet, ugye most ez csak eljátszuk, hogy kinyitom a pénztárcámat.
1: I take out the $3,000 that I always keep there.
0: Elveszem azt a $3,000, ami mindig nálam van.
1: Well, and I say, here you are, Chilla.
0: És azt mondom, itt van, Csilla.
1: Have Alan's money.
0: Legyen neked az Alan pénze. Birtokoljad az Alan pénzét.
1: Now, that's not hers yet until she does something.
0: Tehát ez nem az övé, nem azért az övé, mert tesz valamit érte.
1: She can say, oh no, I'm unworthy, or I but
0: nem azt mondja, hogy mert méltó vagyok rá, vagy akármi.
1: Now I've said it in the passive voice, here you are, Chilla, have Alan's wallet, have Alan's money.
0: Hanem ez így a Csillát a szenvedő szerkezetbe tesz, hogy az Alan pénze legyen neked.
1: Now what does she have to do to become the
0: mit
1: beneficiary?
0: Mit kell ahhoz tennie neki, hogy ő ennek a kedvezményezettje legyen?
1: What does she have to do?
0: Mit kell tennie?
1: She's got to reach out.
0: Ki kell nyújtani a kezét.
1: And take it.
0: És el kell vennie.
1: Amen? Yeah. Amen. Hers.
0: Most már az a vé.
1: Amen?
0: Amen.
1: No. Thank you. I get it back quick.
0: Köszönöm, gyorsan visszaveszem inkább.
1: But Jesus doesn't snatch it back quick. He says, no, that's yours.
0: De Jézus így nem veszi vissza a dolgokat. Azt mondja, most már a tied.
1: But you've got to take it.
0: De el kell venni, jobban teszitek, ha elveszitek.
1: So God, I don't know how to believe. I said, all right, well, I'll give you my ability to believe.
0: Azt mondja Jézus, hogy nem neked kell kiizzadnod a hitet, én neked adom a hívésre való képességemet.
1: Here you are, take it.
0: Itt van, fogd meg.
1: And you have to receive it.
0: És neked be kell fogadnod.
1: And if you know how to receive what God's given to you as a free gift, then it begins to powerfully work in your life.
0: És hogyha megtanulod elfogadni azt, amit Isten ingyenes ajándékén neked akar adni, akkor nagyon erőteljes dolog lesz ez az életedben.
1: Now Peter obviously learned the lesson.
0: Péter nyilvánvalóan megtanulta a leckét.
1: And if you look in the early chapters of Acts, Peter is moving in a mighty faith. Amen.
0: És hogyha az Apcsal első fejezeteit elolvassátok, látjátok, hogy Péter óriási hittel működött, így van.
1: There's the lame man at the gate called Beautiful, waiting just for some money.
0: Ott volt ugye a béna az ékes kapunál, és arra várt, hogy egy kis pénzt kapjon.
1: And Peter says to him,
0: és Péter azt mondta neki,
1: I don't have silver or gold.
0: Aranyom és ezüstöm nincsen.
1: But what I do have.
0: De amim van.
1: I give it to you.
0: Azt odaadom neked.
1: And he grabs the guy by the hand.
0: És megragadja kezénél fogva az illetőt.
1: Pulls him off his bed and he starts leaping and walking and praising God.
0: És akkor elkezdett ugrálni és dicséri Istent.
1: Amen.
0: Így van.
1: So that's an act of faith.
0: Ez a hitnek a cselekedete.
1: I'll give you what I've got.
0: Neked adom, amin van.
1: What have you got? Oh, Almighty God's living in me. Just about everything God is, I have.
0: Ó, hát a mindenható Isten él bennem, úgyhogy minden, ami Istennek van, az nekem is van.
1: And so Peter, you see him in many works of faith.
0: Tehát látjuk, hogy Péter sok hit cselekedetet hajt végre.
1: Because he learned the lesson.
0: Mert megtanulta a leckét.
1: Now he's about to go and leave this world, finishing his ministry.
0: Éppen arra készül, hogy befejezze a szolgálatát, elhagyja a világot.
1: And he's writing this letter to a particular group of people.
0: És ezt a levelét egy bizonyos csoportnak írja.
1: When you read the Bible,
0: amikor olvassátok a Bibliát,
1: always be careful to note who it's being spoken to or who it's being done for. Don't assume it's for all. You may have to fulfill certain conditions.
0: Mindig figyeljétek meg, hogy kinek mondanak valamit, vagy kivel tesznek valamit. Lehet, hogy nem mindenkire vonatkozik. Bizonyos feltételeket be kell ahhoz tölteni, hogy érvényes legyen ránk.
1: And verse 1 tells us who this is being written to.
0: Azt mondja az első vers, hogy ki kapja ezt a levelet.
1: To those who have obtained, they've actually obtained the same precious faith that we have by the righteousness of God our Savior, God and Savior Jesus Christ.
0: Azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónknak, Jézus Krisztusnak igazságában.
1: See, when Jesus said that to me, I grabbed hold of his faith.
0: Azt mondja, amikor Jézus ezt nekem mondta, akkor én megragadtam az ő hitét.
1: And I got his faith.
0: És akkor nálam van az ő hite.
1: And all that you've seen me doing has been by the faith of that Jesus brought into me when he came into me with his powerful eternal life. I just live like Jesus in all the power of God's faith.
0: Mindaz, amit láttok, hogy én teszek, csak azért lehetséges, azáltal a hit által, ami Jézusnak a hite, amit belém hozott, amikor az ő életével belém költözött. Isten nélkül nem menne a dolog.
1: Now I'm writing this letter to those who've got the same precious faith.
0: Most azoknak írom ezt a levelet, akik a velünk egyenlő drága hitet nyerték.
1: Because if you haven't got this faith,
0: mert hogyha nincs benned ez a hit,
1: you can't do a thing.
0: Akkor semmit sem tudsz tenni.
1: You can't even cure a cold.
0: Akkor egy megfázás sem tudsz meggyógyítani.
1: You can't do anything.
0: Semmit nem tudsz csinálni.
1: But once you've got the faith,
0: de hogyha a hit benned van,
1: now you can start to apply it.
0: Akkor elkezdhetitek alkalmazni.
1: Now, to such people, the next few verses apply.
0: Ezekre az emberekre vonatkozik a következő néhány vers.
1: Grace and peace be multiplied to you in the full knowledge of God and of our Lord Jesus Christ.
0: Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében.
1: Now we're going to see this much more clearly in everything we talk about regarding holiness. It flows out of a life of intimacy with God.
0: Meg kell értenünk, hogy mindaz, amit mondunk a szentségről, abból fakad, hogy bensőséges kapcsolatban élünk Istennel.
1: You could make this a sort of text if you like. There's no holiness without intimacy.
0: Nincs szentség bensőséges kapcsolat nélkül, ezt akár ilyen aranymondássá is lehet alakítani.
1: Your degree of holiness will be proportioned to the degree of intimacy in which you live with God.
0: Olyan mértékben lehettek szentek, amilyen mértékű bensőséges kapcsolatban éltek Istennel.
1: Because it flows out of that relationship.
0: Mert ebből a kapcsolatból fakad az egész.
1: So he says to these people, grace and peace be multiplied to you in the full knowledge of God and of Jesus our Lord.
0: Tehát azt mondja Péter ezeknek az embereknek, hogy kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, ami Urunk Jézus Krisztus teljes megismerésében.
1: Now, the word that's used here is the word epignosis.
0: Itt az epignosis szó szerepel görögül a megismerésre.
1: It's an intensified form of the word which was used in the Bible for a man knowing a woman in the relationship of marriage, the intimacy of marriage.
0: Ez annak a szónak, ami a görög nyelvben a férfi és nő közötti házasságon belül való egyesülési kapcsolat mélységét, bensőségességét jelenti, ennek egy erősített változata.
1: Now Peter's using that same word.
0: Péter ugyanezt a szót használja.
1: He's using it in an intensified, even stronger form.
0: De egy még erősebb formában.
1: And what he's saying is this.
0: Tehát azt mondja igazából.
1: If you men want to be holy,
0: férfiak, hogyha szentek akartok lenni,
1: you better get to know God and be intimate with God more than you are with your wives.
0: Akkor jobban teszitek, hogyha bensőségesebb kapcsolatba kerültök Istennel, és jobban megismeritek őt, mint a feleségeteket.
1: And the same of course works the other way.
0: És persze fordítva is, a másik irányba is működik.
1: If you wives want to be holy,
0: hogyha ti feleségek szentek akartok lenni, akkor jobban teszitek, ha eljutok odáig.
1: Intimacy with God is greater than the intimacy that you have with your own precious husband.
0: Hogy az Istennel való bensőséges kapcsolatotok mélyebb legyen, mint a drága férjetekkel való bensőséges kapcsolatotok.
1: And everything flows out of that intimacy of relationship.
0: Minden a bensőséges kapcsolatnak az eredménye.
1: Now come to verse 3.
0: Nézzük a harmadik verset.
1: As his divine power has given to us, I'm going to translate this more literally. His divine power has already granted to us, a past perfect tense.
0: Tehát itt az van az eredeti görög fordítása szerint, hogy az ő isteni ereje már mindennel megajándékozott minket, ez egy befejezett múlt idő.
1: And this is Peter writing.
0: De Péter írja ezt.
1: What is he experiencing?
0: Ő átéli ezt.
1: His divine power,
0: az ő isteni ereje,
1: has already granted to us everything necessary for life and godliness.
0: Már mindent megadott nekünk a múltban, ami az életre és az Isten szerinti életre való.
1: Peter's saying that.
0: Péter mondja ezt.
1: He said, I've found such a power in this relationship that everything necessary for life and godliness, it's flowing into my being through the intimacy of this relationship.
0: Azt mondja, hogy én olyan erőt találtam ebben a bensőséges kapcsolatban, hogy ebből mindent megkapok, ami az életre és az Isten félelemre kell.
1: Everything necessary for life and godliness.
0: Mindent, ami szükséges az élethez és az Isten félelemhez.
1: Here comes this word again. Through the full, deep knowledge of him who has called us to his own glory and excellence. Now that's the literal translation.
0: És itt újra az a görög szó van, szó szerinti fordításban, annak a mély és tökéletes megismerése által, aki meget a saját dicsőségére és hatalmára
1: elhívott.
0: Ti biztos magyarok vagytok, mert különben nem ülnétek olyan nyugodtan a székben.
1: You Africans, you'd be dancing in the aisles right now. Wow!
0: Ha Afrikában lennénk, akkor már a széksorok között ugrálnátok.
1: He's already given to us.
0: Ő már nekünk adott.
1: Everything necessary
0: mindent, ami szükséges
1: for life and godliness,
0: az élethez és az Isten szerintiséghez,
1: in the full knowledge of him,
0: annak teljes megismerésében,
1: who has called us to his own glory and excellence.
0: Aki az ő saját dicsőségére és kiválóságára elhívott minket.
1: And Peter's saying this.
0: És Péter mondja ezt.
1: And he's saying it experientially.
0: És tapasztalatból mondja.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: To whom?
0: Kinek?
1: That's not enough.
0: Hogyha ez még nem lenne elég.
1: To whom have been given to us exceeding great and precious promises,
0: aki által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket,
1: that through these,
0: hogy azok által,
1: you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Wow!
0: Hogy ezek által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon.
1: That's really something, isn't it?
0: Ez már tényleg valami, nem?
1: That's Peter saying this.
0: És Péter mondja mindezt.
1: He said, man, I'm a walking miracle.
0: Azt mondják, emberek, én egy járkáló csoda vagyok.
1: And I'm just about to go to be with my father.
0: És én most arra készülök, hogy az atyámhoz menjek.
1: And I want to leave with you the practical things that I've discovered and lived in these years since he came and filled my life with his being, his presence.
0: De át akarom nektek adni mindazt, amit az én életemben átéltem mindazok alatt az évek alatt, amióta Jézus az ő jelenlétével bejött a lényembe.
1: Amen. He's called us to his own glory and excellence.
0: Ő a saját dicsőségére és kiválóságára hívott el minket.
1: And given us exceeding great and precious promises.
0: És rendkívül nagy és drága ígéreteket adott nekünk.
1: That by these,
0: hogy azok által,
1: we may become partakers of the very divine nature.
0: az isteni természet, tehát Isten természetének a részesei lehessünk.
1: Having escaped the corruption that's in the world through lust.
0: Miután kikerültük a romlottságot, amely a kívánság miatt van a világon.
1: See, that fixes the location.
0: Tehát ez egy egyenlet.
1: It's not after we go to heaven, it's while we're still here on earth.
0: Tehát ugye nem majd, ha mennybe jutunk, hanem még a földi életünk alatt.
1: There's a power on earth to live like God on earth, because God's come to live in us like God, and he knows how to live like God.
0: A földön van erőnk ahhoz, hogy úgy éljünk, ahogy Isten, mert Isten beköltözött az életünkbe, és akkor ő tud rajtunk keresztül élni.
1: Right, now you come to verse 5.
0: Most akkor ötödik vers.
1: For this very reason, you're to give all diligence, you're to add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness.
0: Mind ezek miatt, az okok miatt szorgalmasan igyekezzetek a hitetek mellé jó cselekedetet ragasztani, jó cselekedet mellé tudomány, tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé tűrést, tűrés mellé pedig kegyességet.
1: See how practical it all gets.
0: Látjátok, mennyire gyakorlatilag ez az egész.
1: For if these things are yours and abound, verse 8, you will neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.
0: Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, 8. vers, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.
1: For he who lacks these things is short-sighted even to blindness, has forgotten that he was cleansed from his old sins. Therefore, brethren, be even more diligent to make sure your call and election is sure. For if you do these things, you will never stumble.
0: Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról. Azok helyett, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.
1: And an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.
0: Mert eképpen gazdagod adatik majd nektek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök királyságába való bemenetel.
1: And we're going to get into this in the next session, but I just want to underline it here.
0: A következő tanításban majd jobban belemegyünk ebbe, de most alá akarom húzni.
1: There's a reward in this life for being sanctified.
0: Tudjátok, már ebben az életben megkapjuk a jutalmát annak, ha megszentelődünk.
1: There's an inheritance which you can have in this life because you obey these things that we're just looking at.
0: Már ebben az életben kapunk egy örökséget amiatt, hogyha azokat a dolgokat cselekesszük vagy gyakoroljuk, amikről most beszéltünk.
1: And there's lots of passages of scripture.
0: Nagyon sok bibliai szakasz van.
1: That teaches that there are eternal consequences. Somehow in the eternal realm, you'll gain and lose enormously depending on how you respond to these things.
0: Ami azt tanítja, hogy az örökkévalóságban is, negatív és pozitív értelemben is, tehát sokat nyerhetünk, vagy sokat veszíthetünk attól függően, hogy hogyan reagálunk ezekre az igazságokra.
1: And so there's a tremendous pressure from these wonderful people to say, look, get it done now in this life, and I tell you, you're going to be so happy in this life, and when you get into the heavenly glory, you're going to be blown away with what's coming to you because you were faithful in these things.
0: Tehát ezek a drága Istennek emberei akkora nyomást helyeznek ránk, amikor azt mondják, hogy menjetek bele ezekbe a dolgokba, éljetek így, mert itt a földön is akkor már boldogok lesztek, és amikor a mennyei dicsőségbe juttok, akkor teljesen el fogtok képedni azon, hogy mi mindent kaptok.
1: And if you miss them, you're going to suffer eternal loss.
0: És hogyha mégsem teszitek ezt, akkor örökkévaló veszteség lesz a részetek.
1: I'm not quite too clear what it is or what it looks like, but I know it's a well-written truth of scripture.
0: Nem tudom pontosan, hogy ezek a dolgok hogy néznek ki, tehát mit veszítünk, vagy mit nyerünk, de az Bibliában egyértelmű igazságként vannak tanítva ezek.
1: But Jesus warns us many times.
0: És Jézus sokszor figyelmeztet minket.
1: And so does Peter, so does Paul, every one of them warns us about these things.
0: Péter és Pál is, mindenki más is figyelmeztet minket ezekre.
1: And that's got to be part of our driving force. Amen?
0: És ez lesz az egyik hajtóerő az életünkben.
1: And we will suffer or lose according to how we use our resources and use our time in this life.
0: És vagy veszítünk, vagy nyerünk annak tükrében, hogy az ebben az életben rendelkezésünkre álló időt és erőforrásokat hogyan használjuk.
1: There's going to be a glorious welcome for those who enter into this. Amen.
0: Akik belépnek ebbe, azok dicsőséges fogadtatásban részesülnek.
2: Elhangzott Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának második része.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben a Tanítványképzés című tanítássorozat 8. részét hallhatjuk, melyben Duncan Watkinson tanít.
4: Well, we're so enjoying being with you all.
5: Nagyon élvezem, hogy mindannyiótokkal itt együtt vagyok.
4: This morning we have a lot of ground to cover.
5: Ma délelőtt nagyon sok dologról kell beszélnünk.
4: I've now discovered you like 15 points in your sermons.
5: In your?
4: 15 points in the sermons you like.
5: Igen, tudom, hogy ti szeretitek, hogy a 15 pontból áll egy prédikáció.
4: So I've stretched mine to only 7.
5: Nekem csak 7 van.
4: But I hope they will help us in the very practical way of how to make disciples.
5: De remélem, hogy ezek segíteni fognak abban, hogy gyakorlati módon hogyan kell tanítványokat képezni.
4: And my first of my 7 points is this.
5: Az első pontom a 7-ből.
4: Be willing.
5: Légy hajlandó.
4: Very simple. You've got to want to make disciples.
5: Nagyon egyszerű, kell, hogy akarj tanítványokat képezni.
4: Because there are many people who don't want to.
5: Mert nagyon sok ember van, aki nem akar.
4: They're not really interested in what happens next.
5: Őket nem igazán érdekli, hogy mi történik majd ezután.
4: They're interested in their own life, their own walk with God.
5: A saját életük, a saját Istennel járásuk érdekli őket.
4: And they haven't understood that we are here for the next generation.
5: És még nem értették meg, hogy a következő nemzedék kedvéért vagyunk itt.
4: Now, there's a great example of this in 2 Kings chapter 20.
5: A kettő királyok 20-ban van erre egy nagyon jó példa.
4: There you find a king called Hezekiah. Hezekiah. 2 Kings 20.
5: Tehát volt egy Ezékiás nevű király.
4: And he actually shows some envoys from Babylon around the palace.
5: A babiloni küldötteket körbevezette a palotájában.
4: And the prophet Isaiah comes to him.
5: És oda megy hozzá Ézsaiás proféta.
4: And he starts challenging him.
5: És elkezdi kérdőre vonni.
4: And Isaiah 2 Kings 20 verse 16.
5: A 16. vers a 2 királyok 20-ban.
4: Isaiah says to Hezekiah.
5: Azt mondja Ézsaiás Ezékiás királynak.
4: Hear the word of the Lord.
5: Halld az Úr szavát.
4: The time will surely come when everything in your palace and all that your fathers have stored up until this day will be carried off to Babylon. Nothing will be left, says the Lord.
5: Íme eljó az idő, amikor mindaz, ami a te házadban van, és amit eltettek a te atyáid a mai napig, elvitetik Babilóniába, és semmi sem marad meg, azt mondja az Úr.
4: That's bad enough.
5: Ez már elég rossz, így is.
4: Then comes verse 18.
5: És akkor jön a 18. vers.
4: And some of your descendants, your own flesh and blood that will be born to you, will be taken away, and they will become eunuchs in the palace of the king of Babylon.
5: És a te fiaid közül is, akik tőled származnak és születnek, elhurcoltattak és udvari szolgák lesznek a babiloniai király udvarában.
4: So what the word of the Lord says is you're going to lose everything.
5: Tehát azt mondja az Úr szava, hogy mindent el fogsz veszíteni.
4: And your own sons will not be able to reproduce.
5: És a fiaid nem tudnak majd szaporodni, mert itt a udvari szolgák az eunukok az angolban.
4: Now I'd have thought that's a terrible prospect.
5: Én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó kilátás.
4: But what does Hezekiah say?
5: De mit válaszol erre Ezékiás?
4: The word of the Lord you have spoken is good.
5: Jó az Úr beszéde, amelyet szóltál.
4: Why?
5: Miért?
4: Because there'll be peace and security in my lifetime.
5: Mert legalább az én életemben béke és biztonság lesz.
4: And Hezekiah was supposed to be one of the better kings.
5: És Ezékiás még ugye jobb királyok közé tartozott.
4: But he's got no vision for what happens after him.
5: De semmi látása nem volt arról, hogy ő utána mi lesz.
4: All the property goes.
5: Minden vagyon elmegy.
4: The sons are eunuchs, they cannot reproduce.
5: A fiaiból eunukok lesznek, nem tudnak szaporodni.
4: And you say, what a strange king.
5: Mire azt mondjuk, hogy milyen furcsa király ez.
4: And then you discover there are many Christians just like that.
5: És aztán rájövünk, hogy sok keresztény is ilyen.
4: Their aim is peace and security in my lifetime.
5: Az a céljuk, hogy az ő életükben béke és biztonság legyen.
4: What happens next? Well, that's up to them.
5: Az nem az ő dolguk, hogy utánuk mi lesz.
4: No, what happens next is to a large extent up to us.
5: Pedig nagyon nagyban rajtunk múlik, hogy mi következik utánunk.
4: And God wants us not to be like Hezekiah.
5: Isten nem azt akarja, hogy Ezékiáshoz hasonlítsunk.
4: He wants us to have a long-term vision.
5: Azt akarja, hogy hosszú távú látásunk legyen.
4: That the next generation and the one after that.
5: ami a következő nemzedékre is, még az azután következőre is vonatkozik.
4: They will know the ways of the Lord and walk with him.
5: Hogy ők ismerjék az Úr útjait és vele járjanak.
4: My grandfather was a missionary in Madras, India.
5: A nagyapám misszionárius volt Indiában, Madrasban.
4: He went there in 1901.
5: 1901-ben ment oda.
4: My grandmother to be went independently in about 1905.
5: Körülbelül 1905-ben tőle függetlenül oda ment a leendő nagymamám.
4: So my grandfather and grandmother met in Madras.
5: Tehát Madrasban találkoztak a nagyszüleim.
4: They married in Madras.
5: Ott is házasodtak össze.
4: My mother was born in Madras.
5: És az édesanyám Madrasban született.
4: So I'm really half Madrasi.
5: Tehát én félig madrasi vagyok.
4: But amazing, grandfather, a true missionary.
5: De megdöbbentő, a nagypapám igazi misszionárius.
4: Grandmother, a family of four children, two went to India, two went to China.
5: A nagymamám egy olyan négy gyerekes családból volt az egyik gyerek, ahonnan ketten Indiába mentek, ketten pedig Kínába.
4: You come to my generation.
5: Hogyha az én nemzedékemig eljutunk utána.
4: I'm the only born again Christian.
5: Én vagyok az egyetlen újjászületett keresztény az utódok közül.
4: And you say, how can this be?
5: És megkérdezhetitek, hogy lehet ez?
4: Now, in fairness to my grandfather, he died quite young in India.
5: Elég fiatalon halt meg a nagypapám Indiában.
4: But there's something we're not able to pass on to the next generation.
5: De valahogyan nem tudta továbbadni a következő nemzedéknek, amilyen volt.
4: And often because we're far more concerned about what we're doing now.
5: És sokszor ez azért van, mert túlzottan leköt minket az, amit éppen most csinálunk.
4: God wants us to have this longer term vision.
5: De Isten azt akarja, hogy hosszabb távú látásunk legyen.
4: So that we raise up sons and daughters.
5: Hogy lányokat és fiakat neveljünk fel.
4: And they are able in turn to reproduce sons and daughters.
5: És ők is képesek legyenek további fiakat és lányokat nevelni.
4: All of them on fire for the Lord.
5: Akiknek mindegyike ég az Úrért.
4: So we've got to say, I need to see this long-term purpose of my life.
5: Tehát azt kell mondanunk, hogy látnom kell az életem hosszú távú célját.
4: Otherwise, we just live a selfish existence.
5: Különben csak önző módon éldegélünk.
4: Now, even in the natural,
5: még földi szinten is,
4: most of Europe, the population is declining.
5: Európa lakosságának a nagy része hanyatlóban van.
4: The populations are going down because people are not having children.
5: Csökken a népesség, mert nem szülnek az emberek gyerekeket.
4: And why?
5: Miért vajon?
4: Because people are selfish.
5: Mert önzők.
4: They're more interested in their own life.
5: Jobban érdekli őket a saját életük.
4: Now they're missing out on one of the best gifts God can give.
5: Ilyen módon lemaradnak az egyik legjobb ajándékról, amit Isten adhat.
4: That is children.
5: Mégpedig a gyerekekről.
4: But let not the church make the same mistake.
5: De az egyház ne kövesse el ugyanezt a hibát.
4: Have natural children, have spiritual children.
5: Legyenek földi gyerekeitek és szellemi gyerekeitek.
4: Let us see that we're preparing the next generation.
5: Gondoskodjunk arról, hogy felkészítsük a következő nemzedéket.
4: So that they will be on fire for God.
5: Hogy ők is égjenek Istenért.
4: Don't allow any of the other way things to get in the way. Don't allow anything to get in the way.
5: Ne engedjétek, hogy bármi az útjába álljon ennek.
4: Get yourself gripped by the fact that your life is not just for this life.
5: Engedjétek, hogy az életeteket megragadja az a tény, hogy nem csak erre az életre éltek.
4: Your life is for all the generations that will come after us.
5: Hanem az életetek az összes utánatok következő még élő nemzedéket befolyásolja.
4: I know the Lord will come back in some generation.
5: Tudom, hogy valamelyik nemzedékben az Úr vissza fog jönni.
4: But make disciples as if he's not coming back.
5: De úgy képezzétek a tanítványokat, mintha nem jönne vissza.
4: So the people will be on fire for him when he does return.
5: Hogy az emberek érte égjenek, amikor majd tényleg jön.
4: Amen?
5: Amen.
4: Amen?
5: Amen.
4: No, that's better. Okay, then, thank you. So my first point is, you've got to be willing.
5: Tehát az első pontom az, hogy hajlandónak kell lennetek.
4: Second point, you've got to connect.
5: A második pont, össze kell kapcsolódnotok.
4: Now my spiritual friends pointed out that Jesus prayed before he chose his disciples.
5: Igen, szellemi barátaim hangsúlyozták, hogy Jézus imádkozott, mielőtt kiválasztotta a tanítványait.
4: That's a good thing to do.
5: Ez nagyon helyes dolog.
4: But when Mark reports it,
5: de amikor Mark számol erről be,
4: he just says Jesus chose those he wanted to be with.
5: Ő csak azt mondja, hogy Jézus egyszerűen kiválasztotta azokat, akikkel együtt akart lenni.
4: Maybe Mark wasn't quite as spiritual as Luke.
5: Lehet, hogy Mark nem volt olyan szellemi, mint Lukács.
4: But there's a truth in both, of course.
5: De természetesen mind a két megközelítés.
4: Yeah, you want a spiritual connection.
5: Igen, akar szellemi összekapcsolódásokat.
4: There is also a natural connection.
5: De természetes módon is kapcsolódsz az emberekhez.
4: You want to be with these people.
5: Van, akikkel együtt akarsz lenni.
4: Some years ago we moved to Goa to plant a church.
5: Néhány évvel ezelőtt, where?
4: Goa, it's a place on the west coast of India.
5: Igen, nyugati partjára költöztünk egy helyre, gyülekezetet alapítani.
4: And we had not very many people.
5: Nem volt túl sok ember.
4: But I knew that the way to get a church going was to find some men and spend time with them.
5: De tudtam, hogy egy gyülekezetet úgy kell beindítani, hogy találunk néhány embert és időt töltünk velük.
4: So I found 5 men.
5: Úgyhogy találtam 5 férfit.
4: Spent time with them.
5: És időt töltöttem velük.
4: And I discovered I wanted to be with them.
5: És rájöttem aztán, hogy én szeretek velük lenni.
4: I enjoyed their company.
5: Nagyon élveztem a társaságot.
4: We shared all sorts of things together.
5: Mindenféle dolgokban osztoztunk.
4: We learned about church life.
5: Tanultunk a gyülekezeti életről.
4: We learned about many other things together.
5: És nagyon sok egyéb dolgot csináltunk
4: együtt. Played games together, went on outings together.
5: Mentünk együtt kirándulni, meg elmentünk
4: ide-oda. But there was a connection.
5: De volt köztünk kapcsolat.
4: Now Jesus chose those he wanted.
5: Jézus kiválasztotta azokat, akiket akart.
4: Paul chose Timothy.
5: Pál kiválasztotta Timóteust.
4: I like the way Paul tested whether Timothy was really willing to be a disciple.
5: És igazából Pál ki is próbálta, hogy Timóteus hajlandó-e tanítvány lenni.
4: Timothy was about it. Well, let's say 20 years old, 18 years old.
5: Tehát Timóteus olyan 18-20 éves lehetett.
4: Hey Timothy, if you want to come with me.
5: De Timóteus, ha velem akarsz jönni.
4: Go and get circumcised.
5: Körül kell metélkedned.
4: Oh, that's a big test.
5: Egy nagy próba.
4: A few cutting remarks.
5: Néhány vágós megjegyzés.
4: That's not an easy thing to do.
5: Ez nem egy könnyű dolog.
4: But Timothy showed that there was something in him that wanted to follow Paul.
5: De Timóteus bebizonyította, hogy van benne valami, ami követni akarja
4: Pál. So he went off and got circumcised.
5: Úgyhogy elment és körülmetélkedett.
4: I don't know whether he limped along with Paul for the next few days.
5: Nem tudom, hogy utána Pál mellett sántikálta a következő napokban.
4: But Paul wanted Timothy.
5: De Pál akarta Timóteust.
4: But then there are other times.
5: De vannak más esetek.
4: People come to you.
5: Amikor emberek oda mennek hozzád.
4: Now you may remember David was in the cave of Adullam.
5: Emlékeztek talán rá, hogy Dávid Adullám barlangjában
4: volt. And all sorts of people started turning up.
5: És mindenféle ember kezdett ott megjelenni nála.
4: Those who were discontented, in distress and in debt.
5: Azok, akik adósok voltak, elégedetlenek voltak és stresszben voltak.
4: I'm sure David looked at them.
5: Gondolom Dávid rájuk.
4: Well, I'd have looked at them anyway.
5: Hát mindenesetre én rájuk néztem volna.
4: So God, what do I want with a bunch like this?
5: És azt gondoltam volna, Uram, mit csináljak egy ilyen csapattal?
4: These are all the troubled people.
5: Ezek azok az emberek, akik bajban vannak.
4: They've got no money, they've got problems. They've got no money, they've got problems.
5: Igen, problémáik vannak, nincsen pénzük.
4: I used to speak like an Englishman without my hands.
5: Ugye régebben angolként a kezeim nélkül beszéltem.
4: 30 years in India mean I have to use my hands.
5: De mivel 30 éve vagyok Indiában, most már muszáj használnom a kezeimet is.
4: But anyway, these people came, these men came to David.
5: Tehát ezek az emberek mentek oda Dávidhoz.
4: The distressed, the discontented, those in debt.
5: Az adósok, az elégedetlenek és akik bajban voltak.
4: David didn't choose them.
5: Nem Dávid választotta
4: They
5: őket,
4: chose David.
5: Hanem ők választották Dávidot.
4: And David worked on them.
5: És Dávid dolgozni kezdett rajtuk.
4: And out of them produced his mighty men.
5: És közülük kerültek ki a hatalmas hősök.
4: You see, sometimes there isn't a choice.
5: Tudjátok, néha nincs választási lehetőség.
4: Sometimes people knock at your door.
5: Néha az emberek bekopognak az ajtónkon.
4: Say, I want to learn from you.
5: És azt mondják, tanulni akarok tőled.
4: Now some who try to be discipled by us really are impossible.
5: Vannak néhányan, akik szeretnék, hogy mi képezzük őket, de lehetetlenek.
4: But my advice to you.
5: De én azt tanácsolnám.
4: If someone comes to you.
5: Hogyha valaki odajön hozzád.
4: And says I want to learn from you.
5: És azt mondja, hogy tanulni akarok tőled.
4: You say, oh yes, please.
5: Akkor mondod, hogy igen, légy szíves.
4: Let's meet for coffee Friday morning.
5: Akkor péntek reggel ígyunk egy kávét.
4: You don't know what's going to happen next.
5: Nem tudod, mi lesz a következő esemény.
4: But just say, let's see if the God is in this connection.
5: De légy hajlandó kideríteni, hogy Isten benne van ebben a kapcsolódásban.
4: It's so important we get connected.
5: Nagyon fontos, hogy így összekapcsolódjunk.
4: I read the amazing story about a man from Texas.
5: Van egy megdöbbentő történetem egy texasi emberről.
4: And he was the first prisoner. He'd been in prison for 27 years.
5: 27 évig volt börtönben.
4: And then DNA testing came.
5: Aztán bejött ugye a DNS vizsgálat kora.
4: And they proved that he wasn't the culprit. He wasn't guilty.
5: Igen, és ezáltal kiderítették, hogy nem volt bűnös.
4: And so he was let out after 27 years.
5: Úgyhogy 27 év után kiengedték.
4: And I read this story.
5: Olvastam a történetét.
4: And thought, how would you feel?
5: Hogyan éreznéd magad?
4: In jail from age 21 to age 48 for something, a crime you've not committed.
5: Hogy a 21. életévettől a 48-ig egy olyan bűntényért ülnél börtönbe, amit nem követtél.
4: Well, what struck me about this story?
5: De ebben a történetben az érintett meg.
4: This man then followed all the legal cases of other people like him.
5: Hogy ez az ember utána elkezdte végignézni nagyon sok hozzá hasonló ember jogi esetét.
4: He went to the trial of every other exoneree, as they're called. People who are declared not guilty, having been in jail for years.
5: Igen, elment sok olyan embernek a perére, tárgyalására, akik szintén sok évet börtönben töltöttek, és kiderült, hogy nem voltak bűnösök.
4: He formed a house church.
5: Házi csoportot.
4: Where all these people who are now being released because of DNA testing, he helped them adjust to everyday life.
5: Tehát ezeket az embereket, akiket most már a DNS vizsgálat segítségével kiengedtek, mert ártatlanok voltak, összeszedte egy házi csoportba, és segített nekik alkalmazkodni a hétköznapi élethez.
4: That's a long story. Okay. So, but I just thought, wow, what a heart.
5: Arra gondoltam, micsoda szíve volt ennek az embernek.
4: That he now identified with other people who were in a similar situation.
5: Hogy azonosult másokkal, akik hasonló helyzetben voltak.
4: Because although they were declared not guilty,
5: mert noha kijelentették róluk, hogy nem bűnösök,
4: they had no credit, they had no money,
5: nem volt hitelük,
4: no driving licenses, nothing.
5: Nem volt jogosítványuk, semmiük nem
4: volt.
5: So
4: he helped them in these practical ways.
5: Úgyhogy segített nekik ezekben a gyakorlati részletekben.
4: I do not know if he's a Christian.
5: Nem tudom, hogy keresztény-e.
4: But he's got a discipling heart.
5: De tanítványképző szíve van.
4: And for some of us, we have been set free from years of drugs or alcohol.
5: És közülünk is sokan vannak, akik több éves alkohol vagy kábítószerfogyasztás után szabadultak
4: meg.
5: Maybe
4: immorality, all sorts of things.
5: Vagy erkölcstelenül éltünk, vagy sok egyéb problémából jöttünk.
4: And maybe God would say to us.
5: Talán Isten nekünk is azt mondja.
4: Those are the people you reach out to.
5: Ezek azok az emberek, akik után nyúlnod kell.
4: You disciple them.
5: Tedd őket tanítvánnyá.
4: But we've got to make these connections.
5: De ezeket a kapcsolódásokat létre kell hoznunk.
4: My third point.
5: Harmadik pontom.
4: Give them time.
5: Szállj rájuk időt.
4: And that is so important. We've had that yesterday, so I won't spend long on this.
5: Ez nagyon fontos. Tegnap is beszéltünk róla, úgyhogy nem fogok sok időt ezzel tölteni.
4: Think about Father God. In John 5 it tells us the Father is always at his work.
5: A János 5-ben olvassuk, hogy az Atya folyton az ő munkáját végzi.
4: And he involves his Son in it.
5: És a fiát is bevonja a munkába.
4: And that's a good picture for us if we're going to make disciples.
5: És ez egy jó kép a számunkra, hogyha tanítványokat akarunk képezni.
4: Involve our sons and daughters in what we do.
5: Vonjuk be a fiainkat és a lányainkat abba, amit csinálunk.
4: Franz talked about kitchen times.
5: Franz beszélt a konyhában töltött időről.
4: My wife is brilliant at that.
5: A feleségem kitűnő ebben.
4: She makes something called shortbread.
5: Shortbread,
4: I don't know, a kind of biscuit.
5: Készít egy bizonyos fajta kenyeret, amit rövid kenyérnek hívnak.
4: She learned how to make it from my mother.
5: Az édesanyámtól tanulta ezt meg, hogy kell.
4: And she makes it better, actually.
5: És ő jobban csinálja, mint az anyukám.
4: And so she's making shortbread, she's making other things.
5: Tehát csinálja ezt a rövid kenyeret, meg egyéb dolgokat.
4: And she invites other women to come along and let's work together.
5: És összehív más asszonyokat is, hogy dolgozzanak együtt a konyhában.
4: One of the things I often have to do is meet people in the middle of the night at the airport.
5: Nekem nagyon sokszor kell embereket az éjszaka közepén fogadnom repülőtéren.
4: European countries said very cleverly, our airport shut at night.
5: Az európai országok nagyon bölcsen intézték el, bezárnak éjszakára a repülőterek.
4: Which means all the planes have to land in the middle of the night in India.
5: Ami azt jelenti, hogy Indiában minden repülőnek az éjszaka közepén kell
4: leszállni. So you go to meet someone at 2 in the morning.
5: És akkor valakit hajnal kettőkor fogadni
4: kell. It's all part of the bias of this world, by the way.
5: Ez mindennek a világ visszásságainak a része.
4: When the third world begins to hit back.
5: A harmadik világban kezdenek visszaütni.
4: Your planes will land in the middle of the night. Your planes will land in the middle of the night.
5: Ugye a ti repülőitek az éjszaka közepén szállnak.
4: But right now, the planes to India land in the middle of the night. And so... Sorry, the planes to India land in the middle of the night.
5: Yeah, az Indiából az éjszaka közepén szállnak le.
4: That's right. Yeah. And so, but what does that mean? It means you're getting up at 1 o'clock in the morning.
5: Ez azt jelenti, hogy hajnal egykor föl kell
4: állni. Standing at the airport.
5: Ki kell állni a repülőtéren.
4: So I made it a practice to take one of the young men I was discipling with me.
5: És most már szokásommal tettem, hogy valamelyik fiatalembert, akit éppen tanítványozok, magammal viszem ilyenkor.
4: And so I would go along in the middle of the night.
5: Tehát együtt megyünk az éjszaka közepén.
4: And he could enjoy this Western bias with me.
5: És ő velem együtt élvezheti a nyugati világból származó visszásságot.
4: And it was amazing how often the planes were late.
5: És megdöbbentő, hogy milyen sokszor késnek a gépek.
4: God said, we'll delay the passengers.
5: Tehát... Igen, tehát késleltetjük az utasok érkezését, hogy Duncannek több ideje legyen.
4: Now, if you look at it, it didn't take me any time to be disciple.
5: Tehát igazából nem veszel tőlem időt a tanítványképzés.
4: The father was doing his work.
5: Az atya teszi a maga dolgát.
4: And the son joins him.
5: És a fiú csatlakozik hozzá.
4: But it's a good little picture.
5: Ez egy nagyon jó kép.
4: That we can spend time with those we're discipling as we go about what we're doing anyway.
5: Tehát aközben tölthetünk időt a tanítványainkkal, miközben tesszük azt, amit egyébként is tennénk.
4: And when we're spending time,
5: és amikor időt töltünk így,
4: we don't just want quantity, we want quality time as well.
5: Nem csak az idő mennyisége számít, hanem a minősége is.
4: Now my wife is an exceptional lady, as you have already discovered.
5: Amint már felfedezhettétek, az én feleségem különleges asszony.
4: She is able to talk to women anywhere in the world.
5: Ő a világon bárhol tud beszélgetni az asszonyokkal.
4: And by about the third sentence, she's talking about life and death issues.
5: És már körülbelül a harmadik mondattól kezdve már az élet és halál kérdéseinél tart.
4: For me, it's not so easy.
5: Számomra ez nem olyan könnyű.
4: But I'm saying I'm aiming for quality time.
5: De igyekszem én is minőségi időt tölteni az emberekkel.
4: Where we can talk about our difficulties, talk about our problems.
5: Amikor tudunk a problémáinkról, nehézségeinkről beszélni.
4: Confess our sins one to another.
5: Megvallani egymásnak a bűneinket.
4: And so on. I'm doing very well. 3 points already.
5: Tehát már 3 pontot elmondtam, nagyon jól haladok.
4: Be willing, connect, give them time.
5: Légy hajlandó, lépj kapcsolatba és szállj rájuk időt.
4: Point number 4.
5: A negyedik pont.
4: And this has also been mentioned, set a good example.
5: Már ezt is említettük, legyél jó példa.
4: We've said more is caught than taught.
5: Tudjuk, hogy több minden ragad rá az emberekre, mint amit megtanítanak nekik szóval.
4: But one of the tragic examples of this is found in the life of Samuel.
5: Samuel életében található erre az egyik megdöbbentő példa.
4: Now Samuel had 2 sons.
5: Samuelnek 2 fia volt.
4: And it tells us in 1 Samuel 2 verse 29.
5: Az 1 Samuel 2:29-ben azt olvassuk.
4: Eli talking to his sons, why sons, do you scorn the sacrifice and the offering that God prescribed for my dwelling?
5: Éli beszél a fiaival, azt mondja, miért tapossátok meg az én véres áldozatomat és étel áldozatomat, melyet rendeltem a hajlékban.
4: And Eli asks the question, why do you honor your sons more than me by fattening yourselves on the choice parts of every offering made by my people Israel?
5: Ugye az derült ki Éliről, hogy te többre becsülöd fiaidat, mint engem, mondja az Úr, hogy magatokat hizlaljátok az én népem Izrael minden áldozatának elejével.
4: And then we're told that his sons made themselves contemptible.
5: Tehát megvetendővé tették őket, a magukat a fiak.
4: Because they did not honor God.
5: Mert nem tisztelték Istent.
4: And the sons died.
5: És ezek a fiak meghaltak.
4: Okay, but 1 Samuel 8.
5: De 1 Sámuel 8.
4: You see, Samuel has grown up in the house of Eli.
5: Sámuel Éli házában nőtt fel.
4: Like an adopted son.
5: Mint örökbefogadott fiú.
4: But it tells us in 1 Samuel 8 verses 1 to 3.
5: De az első három versben, az 1 Samuel 8-ban azt olvassuk.
4: When Samuel grew old, he appointed his sons as judges for Israel.
5: Hogy amikor Sámuel megöregedett, a fiait tette bírákká Izrael felett.
4: Verse 3.
5: Harmadik vers.
4: But his sons did not walk in his ways. They turned aside after dishonest gain and accepted bribes and perverted justice.
5: De fiai nem jártak az ő útjain, hanem a telhetetlenség útján indultak, és ajándékot fogadtak el, és elfordították az igaz ítéletet.
4: Samuel has learned exactly how to not to bring up sons.
5: Samuel nagyon jól megtanulta, hogyan kell nem jól felnevelni a fiakat.
4: Eli couldn't do it.
5: Éli nem volt arra képes.
4: Samuel was a much more godly person than Eli.
5: Samuel sokkal istenfélőbb ember volt, mint Éli.
4: But he caught the same ways of raising sons.
5: De valahogy ellecte Élitől, hogy hogyan nevelte a fiait.
4: And the sons, of course, turn away.
5: És akkor ezek a fiak természetesen elfordultak az Úrtól.
4: So the example we set makes a big difference.
5: Tehát nagyon fontos, hogy milyen példát mutatunk.
4: Because Eli didn't understand how to raise his sons.
5: Mivel Éli nem tudta, hogyan kell a fiait nevelni.
4: Samuel couldn't raise his sons.
5: Sámuel sem tudta jól felnevelni a fiait.
4: So it's important that we set an example in every area of life.
5: Tehát nagyon fontos, hogy az élet minden területén állítsunk példát.
4: I love Philippians 1, verse 6 and 7.
5: Nagyon szeretem a
4: I am confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.
5: A hatodik vers, tehát Filippi 1:6-tól meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig.
4: Paul is full of faith for these Philippian Christians.
5: Pál tele van hittel a filippibeli keresztényeket illetően.
4: And we must have faith for our disciples.
5: És nekünk is hinnünk kell a tanítványainkkal kapcsolatban.
4: I read a quote by Goethe.
5: Goethe-től olvastam egy idézetet.
4: Who was a German philosopher?
5: Aki ugye egy német filozófus költő volt.
4: He says, if you treat a man as he is, you make him worse than he is.
5: És ő azt mondta, hogy ha úgy bánsz egy emberrel, amilyen, akkor rosszabb lesz tőle.
4: If you treat him as he could be, you make him what he should be.
5: És hogyha úgy bánsz vele, annak megfelelően, ami lehet belőle, akkor azzá fog válni, amivé lennie kell.
4: You're brilliant, Chilla. That is very good. Okay. But the principle is there.
5: De ebben itt az alapelv.
4: If you look at people as to what they could become.
5: Hogyha azt szerint nézed az embereket, hogy mi lehet belőlük.
4: Then your faith creates an environment.
5: Akkor a hited egy közeget hoz létre, egy légkört.
4: This morning we have banned Bollywood. We have banned Bollywood this morning.
5: Ma délelőtt nem foglalkozunk Bollywooddal.
4: My wife is not going to share something.
5: A feleségem nem fog arról beszélni.
4: But I will tell you a little incident from our life.
5: De mondok nektek egy kis esetet az életünkből.
4: After we got married,
5: miután összeházasodtunk,
4: we were living in Australia.
5: Ausztráliában éltünk.
4: Vasanti had never cooked one meal before we got married.
5: Never
4: cooked a meal, one
5: igen,
4: meal.
5: Mielőtt összeházasodtunk volna, Vasanti nem főzött egyszer sem.
4: And so here she is in Australia, a new country.
5: Tehát akkor egyszer csak ott volt Ausztráliában, egy új országban.
4: And she starts cooking food.
5: És elkezdett főzni.
4: And she would tell you she presented a burnt offering.
5: És ezt egy ilyen égő áldozatként ajánlotta fel.
4: But I understood Goethe's principle.
5: De én értettem Goethe-nek az alapelvét.
4: I said, well done, darling.
5: Azt mondtam, drágám, de jó.
4: This is really good.
5: Ez igazán finom.
4: She said, no, it's not.
5: Mondta, de hogy finom.
4: No, you've done really well.
5: De tényleg nagyon jól csináltad.
4: And She has become an outstanding cook.
5: És egy kiemelkedő szakácsnő lett belőle.
4: I didn't treat the food as it was.
5: Nem azt szerint kezeltem a főztjét, amilyen volt.
4: I treated her as she could be.
5: Hanem őt úgy kezeltem, amilyen lehetett.
4: You understand?
5: Értitek, ugye?
4: We've got to have that faith in our hearts when we're looking at our disciples.
5: Tehát kell, hogy ilyen hit legyen a szívünkben a tanítványaink
4: iránt.
5: És azt lássuk, amivé válhatnak.
4: How they can be used of the Lord.
5: Hogy Isten hogyan használhatja
4: what
5: őket.
4: They could be.
5: Mik lehetnek.
4: He could be leading a church in a couple of years.
5: Az elkövetkező években ez az ember gyülekezet
4: vezető. He could be running his own business.
5: Lehet, hogy a saját vállalkozását
4: fogja vezetni. He could start his own hospital.
5: Beindíthat egy új
4: kórházat. Oh, what they could be.
5: Mivé válhat.
4: What they are may not be so interesting.
5: Lehet, hogy ami éppen most az nem olyan érdekes.
4: But we need this faith for these people.
5: De kell, hogy hitünk legyen velük kapcsolatban.
4: Oh, what they could be.
5: Ó, mi lehet belőle?
4: You see, God looks at us like that.
5: Látjátok, Isten is így néz ránk.
4: We look at ourselves and think, well, we're pretty ordinary people.
5: Amikor mi magunkra nézünk, azt látjuk, hogy elég hétköznapi
4: God
5: emberek
4: looks at
5: vagyunk.
4: Us.
5: De Isten ránk néz.
4: Says, wow, what I can do through you.
5: És azt mondja, hú, mit tehetek rajtad keresztül.
4: If only you'll let me.
5: Ha csak hagyod.
4: Oh, aren't you excited?
5: Nem vagytok lelkesek ettől?
4: You are. We are the most privileged people in the world, you know.
5: Mi vagyunk a legkiváltságosabb emberek a világon.
4: Everybody else is just flesh and blood.
5: Mindenki más csak hús és vér.
4: We are flesh and blood and the Holy Spirit.
5: Mi hús és vér vagyunk, és
4: oh, amen, hallelujah.
5: Hallelujah, ez aztán valami.
4: It's so exciting, isn't it?
5: Annyira izgalmas, nem?
4: Treat people as they could be.
5: Az embereket lásd annak, amik lehetnek.
4: But back in Philippians 1.
5: De visszatérve a Filippi 1-hez.
4: We always stop at verse 6.
5: Mindig megállunk a hatodik versnél.
4: I'm confident that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ.
5: Hogy én bízom abban, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig.
4: But then I noticed verse 7.
5: De aztán észrevettem a hetedik verset.
4: It is right for me to feel this way about all of you since I have you in my heart.
5: Amint hogy méltó, hogy az én ilyen értelemben legyek mindenitek felül, azért, mert én szívemben hordalak titeket.
4: I just think that's a wonderful verse.
5: Én azt gondolom, ez csodálatos vers.
4: Faith is very important.
5: Nagyon fontos a hit.
4: But that love from the heart is also very important.
5: De a szívben levő szeretet szintén nagyon fontos.
4: In fact, in Galatians, Paul wrote.
5: Igazából a Galata levélben azt írta Pál.
4: The only thing that counts is faith expressing itself through love.
5: Egyedül a hitben, a szeretetben megnyilvánuló hit számít.
4: Isn't that simple?
5: Ez ennyire egyszerű.
4: What would you do with your life?
5: Mit teszel az életeddel?
4: I'll express love through my faith.
5: Kifejezem a hitemet a szeretetemmel.
4: Complicated sentence, I'm sorry, children. Okay, but anyway, faith expressing itself through love.
5: Tehát a hit a szeretetben fejeződik ki.
4: And Paul knew that his love and his faith for the Philippians.
5: És tudta a Pál is, hogy az ő hite a filippiekkel kapcsolatban tele van szeretettel. Ez fogja őket eljutatni a célig.
4: So faith expressing itself through love.
5: Tehát a hite szeretetben fejeződik ki.
4: This really is what is required if you want to make disciples.
5: Igazából erről van szükség, hogy a tanítványokat akarsz képezni.
4: So you're setting an example of faith.
5: Tehát a hit példáját kell mutatnod.
4: You're setting an example of love.
5: A szeretetből is példát kell mutatnod.
4: You're concerned for them.
5: Törődsz ezekkel az emberekkel.
4: Genuinely concerned.
5: Valóban törődsz velük.
4: In 1 Timothy chapter 5.
5: Az 1 Timóteus 5-ben.
4: Paul writes to Timothy.
5: Pál ír Timóteusnak.
4: Take a little wine for your stomach's sake.
5: Egy a gyomrod miatt élj egy kis borral.
4: That shows a heart which is concerned.
5: Ez egy törődő szívet tükröz.
4: Hallelujah, you like that advice, don't you?
5: Ugye nektek is tetszik ez a tanács?
4: I'd probably be shot in India if I shared that verse.
5: Valószínűleg nagyon sokkolná az indiaiakat, ha ezt elmondanám.
4: But notice the word little, okay.
5: De figyeljétek benne, hogy egy kis borral.
4: You don't say, take a lot of wine for your stomach's sake.
5: Tehát nem azt mondja, hogy sok bort igyál a gyomrod kedvéért.
4: Take a little wine for your stomach's sake.
5: Hanem egy kevés bort a gyomrod kedvéért.
4: But the point is, Paul knows what Timothy's problems are.
5: De az a lényeg ebben, hogy Pál ismerte Timóteus problémáit.
4: He knows he suffers from indigestion or ulcers or something like this.
5: Tudta, hogy valami emésztési problémája van, gyomor, micsodája, fekéje vagy valami.
4: Take a little wine to help your stomach.
5: Ezért mondta neki, hogy igyál egy kis bort, hogy a gyomrod jobban legyen.
4: Now whether it's good doctor's advice, you have to ask Attila.
5: Majd Attilát kérdezzétek meg, hogy orvosilag ez egy jó tanács-e.
4: But that was Paul. But I'm just showing he's concerned about the nitty-gritty of life.
5: De én biztos vagyok abban, hogy Pált érdekelték az élet részletkérdései is.
4: And another way we express our faith and love is found in 2 Timothy 1 verse 3.
5: 2 Timóteus 1:3-ban találjuk egy másik módját annak, ahogyan kifejezhetjük a szeretetet.
4: Where Paul says this amazing thing.
5: Ahol Pál egy megdöbbentő dolgot mond.
4: Night and day I constantly remember you in my prayers.
5: Éjjel és nappal folyamatosan emlékezem rád az imáimban.
4: That's spiritual fathering.
5: Ez a szellemi atyasság.
4: I say, wow, night and day, that's a lot.
5: Jó, éjjel, nappal, ez elég sok.
4: But it's not just for a couple of minutes in the night and a couple of minutes in the day.
5: De ez nem azt jelenti, hogy éjszaka néhány percig, meg nappal néhány percig.
4: Night and day, I constantly remember you.
5: Hanem éjjel, nappal, én folyamatosan rád gondolok.
4: And that is such a key part of getting our disciples to become what they should be.
5: És ez nagyon nagy része annak, hogy kihozzuk a tanítványokból azt, amivé lenniük kell.
4: That we pray for them.
5: Hogy imádkozzunk értük.
4: I don't expect anybody to meet Paul's standard.
5: Én nem várom el senkitől, hogy Pál szintjére eljusson.
4: Constantly night and day is quite a lot.
5: Mert ugye éjjel-nappal folyamatosan ez elég sok.
4: But at least pray for them.
5: De azért kell imádkozni értük.
4: Pray for the ones you're discipling, pray for the ones you're trying to shape for Jesus.
5: Imádkozz a tanítványaidért, azokért, akiket Jézus irányába próbálsz formálni.
4: That is faith and love.
5: Ez a hit és a szeretet.
4: And I think one other thing, point number 5, sorry, I'll move to it.
5: Tulajdonképpen az ötödik pontom.
4: I'm aware time is running by.
5: Tudom, hogy szalad az idő.
4: So we've had 4 points so far.
5: Már 4 pontot említettünk.
4: Be willing.
5: Légy hajlandó.
4: Connect.
5: Kapcsolódj.
4: Give them time.
5: Szállj időt rájuk.
4: Set an example.
5: És légy példa.
4: Aim high.
5: Tedd magasra a létszet.
4: Don't set too low a standard.
5: Ne legyen túl kicsinyes a célod.
4: You see, the world is filled with very average or below average Christians.
5: A világ tele van átlagos meg átlag alatti keresztényekkel.
4: If we're discipling people, we're challenging people to live like the Lord would live.
5: De mi tanítványokat képezünk, arra hívjuk az embereket, hogy úgy éljenek, ahogy Jézus élt.
4: And sometimes we've just got to keep reminding people, this is the Bible standard.
5: Néha emlékeztetnünk kell újra és újra magunkat, hogy ez a Bibliának a színvonala.
4: Now we don't say that to condemn them.
5: Nem azért mondjuk ezt az embereknek, hogy kárhoztassuk őket.
4: But we say that to encourage them, say, come on now.
5: Hanem hogy bátorítsuk, hogy gyerünk, most már utcu neki.
4: You see, there's a tendency in our life just to settle where we are.
5: Az életünkben hajlamosak vagyunk megállapodni ott, ahol éppen tartunk.
4: Well, I noticed it in myself anyway.
5: Legalábbis önmagamban ezt felfedeztem.
4: Say, well, that's the way I am.
5: Hát én már csak ilyen vagyok.
4: And I prayed about this 20 years ago and nothing has changed.
5: 20 évvel ezelőtt próbálkoztam, imádkoztam ezért, de nem változott semmi.
4: God says he's conforming us to the image of his son.
5: De Isten azt mondja, hogy ő átalakít minket az ő fiának képmására.
4: He's urging us to keep on aiming for a higher standard.
5: És ő biztat minket, hogy nyomuljunk tovább, és a magas létszet próbáljuk átugorni.
4: And that's what we want to encourage ourselves and those we disciple in too.
5: És magunkat is erre buzdítjuk, és azokat is, akiket tanítvánnyá képzünk.
4: Have a high standard.
5: Legyenek magas céljaid.
4: Now we've got to be careful that we don't just become policemen trying to enforce that.
5: Tehát nagyon vigyáznunk kell arra, hogy ne próbáljuk ezt valahogy kipréselni belőlük.
4: But at the same time, let's encourage one another.
5: De buzdítsuk egymást.
4: Let's not settle for how we are today.
5: Ne nyugodjunk bele abba, hogy ma milyenek vagyunk.
4: Let's say, I'm going to work on this area of my life.
5: Mondjuk, hogy én ezen dolgozni fogok az életemben, ezen a területen. És az Úr majd segít.
4: I am going to change.
5: És meg fogok változni.
4: Right now, India is full of something called anti-corruption.
5: Jelenleg Indiában nagyon dívik ez a korrupció ellenesség.
4: India is a very corrupt country.
5: Hiszen Indiában nagy a korrupció.
4: And so there is at present a national movement.
5: Tehát jelenleg van egy ilyen föntről indult nem országos mozgalom.
4: Lots of people in the street, lots of articles in the paper.
5: Nagyon sokan vannak az utcán, nagyon sokszor az újságokban ez megjelenik.
4: And everybody's got the same cry.
5: Mindenki ugyanazért kiált.
4: India must change.
5: Indiának meg kell változni.
4: And they all say, well, the politicians should change.
5: És akkor azt mondják, hogy a politikusoknak kell megváltozni, az üzletembereknek kell
4: everybody
5: megváltozni.
4: Should change. Everybody should change.
5: Tehát mindenkinek meg kell változni.
4: Except me.
5: Kivéve engem.
4: And that is so often what happens in church life.
5: És nagyon gyakran a gyülekezeti életben is ez történik.
4: Well, we think he should be a bit more loving. He should be a bit more loving.
5: A bit?
4: A little more loving, sorry.
5: Ja, ennek a valakinek kicsit szeretőbbnek kéne lenni, sorry.
4: She should speak more kindly.
5: Kedvesebben kéne beszélnie.
4: Chilla's probably saying he should speak more slowly. But do you understand when we talk about change?
5: Tehát meg kell értenetek, hogy amikor a változásról beszélünk,
4: it's so easy to think everybody else needs to change.
5: De nagyon könnyű látni, hogy mindenkinek változnia kell.
4: There's a Christian group just started a campaign in India.
5: Egy keresztény csoport épp beindított egy kampányt Indiában.
4: Short clips on the television.
5: Rövid klipeket mutatnak be a tévében.
4: In which people say I am corrupt.
5: Amelyben azt mondogatják az emberek, hogy én vagyok korrupt.
4: And that really gets to the issue.
5: És ez a lényeget érinti meg.
4: We don't like corrupt politicians or corrupt policemen.
5: Nem szeretjük a korrupt politikusokat és rendőröket.
4: Corrupt businessmen.
5: A korrupt üzletembereket.
4: But the issue really starts in here.
5: De igazából itt mi bennünk személyesen kezdődik a történet.
4: And so when we're making disciples,
5: tehát amikor tanítványokat képzünk,
4: we have to encourage people to deal with themselves.
5: Bátorítanunk kell az embereket arra, hogy az önmagukban tegyék rendbe a dolgokat.
4: I know it's a lifetime process.
5: Tudom, hogy egy életen át tart.
4: The question is, are we making progress?
5: Az a kérdés, hogy fejlődünk-e?
4: Are they making progress?
5: S ők fejlődnek-e?
4: Or have we just settled for a low standard?
5: Vagy megállapodtunk egy alacsony szinten?
4: Now, sometimes it's necessary when we're doing this to actually bring correction to people.
5: Néha ebben a folyamatban szükséges az embereket helyreigazítani.
4: And that's a huge topic.
5: Ez egy nagyon nagy téma.
4: But just to say that, as Hebrews 12 says.
5: Most csak azt akarom mondani, hogy a Zsidó 12 mondja.
4: The Father disciplines those he loves.
5: Az Atya azokat fegyelmezi, akiket szeret.
4: Now love is the foundation.
5: A szeretet az alap.
4: But there are times when you need to talk to the person we're discipling.
5: De néha úgy a lelkére kell beszélnünk annak, akit tanítványozunk.
4: And lovingly and graciously raise an area of their life.
5: És szeretettel és kegyelemmel.
4: Corrupt policemen.
5: Nem szeretjük a korrupt politikusokat és rendőröket.
4: Corrupt businessmen.
5: A korrupt üzletembereket.
4: But the issue really starts in here.
5: De igazából itt mi bennünk személyesen kezdődik a történet.
4: And so when we're making disciples.
5: Tehát amikor tanítványokat képzünk.
4: We have to encourage people to deal with themselves.
5: Bátorítanunk kell az embereket arra, hogy az önmagukban tegyék rendbe a dolgokat.
4: I know it's a lifetime process.
5: Tudom, hogy egy életen át tart.
4: The question is, are we making progress?
5: Az a kérdés, hogy fejlődünk-e?
4: Are they making progress?
5: S ők fejlődnek-e?
4: Or have we just settled for a low standard?
5: Vagy megállapodtunk egy alacsony szinten?
4: Now, sometimes it's necessary when we're doing this to actually bring correction to people.
5: Néha ebben a folyamatban szükséges az embereket helyreigazítani.
4: And that's a huge topic.
5: Ez egy nagyon nagy téma.
4: But just to say that, as Hebrews 12 says.
5: Most csak azt akarom mondani, hogy a Zsidó 12 mondja.
4: The Father disciplines those he loves.
5: Az Atya azokat fegyelmezi, akiket szeret.
4: Now love is the foundation.
5: A szeretet az alap.
4: But there are times when you need to talk to the person we're discipling.
5: De néha úgy a lelkére kell beszélnünk annak, akit tanítványozunk.
4: And lovingly and graciously raise an area of their life.
5: És

0: standard.
1: Vagy megállapodtunk egy alacsony szinten.
0: Now, sometimes it's necessary when we're doing this to actually bring correction to people.
1: Néha ebben a folyamatban szükséges az embereket helyreigazítani.
0: And that's a huge topic.
1: Ez egy nagyon nagy téma.
0: But just to say that, as Hebrews 12 says.
1: Most csak azt akarom mondani, hogy a Zsidó 12 mondja.
0: The Father disciplines those He loves.
1: Az Atya azokat fegyelmezi, akiket szeret.
0: Now love is the foundation.
1: A szeretet az alap.
0: But there are times when you need to talk to the person we're discipling.
1: De néha úgy a lelkére kell beszélnünk annak, akit tanítványozunk.
0: And lovingly and graciously raise an area of their life.
1: És szeretettel és kegyelemmel az életük valamelyik területét följebb kell emelni.
0: Just talk to them about the way they've handled a situation or whatever it is.
1: Meg kell beszélnünk velük, hogy hogyan kezelnek egy adott helyzetet, vagy ilyesmi.
0: The New Testament expects this.
1: Az Új Szövetség ezt várja tőlünk.
0: And so we should say it is part of the discipling process.
1: Tehát ez is része a tanítványozási folyamatnak, amit ilyenkor mondunk.
0: Whether we like it or not.
1: Akár tetszik, akár nem.
0: It's there.
1: Ez is benne van.
0: And there are times when we just have to raise an issue.
1: Vannak helyzetek, amikor egy-egy témát a felszínre kell hozni.
0: Jesus asks a simple question of his disciples.
1: Jézus egy egyszerű kérdést tett fel a tanítványainak.
0: What were you talking about on the way?
1: Miről beszélgettetek útközben?
0: He knows there's an issue here.
1: Mert tudta, hogy van ott egy ügy.
0: And he's not afraid to bring it to the surface.
1: És ő nem félt ezt megszólítani.
0: And so if we're going to be those who make disciples, we will have to ask some questions.
1: Tehát mi is, amikor tanítványokat képzünk, néha kell, hogy feltegyünk kérdéseket.
0: Open things up.
1: És nyitottságra kell hozni dolgokat.
0: And I've already mentioned the importance of encouraging.
1: Már említettem a bátorítás fontosságát.
0: So I've given you 5 points so far.
1: Tehát eddig 5 pontról beszéltem.
0: Only 2 to go.
1: Már csak 2 van.
0: No coffee break, I'm afraid.
1: Azt tartok tőle, hogy a kávészünet kimarad.
0: But you've got them all. I hope I've got them all. Okay. Number 1 was be willing.
1: Tehát az első pont az volt, hogy
0: number 2
1: hajlandó,
0: was connect.
1: A második kapcsolódj.
0: Number 3 was give them time.
1: A harmadik szállj rájuk időt.
0: 4 was set a good example.
1: A negyedik légy jó példa.
0: 5 was aim high.
1: Az ötödik tedd magasra a lécet.
0: Number 6 expect disappointments.
1: A hatodik, számíts a csalódásokra.
0: France talked a bit about this yesterday.
1: Tegnap már France említette ezt egy kicsit.
0: But the reality is, you will be disappointed.
1: De az a tény, hogy fog titeket érni csalódás.
0: It tells us in John 6, verse 66.
1: A János 6, 66-ban azt olvassuk.
0: I don't think that's the mark of the beast, but 666.
1: Szerintem ez nem a felevad jele, ez a hatodik rész 66-dik vers.
0: It says, Jesus' disciples turned back and no longer followed him.
1: Az van itt, hogy Jézus tanítványai elfordultak és többet nem követték őt.
0: And so Jesus knew what it was like.
1: Tehát Jézus tudta, milyen ez.
0: And he turns to his own disciples.
1: És odafordul a többi maradék tanítványhoz.
0: Do you also want to go away?
1: Ti is el akartok menni?
0: He knows the hold on disciples is nothing really. There's no hold on them.
1: Tudta, hogy nem tarthatja kezében a tanítványokat.
0: And Simon Peter is always so lovely.
1: Simon Péter mindig olyan kis szeretetre méltó.
0: To whom shall we go?
1: Kihez mehetnénk?
0: You have the words of eternal life.
1: Nálad van az örök élet beszéde.
0: Oh, what a commitment.
1: Teljes elkötelezettség.
0: But then a bit later.
1: Kicsit később.
0: Jesus says to Simon.
1: Jézus azt mondta Simonnak.
0: Satan has asked to sift you like wheat.
1: A sátán kikérte magának, hogy megrostáljon titeket.
0: Oh no, I'm fine, I'm strong.
1: Oh no, nem történhet.
0: You have the words of eternal life.
1: Erős vagyok. Te vagy az örök élet beszéde, én meg tudok állni.
0: You're so good, Chilla. I get a bit excited at times. Living in India has damaged me as an Englishman.
1: Tehát az Indiában töltött idő megrontotta az ő angol visszafogottságát, és néha lelkes.
0: And so I find this almost amusing.
1: Tehát ez szinte szórakoztatónak tartom.
0: Not about being English in India, about
1: nem
0: Peter.
1: Az, hogy angol vagyok Indiában, hanem a Péter dolgát.
0: Jesus says, Satan has desired to sift you like wheat, but I have prayed for you.
1: Jézus azt mondja, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted.
0: What did Jesus pray for him?
1: Mit imádkozott érte Jézus?
0: I prayed that your faith would not fail.
1: Imádkoztam, hogy ne fogjon el a te hited.

0: If I'd been Peter,
1: ha én Péter lettem volna,
0: I would said, just pray I don't fail.
1: Azt mondtam volna, imádkozz azért, hogy ne bukjak el.
0: But Jesus was happy to let him fail.
1: De Jézus nem zavarta, ha Péter elbukott.
0: To let him deny him.
1: Hagyta, hogy megtagadja őt.
0: His only prayer was for his faith.
1: Csak a hitéért imádkozott.
0: Strange, isn't it really?
1: Furcsa, nem? Tényleg.
0: And Peter was sorely tested.
1: És Péter valóban keményen megpróbáltatott.
0: But Jesus knew the key thing is stay in faith.
1: De Jézus tudta, hogy az a kulcs, hogy hitben maradjon.
0: However bad the situation.
1: Akármilyen rossz helyzetbe kerül.
0: However big the failure.
1: Akár mekkorát esik.
0: I mean, being told you're going to deny me 3 times.
1: Én mondtam, hogy 3-szor meg fogsz tagadni engem.
0: Peter says, no.
1: Péter
0: I'll never do that.
1: Nem, én soha nem tagadlak meg.
0: And then he does it.
1: Aztán megtette.
0: Imagine how he feels.
1: Képzeljétek el, hogy érezte magát.
0: Oh, I'm just a total mess.
1: Hát most aztán jól összezavarodtam.
0: Some of the people you disciple will be like that.
1: Néhány ember, mi is, akik tanítványokat képzünk, ilyenek lehetünk.
0: Maybe
1: mint
0: they've
1: Jézus
0: not
1: volt.
0: Drank alcohol for 6 months.
1: Lehet, hogy ezek a tanítványok nem tartanak ki 6 hónapnál tovább.
0: And then they arrive in your house.
1: Eljönnek a házadba.
0: Stinking of the stuff.
1: Bűzlenek.
0: Vomiting in your front room.
1: A előszobádat telehányják.
0: God. Just pray their faith will not fail.
1: Csak imádkozz, hogy ne fogjon el a hitük.
0: I'm just telling you real life, okay? We've been through these things. I'm
1: hát
0: sure many of you have too.
1: Az élethelyzetekről beszélek. Mi is átéltük, ezt is átfogjátok.
0: Pray their faith will not fail.
1: Imádkozzatok, hogy a hitük megmaradjon.
0: And another thing about, you know, expect disappointments.
1: Egy másik dolog azzal kapcsolatban, hogy számítani kell csalódásra.
0: There are pressures on these ones we're discipling.
1: Nyomások helyeződnek azokra, akiket tanítványozunk.
0: The enemy doesn't want them to grow into what they could be in God.
1: Nem akarja az ellenség, hogy azzal növekedjenek, akik lehetnek Istenben.
0: So he will harass them.
1: Tehát fogja őket zaklatni.
0: We've just got to keep on going.
1: Nekünk csak mennünk kell tovább velük.
0: I think if Jesus, let's say he's on the cross, and he thinks about what a good job he did making disciples.
1: Gondolom, hogyha Krisztus a kereszten ugye elgondolkodott esetleg, hogy vajon milyen munkát végzett a tanítványképzés terén?
0: I think he would be so embarrassed.
1: Én azt gondolom, nagyon zavarban lett volna.
0: 12 of them. 12 of them.
1: 12-en voltak.
0: Only one turns up to watch him on the cross.
1: És csak egy volt ott a keresztnél.
0: One's denied him, one's betrayed him.
1: Az egyik elárulta, a másik megtagadta.
0: The other 9 have all disappeared somewhere.
1: A többi 9 pedig valahol eltűnt.
0: Well, you probably think, well, I'm not much of a disciple maker.
1: Hát tulajdonképpen nem vagyok egy nagy tanítványképző.
0: And those thoughts may come to you too.
1: És ilyen gondolataitok nektek is támadhatnak.
0: These people you've invested your life into.
1: Ezek az emberek, akikbe befektetted az életedet.
0: Spend so much time with them.
1: Akikkel nagyon sok időt töltöttél.
0: Encourage them, raise them up.
1: Buzdítottad őket, felnevelted őket.
0: Where are they now?
1: Most hol vannak?
0: They've all disappeared.
1: Mindannyian eltűntek.
0: And it's very easy to get depressed.
1: Nagyon gyorsan lehet depresszióba kerülni, elcsüggedni ettől.
0: Say, I'll never do this again.
1: És azt mondani, hogy többet ilyet nem csinálok.
0: But no. Have a long-term picture.
1: De nem, nézd a hosszú távú képet.
0: They did come back.
1: Végül visszajöttek Jézushoz.
0: Well, 11 came back to Jesus.
1: Legalábbis 11.
0: And they went on to become those who planted the New Testament church.
1: És végül is ők voltak azok, akik létrehozták az új szövetségi egyházat.
0: Sometimes we'll have to wait longer than Jesus.
1: Néha nekünk tovább kell várnunk, mint Jézusnak kellett.
0: But just to point out that when Simon Peter did come back to Jesus.
1: De csak rá akarok mutatni, hogy amikor Simon Péter visszajött Jézushoz.
0: Jesus didn't forget the issues.
1: Jézus nem felejtette el a dolgokat, az eseményeket.
0: Do you truly love me than all of these?
1: Valóban jobban szeretsz engem, mint mindezek?
0: That's what he said. He said, even if all of them fall away, I'll never fall away.
1: Hiszen Péter azt mondta korábban, hogy én megmaradok, ha az összes többi elhagy téged, én ott leszek.
0: And Jesus tones Peter down.
1: És hát Jézus egy kicsit úgy lejjebb tekercseli
0: Pétert. You don't really agape me.
1: Te nem igazán akapézol engem.
0: But you filio me.
1: Te csak filiózol engem.
0: That's fine.
1: De se baj.
0: Let's have reality in the relationship.
1: De legyen igazsághű a kapcsolatunk.
0: You'll still go on to do great things, Peter.
1: Péter, te nagyon kész vagy arra, hogy nagy dolgokat tegyél, fogsz is.
0: You don't know it, but in 37 days you're going to preach a sermon.
1: Te még nem tudod, de 37 nap múlva el fogsz mondani egy prédikációt.
0: 3,000 people will be saved on that day.
1: És azon a napon 3,000 fognak megtérni.
0: He doesn't know that.
1: De Péter nem tudta ezt.
0: But Jesus looks at him.
1: De Jézus így nézett rá.
0: Says yes, start from reality.
1: Na jó, kezdjük a valóságnál.
0: Forget your big boasts, Peter.
1: Péter, felejtsd el a nagy dicsekvéseidet.
0: You love me as a friend, that's good.
1: Úgy szeretsz engem, mint barátot, és ez így jól is van.
0: And like we heard yesterday,
1: és tegnap arról hallottuk Franctól.
0: Keep on loving them.
1: Szeresd őket tovább.
0: Even if they stop loving you.
1: Akkor is, hogyha ők abba hagyják a te szeretésedet.
0: Your heart has to be a heart of love.
1: Neked szerető szívednek kell lenni.
0: Okay, that was point number six. Expect disappointments.
1: Ez volt a hatodik pont, hogy számíts a csalódásokra.
0: And my final point, and I'll make it very, very short.
1: És az utolsó pontom, amit nagyon röviden fogok elmondani,
0: is they were using the word release.
1: Tehát ugye azt a szót hallottuk már, hogy kibocsátás.
0: I'm going to use in English hand over.
1: Mi mondhatnánk azt is angolul, hogy átadni az embereket.
0: Because one of the things which we're all foolish about is that we think we can hold on to things throughout our life.
1: Mert van egy bolond dolog bennünk, hogy azt gondoljuk, hogy dolgokat egy életen át megtarthatunk.
0: And we've got to learn that part of discipling is this releasing, handing things over.
1: De nekünk meg kell tanulnunk, hogy a tanítványképzéshez hozzá tartozik, hogy át kell adni dolgokat embereket.
0: Now one day we're going to die, that's true.
1: Hát az is igaz, hogy egy nap meg fogunk halni.
0: If we wait till then to hand over, there's probably not much left to hand over.
1: Hogyha addig várunk az átadással, akkor már nem nagyon lesz sok minden, amit átadhatunk.
0: Some great men of God are disqualified because of sin.
1: Van ember, Istennek volt néhány nagy ember, aki bűnbe esett a végén,
0: and,
1: és ezért már nem volt
0: alkalmasak.
1: És ilyen módon elvétetett tőlük, amiük.
0: But we should always be looking at what can I give away.
1: De mindig arra kell néznem, hogy mit adhatok át.
0: Now delegation is very good.
1: Az átruházás, delegálás nagyon jó dolog.
0: Delegation means giving something to a person to look after on your behalf.
1: Ez azt jelenti, hogy valakire rábízod a te munkádnak, felelősségednek egy részét, hogy azzal ő törődjön.
0: Maybe we've led a church and we're handing over the leadership to him.
1: Mondjuk vezettünk egy gyülekezetet, és valakinek átadjuk a gyülekezet vezetést.
0: But he's still reporting to me.
1: De azért ő még nekem számol be arról, hogy mit csinál.
0: The best thing is give it away.
1: A legjobb az, hogy teljesen átadod a dolgot.
0: I'll still be here as a friend.
1: Én itt maradok, mint barát.
0: So this is now your church.
1: De ez már a te gyülekezeted.
0: You look after it.
1: Te neked kell felelned.
0: Freely, freely we have received.
1: Ingyen kaptuk, ingyen adjuk tovább.
0: If we've been able to build anything through our lives,
1: ha egyáltalán fel tudtunk valamit építeni az életünkben,
0: it's all the grace of God.
1: Ez mind Isten kegyelme által volt, úgy
0: is. It's not mine.
1: Nem az enyém az a dolog.
0: So I've received from God.
1: Úgyhogy én Istentől kaptam.
0: And I'll give it to faithful men and women.
1: És átadom hűséges férfiaknak, nőknek.
0: So there are some practical steps.
1: Tehát van néhány gyakorlati lépés.
0: Do you want the other eight? Do you want the other? No.
1: Akarjátok a többi nyolcat is hallani?
0: I'm trying to be Hungarian.
1: Magyarok, így magyarokhoz alkalmazkodni.
0: Darko and France have got the other eight, okay?
1: Darko-nál és France-nál van a többi nyolc, úgyhogy.
0: But I just believe this is such an important thing that we get into our spirits.
1: De én nagyon fontosnak érzem, hogy ezek a dolgok a szellemünkbe beépüljenek.
0: They were thinking the long term of the kingdom.
1: Hogy a királyság hosszú távú módján gondolkodjunk.
0: Not just caught up in my little life.
1: Ne doboljunk bele a mi kis életünkbe,
0: but pouring into the lives of others,
1: hanem öntsük magunkat másokba,
0: so they become all that God wants them to be.
1: Hogy ők mindezzel válhassanak, amivé Isten tenni akarja őket.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: God bless you.
1: Isten áldjon titeket.
2: Elhangzott a Tanítványképzés című tanítássorozat 8. része, melyben Duncan Watkinson tanított.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok ezen az estén, köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy Isten jelenlétében vagytok velünk együtt, és magasztalhatjuk a királyok királyát. Köszöntjük azokat, akik ma bejöttek Isten királyságába, legyetek nagyon megáldva, keressetek meg bennünket, helyi gyülekezeteket is, szívesen segítünk, hogyan tudtok tovább menni Isten királyságában. Köszönjük nektek ezt az estét, hiszen együtt dicsértük itt az Urat, az ő jelenlétébe, és még egy lassú, régi énekkel azért elköszönünk tőletek, azért a biztonság kedvéért.